0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: A magyarok kevesebb, mint fele tervez többnapos nyaralást idén. Ismét erősödik a pollen terhelés. Szerdán elszórtan számíthatunk, záporok, zivatarok kialakulására köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok 46%-a tervez többnapos nyaralást idén, 52%-uk 200 ezer forintnál kevesebbet szán erre, állapította meg a Cofidis reprezentatív kutatása. A magyarok jelentős többsége legfeljebb egyhetes útban gondolkodik, akik már eldöntötték, hogy hol üdülnek az idén, kétharmad részben belföldi utat választottak. A felmérés szerint a Balatont a válaszadók 15%-a választaná nyári úti célként. Ismét erősödik a pollen terhelés. A pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, a fenyőféléké, az útifűjé, a hársé és a báványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Az alacsony koncentrációban még jelen van a bodza, a ciprus és a tiszafa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje is alacsony szinten lehet jelen. A küldéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Vádat emeltek két mentés irányító, egy betegszállítás felvevő és egy mentés vezető ellen Gálvölgyi János ügyében. Az ügyészség szerint 2023-ban egy nő az édesapja nehéz légzése és egyéb panaszai miatt mentőt hívott egy budapesti címre. A mentés irányító a telefonbeszélgetés végén azt ígérte, küldi a mentőt, ezt nem tette meg. Beszélt ugyan egy beteg felvevő kolléganőjével, de ő sem intézkedett. A mentés irányítót egyikük sem vonta be, bár ő észlelt az esetet a rendszerbeli adatokból, ő sem szólt a mentőknek. Mivel 3/4 óra múlva sem érkezett segítség, a sértett másik lánya ismét felhívta a segélyhívót, ahol egy másik vidéki mentés irányítót kapcsoltak, ő az ügy negyedik vádlottja. A mentőegység küldéséről a vádlottak egyike sem intézkedett, emiatt az életveszélyes állapotban lévő sértett ellátása teljesen elmaradt. Már nem lehet nevezni hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lillibalaton átúszás 5,2 km-es főtávjára. A 2,6 km-es féltávra és a Jettel-Balaton átúszásra is az utolsó nevezések érkeznek a héten, ezeknél már 95%-os a telítettség. Tájékoztatta a szervező Budapest Sportiroda kedden az MTI-t, hozzátéve a július 18-ai esemény rövidebb távjaira a maradék szabad helyek vár. Várhatóan napokon belül még a héten elfogynak. Szerdán általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A déli-délnyugati szél megélénkülhet, a hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.

0: Nehéz szó. Útelágazoláshoz érkeztünk, de nem nehéz a választás.
1: Jó, akkor mondod, bám meg.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd, a lényeg az, hogy nem

0: Szabadrádió. Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy ki
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
6: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: Konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend. A megelőzés jelentőségét emelte ki a NIVIK az Élelmiszerbiztonsági Világnapon. Szerán többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizált is megfelelően működjön. A megelőzés jelentőségét emelte ki az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal vasárnap. A hivatal arra hívta fel a figyelmet, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentse. A hivatal szerint az élelmiszerbiztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, amelyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Az Egyesült Államok polgárainak mindegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt nem gondolják érvényesnek. A társadalmi élet számos további elemét is érintő, átfogó közvéleménykutatás adatait idén április közepén rögzítették, csaknem 3000 amerikai állampolgár megkérdezésével. Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.

0: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobbi Rádió.

0: Kamu reklám.
1: Japánban kvanti kamélia és cseresznyevirág kivonatát gyűjti egybe, hogy öné lehessenek-e friss illat meséstájai. Bocsánat, hülye vagyok.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás, a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: A héten Szabolcsban, a Tiszatónán és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulia Strandon programhoz. Szerdán elszórtan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Sulia Strandon akcióhoz, amelyben június 8 és 19 között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére különböző mértékű kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából, közölte a szervezet az MT-vel. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére. Három bolygó és a Holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt a nyugati horizonton június 16-án és 17-én naplemente után, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-vel hétfőn. A tájékoztatás szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel az alkonyati égen, amelyhez a vékony Holdcsarló is csatlakozik. A két egymást követő estén más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a láthatósághoz ugyanakkor akadálymentes nyugati északnyugati látóhatás szükséges. A közleményben jelezték, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló június 17-én rendhagyó esti távcsöves bemutatóval várja az érdeklődőket. A horvát kormány az elmúlt években több intézkedéssel is próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették az előmeneteli és képzési lehetőségeket, modern fegyverzet beszerzését indították el, valamint lazítottak egyes felvételi feltételeken. Ennek ellenére mégis egyre több hivatásos katona hagyja el a hadsereget, írta egy horvát napilap. A lap szerint a katonák illetményét, mintegy 40%-kal a hivatásos állomány egészének bérét, átlagosan 30%-kal emelték. Szerdán általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A déli-délnyugati szél megélénkülhet, a hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.
2: Reklám.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi és a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett
12: megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
1: Billesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
8: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
11: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Kamu reklám.
1: Azt a viccet ismerik, amikor Móriczka biciklizik, és még produkálja is magát az édesapjának.
2: Apu, nézd, kéz nélkül!
3: Nagyon ügyes vagy, kisfiam.
2: Apu, nézd, láb nélkül!
3: Hát milyen ügyes, ugye?
2: Apu, nézd, fog nélkül!
0: Kamu reklámot hallottak.
4: Hobbi rádió.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Kamu reklám.
1: A magyarok kevesebb, mint fele tervez több napos nyaralást idén. Ismét erősödik a pollen terhelés. Szerdán többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok 46%-a tervez több napos nyaralást idén, 52%-uk 200 ezer forintnál kevesebbet szán erre, állapította meg a Cofidis reprezentatív kutatása. A magyarok jelentős többsége legfeljebb egyhetes útban gondolkodik, akik már eldöntötték, hogy hol üdülnek az idén, kétharmad részben belföldi utat választottak. A felmérés szerint a Balatont a válaszadók 15%-a választaná nyári úti célként. Ismét erősödik a pollen terhelés. A párzsítfű félék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, a fenyőféléké, az útifűjé, a hársé és a báványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Az alacsony koncentrációban még jelen van a bodza, a ciprus és a tiszafa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje is alacsony szinten lehet jelen. A küldéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emeltek az integritás hatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség szakemberei a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elnök azután, hogy a hatóság autót biztosított számára a sofőrökkel továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró bérletét a vád szerint, amit szintén a hatóság fizetett és tankolt, ezt viszont a felesége használta jogosulatlanul. Ezen felül egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel három olyan szerződést is kötött, amelyek tartalma összeegyeztethetetlen a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal. A vádtárgyat képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephely használati szerződést is kötött a hatóság nevében. Az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozhatott az integritás hatóságnak. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb. Már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Van egy jó és egy rossz hírem. A rossz véletlenül az egészséges lábát amputáltuk.
2: Úristen! Ezek után mi a jó híre?
1: A beteg lába szépen gyógyult.
0: Kamu reklámot hallottak.

Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak! Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órát.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, ne táncolj mi!
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.
5: Fogadni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
3: Éjszaka mentették fel tisztségéből a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom, a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan, nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált rendben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. 2026 év első negyedévében 1433 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából. A rendőrségi drónok átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben. Ez az 1433 alkalmat figyelembe véve 439 üzemórát jelent. Az országos rendőrkapitányság közölte, a rendőrség jelenleg 129 pilóta nélküli repülőeszközzel rendelkezik, amiket különböző szakterületeken használnak, ám maguk a készülék nem kategorizálhatók felhasználás szerint. Azt is elárulták, hogy a drónok bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyítik számukra a jogsértések dokumentálását. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László, a város polgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki tó vízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. A pozsonyi parlament a múlt héten elfogadta a közúti közlekedésről szóló törvény átfogó módosítását. A legtöbb figyelmet az új gyalogos szabályok kapták. A zebrán tilos lesz a figyelmet elvonó mobiltelefonozás. A cél az, hogy az átkerés közben a gyalogos folyamatosan tisztában legyen a közlekedési helyzettel. A telefonálás kérése egyelőre nem teljesen egyértelmű. Újdonság az is, hogy a közutakon nem lehet majd olyan elektromos vagy segédmotoros rollerekkel közlekedni, amelyek 25 km/h-nál nagyobb sebesség elérésére képesek. Ma általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Feltámad a szél, amelyet erős, néhol akár viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban. Műsorajánló.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől. Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: A tudomány mai állása.
10: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor
10: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást!
10: Jó szórakozást!
11: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
12: Koktél.
11: Érdekes témák, érdekes emberek.
12: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
13: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobbyradio.hu.
4: A rádiót!
14: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 10-én Gréta és Margit nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Gréta a Margaréta Margit nevek becézéséből önállósult. Ünnepelnek a Gréták még június 10-én kívül január 28-án és február 22-én is. Becézése Gréti, Grétike, Grétus. Jeles viselői a névnek Gréta Garbo, svéd filmszínésznő, és ön, kedves Gréta. Szintén ezen a napon köszöntjük Margit nevű kedves hallgatóinkat. A görög eredetű latin Margaréta régi magyaros formájából ered a név. Jelentése gyöngy. A Margit név energikus, becsvágyó, akaratos és igen szabadlelkű jellem kialakításában játszik szerepet. Becézése Margitka, Margó, Margóka, Manyi, Macus, Gitta, Gittácska, Gittus, Gréti, Grétike, Margita és Margarita. Jeles viselői a névnek Bangó Margit, énekesnő, Dajka Margit, színésznő, Földesi Margit, színésznő, Kafka Margit, író, költő, valamint ön, kedves Margit. Ezen a napon köszönhetik még Bács, Bardó, Diana, Gitta és Peggy nevű kedves ismerőseiket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 10-én. Üdvözlöm Önöket! Ma is készültem Önöknek néhány érdekességgel. 1625-tel kezdünk, június 10-én született Apáczai Csere János író, természettudós, tanító, filozófus, egy szóval polihisztor. A 19. század közepével folytatjuk. 1858. június 10-én Londonban 84 éves korában meghalt Robert Brown, angol botanikus, aki felfedezte a sejtmagot, mint a sejt lényeges részét, a róla elnevezett molekulamozgást, valamint megállapításokat tett a tűlevelő növények életmódjára vonatkozóan. A 20. század elejével folytatjuk, és most már itt is maradunk ebben a században. 1915. június 10-én megszületett Saul Bellow, amerikai irodalmi Nobel-díjas író. 1921-el folytatjuk, június 10-én Korfun megszületett Fülöp brit herceg, II. Erzsébet királynő férje. 1934 óta él Angliában, 1947-ben lemondott a görög és dán trónigényéről, brit állampolgárságot kapott és felvette az Edinburghi hercegi címet. 1957 óta az Egyesült Királyság hercege. Lépjünk előre egy évet, 1922. június 10-én Frances Gumm néven megszületett Judy Garland, amerikai énekes színésznő. Ismertebb filmjei: az Óza csodák csodája, a Tavasz a Broadway-n, a Találkozunk Szent Louisban és a Húsvéti parádé. Megint csak egy évet lépünk előre, 1923. június 10-én az akkori csehszlovákiai falu Slatinában megszületett Robert Maxwell, brit sajtómágnat.

0: Színház tagja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet Sámuel első könyve második részéből.
1: Azért így szól az Úr, Izraelnek Istene, jó lehet megmondottam, hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké én előttem jár, de most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Támasztok azonban magamnak hűséges papot, ki kedvem és akaratom szerint cselekszik, és építek néki állandó házat, és az én felkentem előtt fog járni mindenkor.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: 2026. június 10-e szerda. Evangélium Szent Máté könyvéből 5. fejezet 17-től 19. vers. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vészel a törvényből egy ibetű sem, sőt egy vessző sem, amíg mindenben nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Elmélkedés. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Ez a kijelentés tisztán és határozottan helyezi el Jézust a kinyilatkoztatás és az üdvtörténet folyamatában. Nem megszüntetni, hanem beteljesíteni akarja az ószövetségi törvényt. A törvény, amelyet Isten adott Mózesnek, valamint a próféták tanítása nem vált feleslegessé Jézus eljövetelével, hanem új értelmet nyer általa. Könnyen gondolhatnánk, hogy a szeretet parancsa egyszerűsíti vagy felülírja a 10 parancsolatot és a régi törvényeket. De Jézus nem töröl el egyetlen előírást sem, hanem a parancsok lényegére irányítja a figyelmünket. A törvények megtartása nem lehet öncélú, hanem ez a szeretet útja, amely az Istenhez vezet. A legkisebb parancs is fontos, mondja Jézus. Ez figyelmeztetés azok számára, akik igénytelenek a lelki dolgokkal kapcsolatban. Sokszor érezzük a keresztény élet szabályait nehéznek vagy korlátozónak, de ha a Krisztus szemével nézünk rájuk, felfedezzük, hogy minden parancs mögött a szeretet áll, és minden tiltás mögött az életvédelme. Jézus személyében testet öltött az irgalom, az igazságosság, a tisztaság, a hűség és a bizalom. A keresztény ember nem egy kőtáblát szorongat a kezében, amire ránéz, ha eltéved az élet útvesztőjében, hanem egy élő személyt követ Jézus Krisztust. Az ő tanítványának lenni azt jelenti, hogy a szeretet logikáját követjük, azaz sosem elégszünk meg a minimummal, hanem mindig a szeretet teljességére törekszünk. A keresztény nem a szabályok embere, hanem a szeretet embere, aki nem eltörli, hanem betölti a törvényt, mert megérti annak lelkét. És ez a lélek Krisztus, mert ő maga a törvény teljessége, a testélet szeretet. Uram Jézus Krisztus, te nem azért jöttél, hogy eltöröld a törvényt, hanem hogy beteljesítsd a szeretet által. Taníts meg engem is úgy élni, hogy ne a betűt kövessem, hanem a Szentlélek útmutatása szerint cselekedjek. Segíts, hogy ne elégedjek meg a minimum teljesítésével, hanem legyek kész önzetlenül adakozni, szolgálni, szeretni, megbocsátani. Add, hogy életem a te tanításodat tükrözze, és így másokat is hozzád vezessek. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Bolívia tartja a kormányváltások világrekordját? 1825-ös függetlenné válása óta több mint 200 kormány volt hatalmon. Olaszország is jól áll, 1945 óta 57 kormány és 22 miniszterelnök váltotta egymást.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: A tengeri sügét fogok készíteni kókuszos jázminos rizsben sütve és édes savanyú mártásban. A hozzávalók 4 darab sügérfilé, ezt lehet helyettesíteni tengeri halfilével, én azzal szoktam készíteni, 1 deci olaj, 1 darab egész kókusz, itt kókuszreszelékkel is lehet ezt pótolni, 40 dek a jázmin rizs, 4 darab tojásfehérje, 1 darab lime citrom, 1 csokor friss citromfű és 2 darab narancs. A halfiléket lime kicsavart levélvel meglocsoljuk és sherryvel, szójaszósszal, keményítővel készült lében hüttőben 1-2 óráig pácoljuk. Ezt követően olajban tele roston félig puhára megsütjük. Tojásfehérjéket összekeverjük a főtt jázmin rizssel és friss kókusz darabolt húsával, és ezzel beburkoljuk a félig sült halakat, és sütőbe téve 160-180 fokon készre sütjük. A vörös hagymát, a paprikát, az ananászt nagyobb darabokra vágjuk, és citromfűvel, valamint másik lime levével ízesített ketchupben és kókuszlevében készre pároljuk. Ezzel az édes savanyú mártással és a cikkekre vágott narancssal tároljuk a rizsbutnában sült halat. A friss kókusz helyett nyugodtan használhatunk kókuszreszeléket.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Zsarda!
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható. Kamu reklám.
2: Ez az ember keveréket tankol. Ez az ember dízelt tankol. Ez az ember szupert tankol. Ez az ember pörköltöt tunkol. Pörkölt. Öndönt. Tankol vagy tunkol.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlen kezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. Magyar Péter január végi még európai parlamenti képviselőként benyújtott vagyonnyilatkozatában 3,4 millió forintos hitelkártyatartozás szerepelt, valamint magánszemélyeknek 5,8 millió forinttal tartozott. Most országgyűlési képviselőként leadott nyilatkozatában már nincsenek benne ezek a tételek. A Varga Judittól történő válása után Magyar Péteré lett egy 2014-ben vásárolt 7926 négyzetméteres balatonhegyei kivett beépítetlen terület is. Januárban azonban még nem szerepelt a nyilatkozatában, hogy az ingatlan jogi jellege társasház. Nyilatkozatából az is kiderül, hogy miniszterelnökként kap rendszeres adóköteles jövedelmet, a pártelnöki tisztségért azonban továbbra sem részesül díjazásban. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában, immár a lakosság jelentős része a mindennapi betevőn is kénytelen spórolni. Miközben a háztartások az alapvető kiadásaikat vágják vissza, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a pozsonyi kormány eddig bemutatott gazdasági intézkedései hatástalanok, és nem fogják növelni az emberek vásárló erejét. Az AKO ügynökség kutatása alapján a lakosság több mint 40%-a már az élelmiszer vásárláson is kénytelen spórolni. A válaszadók csak nem fele visszafogta a ruhát és cipővásárlásra fordított kiadásait. Hasonló arányban mondtak le a szabadidős programokról, míg több mint 43% a nyaralási költségeket csökkentette. Amszterdamban a turisztikai adók növelésére készülnek, ahol jelenleg is Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adóját kell kifizetniük. A szállásdíj után 12%-ot, míg az egynapos vendégeknek 15 eurót. Az új városvezetés ezt tovább emelné. A jelenlegi 12%-os adómérték jövőre 16%-ra nőne, majd évente 1%-ponttal emelkedne, amíg 2030-ra nem éri el a 20%-ot. Ma általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Feltámad a szél, amelyet erős, néhol akár viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
2: Június 10-e, szerda. A fővárosban tart a felújítása a második kerületben a Széher úton. Mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út között. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szélkámán tér felé. Nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Szakaszos útszűkületen kell áthajtani mától a 8. kerületben az Illés utcában, a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert csatornát javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a Műegyetem rakparton, a Petőfi híd felé a Bartók Béla út után ma 7 órától 17 óráig veszélytelenítés miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként egy sáv járható. Péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Folytatódik az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után. A középső sávot lezárták.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 10-én Gréta és Margit nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Gréta a Margaréta Margit nevek becézéséből önállósult. Ünnepelnek a Gréták még június 10-én kívül január 28-án és február 22-én is. Becézése Gréti Grétike Grétus. Jeles viselője névnek Gréta Garbo, svéd filmszínésznő, és ön, kedves Gréta. Szintén ezen a napon köszöntjük Margit nevű kedves hallgatóinkat. A görög eredetű latin Margaréta régi magyaros formájából ered a név. Jelentése gyöngy. A Margit név energikus, becsvágyó, akaratos és igen szabadlelkű jellem kialakításában játszik szerepet. Becézése Margitka, Margó, Margóka, Manyi, Macus, Gitta, Gittácska, Gittus, Gréti, Grétike, Margita és Margarita. Jeles viselői a névnek Bangó Margit, énekesnő, Dajka Margit, színésznő, Földesi Margit, színésznő, Kafka Margit, író, költő, valamint ön, kedves Margit. Ezen a napon köszönhetik még Bács, Bardó, Diana, Gitta és Peggy nevű kedves ismerőseiket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 10-én. Üdvözlöm Önöket! Ma is készültem Önöknek néhány érdekességgel. 1625-tel kezdünk, június 10-én született Apáczai Csere János író, természettudós, tanító, filozófus, egy szóval polihisztor. A 19. század közepével folytatjuk. 1858. június 10-én Londonban 84 éves korában meghalt Robert Brown, angol botanikus, aki felfedezte a sejtmagot, mint a sejt lényeges részét, a róla elnevezett molekulamozgást, valamint megállapításokat tett a tűlevelő növények életmódjára vonatkozóan. A 20. század elejével folytatjuk, és most már itt is maradunk ebben a században. 1915. június 10-én megszületett Saul Bellow, amerikai irodalmi Nobel-díjas író. 1921-el folytatjuk, június 10-én Korfun megszületett Fülöp brit herceg, II. Erzsébet királynő férje. 1934 óta él Angliában, 1947-ben lemondott a görög és dán trónigényéről, brit állampolgárságot kapott és felvette az Edinburgh-i hercegi címet, 1957 óta az Egyesült Királyság hercege. Lépjünk előre egy évet, 1922. június 10-én Frances Gumm néven megszületett Judy Garland, amerikai énekes színésznő. Ismertebb filmjei: az Óza csodák csodája, a Tavasz a Broadway-n, a Találkozunk Szent Louisban és a Húsvéti parádé. Megint csak egy évet lépünk előre, 1923. június 10-én az akkori csehszlovákiai Faluszlatinában megszületett Robert Maxwell, brit sajtómágnás, lapkiadó, egyebek mellett a Magyar Hírlap és az Esti Hírlap kiadója, valamint filmproducer. Most kereken 20 évet ugrunk, 1943. június 10-én Bíró László József Argentinában szabadalmaztatta a véglegesített technológiájuk ma is használt golyóstollat. 10 évet ugrunk, 1953. június 10-én Budapesten megszületett Csákányi Eszter, Jászai Mari díja színművésznő. Zongorázni és balettezni tanult, 1972-től a Nemzeti Színház stúdiósaként dolgozott,

0: 1975 óta a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet Sámuel első könyve második részéből.
1: Azért így szól az Úr, Izraelnek Istene, jó lehet megmondottam, hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké én előttem jár, de most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Támasztok azonban magamnak hűséges papot, ki kedvem és akaratom szerint cselekszik, és építek néki állandó házat, és az én felkentem előtt fog járni mindenkor.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: 2026. június 10-e szerda. Evangélium Szent Máté könyvéből 5. fejezet 17-től 19. vers. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vészel a törvényből egy ibetű sem, sőt egy vessző sem, amíg mindenben nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Elmélkedés. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Ez a kijelentés tisztán és határozottan helyezi el Jézust a kinyilatkoztatás és az üdvtörténet folyamatában. Nem megszüntetni, hanem beteljesíteni akarja az ószövetségi törvényt. A törvény, amelyet Isten adott Mózesnek, valamint a próféták tanítása nem vált feleslegessé Jézus eljövetelével, hanem új értelmet nyer általa. Könnyen gondolhatnánk, hogy a szeretet parancsa egyszerűsíti vagy felülírja a 10 parancsolatot és a régi törvényeket. De Jézus nem töröl el egyetlen előírást sem, hanem a parancsok lényegére irányítja a figyelmünket. A törvények megtartása nem lehet öncélú, hanem ez a szeretet útja, amely az Istenhez vezet. A legkisebb parancs is fontos, mondja Jézus. Ez figyelmeztetés azok számára, akik igénytelenek a lelki dolgokkal kapcsolatban. Sokszor érezzük a keresztény élet szabályait nehéznek vagy korlátozónak, de ha a Krisztus szemével nézünk rájuk, felfedezzük, hogy minden parancs mögött a szeretet áll, és minden tiltás mögött az életvédelme. Jézus személyében testet öltött az irgalom, az igazságosság, a tisztaság, a hűség és a bizalom. A keresztény ember nem egy kőtáblát szorongat a kezében, amire ránéz, ha eltéved az élet útvesztőjében, hanem egy élő személyt követ Jézus Krisztust. Az ő tanítványának lenni azt jelenti, hogy a szeretet logikáját követjük, azaz sosem elégszünk meg a minimummal, hanem mindig a szeretet teljességére törekszünk. A keresztény nem a szabályok embere, hanem a szeretet embere, aki nem eltörli, hanem betölti a törvényt, mert megérti annak lelkét. És ez a lélek Krisztus, mert ő maga a törvény teljessége, a testélet szeretet. Uram Jézus Krisztus, te nem azért jöttél, hogy eltöröld a törvényt, hanem hogy beteljesítsd a szeretet által. Taníts meg engem is úgy élni, hogy ne a betűt kövessem, hanem a Szentlélek útmutatása szerint cselekedjek. Segíts, hogy ne elégedjek meg a minimum teljesítésével, hanem legyek kész önzetlenül adakozni, szolgálni, szeretni, megbocsátani. Add, hogy életem a te tanításodat tükrözze, és így másokat is hozzád vezessek. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Bolívia tartja a kormányváltások világrekordját? 1825-ös függetlenné válása óta több mint 200 kormány volt hatalmon. Olaszország is jól áll, 1945 óta 57 kormány és 22 miniszterelnök váltotta egymást.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
1: Köszönöm szépen!

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
10: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
10: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra.
0: Jó reggel!
3: Csődöt jelenthet a fővárosi önkormányzat. Robbanás történt a Debreceni Egyetem kémia épületében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni, mondta a főpolgármester egy szakmai fórumon kedden Budapesten. Karácsony Gergely a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján arról beszélt, nincs kétsége afelül, hogy van politikai szándék arra, hogy ezen ne következzen be. Emlékeztetett rá, a magyar államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár, és a jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák, vagy más megoldás születne a kérdésben. A főpolgármester arról is beszélt, a Budapestre az elmúlt években nehezedő pénzügyi nyomás brutális volt, mi ezer sebből vérzünk. A főváros cégeinél az alapinfrastruktúrában brutális adósságot hordoznak, de úgy döntöttek, a pénzügyi problémák miatt a közszolgáltatásokat nem csökkentik. Meglepetéssel fogadták az elemzők az infláció májusi lefékeződését a várt gyorsulás helyett. Döntően az erős forint hatásával magyarázták a fejleményt, amely zöld utat ad a jegybank monetáris tanácsának a következő kamatcsökkentéshez. A Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedési üteme, az áprilisi több mint 2%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emelt az Integritás hatóság elnökében, Bíró Ferenc Pállal szemben a Központi Nyomozó Főügyészség a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A főügyészség azt írta, hogy a bejelentés alapján indult ügyben a nyomozó ügyészek először 2025. januárjában hallgatták ki gyanúsítottként Bíró Ferenc Pált, valamint feleségét. A bíróságra ez év június 5-én benyújtott vádirat szerint Bíró Ferenc Pál elnök azután, hogy az Integritás hatóság két gépkocsi vezetővel biztosított számára egy szolgálati személyautót, továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró hatóság által fizetett bérletét. Annak használatát ugyanakkor teljesen átengedte feleségének, aki nem csak jogosulatlanul használta az autót, de azt a hatóság számlájának terhére tankolta, ezzel mintegy 21 millió forintos költséget okozva a hatóságnak. Felújítási munkálatok közben robbanás történt a Debreceni Egyetem kémia épületében, amelynek következtében jelenleg szünetel az áramellátás az épületben, írja a HAON. A lap információi szerint az egyetem Neptun rendszere a következő üzenetet küldte a hallgatóknak. A kémia épület felújítási munkálatai során elektromos robbanás történt egy szerelés alatt álló transzformátor egységben. A baleset során az egyedi gyártású transzformátor egység gyakorlatilag megsemmisült, ezért jelenleg az épület egészében szünetel az elektromos áramellátás. Ma általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Feltámad a szél, amelyet erős, néhol akár viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű.
4: Hobby Rádió. Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Június 10-e, szerda. A fővárosban tart a felújítása a második kerületben a Széher úton. Mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út között. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé. Nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Szakaszos útszűkületen kell áthajtani mától a 8. kerületben az Illés utcában, a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert csatornát javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a Műegyetem rakparton a Petőfi híd felé a Bartók Béla út után ma 7 órától 17 óráig veszélytelenítés miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként egy sáv járható. Péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Folytatódik az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után. A középső sávot lezárták.
2: Hobby Rádió.
6: A vérellátó rendszer nem csak hazánkban, de világszerte is folyamatos nehézségekkel küzd, hiszen még az igény egyre nagyobb, a véradományok száma csökken. Mindenre megoldást nyújthat egy nemzetközileg már jól működő program, amelynek célja, hogy a műtétek előtt a betegeknek ne legyen szüksége vérátömlesztésre. Dr. Gál Jánost, a Magyar Anesteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság elnökét, Balázs Zsanett először a PBM program elnevezéséről kérdezte.
7: A Patient Blood Management jelenti, aminek a lényege az, megfelelő magyar fordítása így nincs is, hogy olyan eljárásokat alkalmazzunk, amelynek a célja, hogy a betegnek a saját vérét megőrizzük, tehát ne legyen szükség véradásra, transzfúzióra.
8: Ez azt is jelenti, hogy nincs szükség önkéntes véradásra?
7: Nem, ugyanis vérre szükség van, és alkalmazva ezt a módszert, ettől függetlenül lehet szükséges, hogy vért kell adnunk, tehát véradásra szükség van, de azt tudjuk, hogy aki vért kap, annak a szövődménye a műtét utáni szakban több lehet, magasabb lehet a komplikáció. Tehát ha egy módban rá kerüljük el, ugyanis a transzfúzió, a véradás az egy szövettranszplantáció, ennek minden előnyével és hátrányával. Tehát ez az egyik tényező. Tehát a betegbiztonság szempontjából fontos, hogy ne kapjon vért a beteg, ha ezt meg tudjuk oldani. A másik dolog, hogy egyre kevesebb vér van, pontosabban vér van, de az igény egyre jobban nő. Tehát ha mi tudunk úgymond spórolni, hogy kevesebb vért kell adni, akkor ezzel abszolút értékben is növeljük a rendelkezésre álló vérmennyiséget. Tehát véradásra szükség van, sőt, egyre több vérre van szükség. Ezzel az eljárással így is tudunk segíteni, ha kevesebbet használunk az egyik oldalon, akkor több marad a szükséges esetekre, más műtétekre, mert vannak olyan esetek, amikor elkerülhetetlen, és a beteg érdekében vért kell adnunk.
8: Romániában és Németországban ez a program már jól működik, és hazánkban?
7: Bizonyos elemeit mi is alkalmazunk már régóta, de ilyen komplexül, szervezetten és tudatosan ezt indítottuk el most ezzel a programmal, tanulva a német kollégáktól, a román kollégáktól. Tehát igazából ezek összességében nem tartalmaznak új eljárásokat, ezek új eljárások, technikáknak az összessége, amit most tudatosan, oktatva, céltudatosan és koncentrálva alkalmazunk. Tehát most sokkal szervezettebben működik, és ami a legfontosabb, felhívjuk rá figyelmet az orvosok, az orvos kollégák részére is, hogy ezzel a gondolkodásmóddal álljanak hozzá a betegekhez.
8: Ezt az új gondolkodásmódot az orvos kollégák hogyan fogadják?
7: Azt kell mondjam, nem is csak az orvos kollégák, már az orvosra hallgatóknál ezt oktatni kell. Igazából pozitívan, mert tudják, hogy miről van szó. Egyrészt ez betegbiztonsági kérdés, azért, mert kevesebb a szövődmény. Ha kevesebb a szövődmény, ugye akkor betegek előbb mehetnek haza. Nem kerül annyiba a műtét, nincs annyi probléma. Tehát ez mindenkinek az érdeke. Ezért mi fogjuk össze ezt a programot, mi koordináljuk, mert mi látjuk a beteget a műtét előtt, műtét közben, műtét után. Tehát mi egy koordináló szeletet töltünk be, de ebbe több kolléga is részt vesz. Tehát ugyanúgy belgyógyász, gastroenterológus, hematológus, transzfúziós szakember, sebész, traumatológus, tehát ez egy csapatmunka. Tehát a kollégák nyitottak, mert a végső cél az közös mindegyikünk számára, a betegnek a mielőbbi gyógyulása és a mind jobb minőségű gyógyulása.
8: Mi az, amit sikerült átvenni, átültetni a hazai gyakorlatba, mind a német, mind pedig a román kollégáktól?
7: A szervezettséget és azt, hogy milyen formában alkalmazzuk és oktassuk. Tehát mivel nekik már vannak tapasztalataik, számszerű tapasztalataik is, tehát számszerű adataik is vannak, hogy 20%-a csökken a szövődmény. Tehát mindenképpen van egy adatunk, egy tapasztalatunk, amire hivatkozni tudunk, amikor ezt oktatjuk és erről tárgyalunk.
8: Mik az eddigi eredmények? Egyáltalán vannak-e eredmények, hiszen elindult a program, ahogy ön is említette, hétette vannak pozitív visszajelzések, és az eredmények látványosak?
7: Igen. Számszerű adatokat mi most gyűjtjük, tehát még ezeket nem dolgoztuk fel, pont azért, mivel ilyen konzekvensen összefogottam, ugye nem régóta, ugye most indul ez a program. Németországban vannak már nagyon biztató eredmények a szövődmények tekintetében, a gazdaságosság tekintetében és Romániában. Mi tapasztalatok alapján mi is gyűjtjük ezeket az adatokat, de erről csak később tudunk beszámolni, azért, mert ilyen tudatosan és ilyen nyomon követve ez a program igazából most terjed el és most indul.
8: Elindult a program. Mi a következő lépés?
7: Nagyon fontos az, hogy ezt minél szélesebb körbe elterjesszük és ismertessük a kollégáknak, orvostól hallgatóknak, és erről tudjon mindenki, tehát erről az új szemléletmódról. A másik fontos, ami szintén elindult, hogy van egy már a támogatottság a szakmai vezetőszervünktől, a szakmai egészségügyi államtitkárságról, tehát ők is ezt látják, hogy ez egy jó módszer, támogatják, tehát a következő lépések ennek a kereteinek a biztosítása és minél szélesebb körbe való elterjesztése, ami elsősorban oktatási, tréning és képzési feladat. És ehhez tartozik hozzá természetesen a finanszírozásnak az olyan szintű átalakítása, hogyha szükséges, akkor a vér helyett alkalmazott vérkészítményeket is ugyanúgy tudjuk használni.
1: Hobbi Rádió!

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább ér.
1: Jó zenék egy órában az önök kedvéért.
2: Az önök kedvéért.
3: Stephen Sommers, aki olyan világsikereket adott a mozi nézőknek, mint például a Múmia és a Múmia visszatér, ezúttal is fantasztikus és akciódús világot teremtett, ahol a filmtörténet legendás fenevoldjai emberükre akadnak a híres szörnyvadász Van Helsing személyében. A Múmia is folytatása páratlan sikerét követően Stephen Sommers hasonló témát keresett, de olyas valamit, ami kalandokban és izgalmakban még korábbi két munkáját is felülmúlhatja. Így öltött alakot az új ötlet, amely lehetőséget adott számára, hogy kibontakoztathassa páratlan mesélő tehetségét, felépíthesse izgalmas karaktereit, és mindezt olyan

0: Hobby Rádió.
1: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
2: A barátaim folyton ugrattak, meséli Sommers. Ilyeneket mondtak, haver, megcsináltad a múmiát, mikor jön már végre a Dracula? El is gondolkodtam rajta, de maga az ötlet kevésnek tűnt, és különben is megcsinálták már ezt egy páran. Tovább törtem a fejem, és rájöttem, az lenne csak az igazán nagy szám, ha egy filmben összehozhatnám az Universal Studio összes híres szörnyét. Sommers tehát elhatározta, hogy feléleszti a híres fenevadakat, amelyek nagyját tették az Universalt. Úgy tervezte, hogy miközben tiszteletben tartja egy híres mozis figurák hagyományát, elképesztő látványvilágot teremt köréjük, felhasználja a legújabb digitális trükköket, és olyan elsöprő íramot diktál a történetnek, amelyet a fantasy akciófilm műfajban eddig még soha senki nem tapasztalhatott. Nem írtam meg a szinopszist, hanem rögtön nekiálltam a forgatókönyvnek, mivel nem voltam benne biztos, hogy egyáltalán meg tudok-e birkózni a feladattal, ismerte be a rendező Sommers. Az volt a célom, hogy a szörnyek ne csak úgy együtt hemzsegjenek egy rakáson, hanem komoly kapcsolat legyen közöttük. Olyan összekötő kapcsolatra volt szükségem, amely megfelel a híres karakterek hagyományának, ugyanakkor a sztoriban megállja majd a helyét, különben semmi értelme, hogy a főhős hirtelen nekiáll az összes szörny után kajtatni a filmben, és akárki, akármit mond, kedves hallgatóink, ez hihetetlenül jól jön vissza a képernyőket nézve.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Movie. Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
4: Aztán beugrott az ötlet, mondja a rendező. Mi van, ha Drakulának égető szüksége van Dr. Frankenstein szörnyére? Elvégre a híres főgonoszok mindig komoly motivációval vannak ellátva. Az ma már nem elég, hogy Drakulának vére van szüksége, mert erre épül az összes könyv, meg a korábbi filmek is. Szóval amikor kitaláltam, hogy mit is akar valójában Drakula, a sztori szépen kezdett összeállni. Sommers belásta magát a legendás karakterek világába, azaz tanulmányozta az Universal Studio híres 30-as, 40-es évek beli filmjeit. Elhatározta, hogy nem csak az eredeti mitológiai kereteket fogja túllépni, de a kreatúrákat is saját elképzelései szerint alakítja majd át. Az a módszerem, hogy fogom ezeket az alapsztorikat és megpróbálom megmagyarázni őket, folytatta a rendező.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Movie and Music. Filmzenék egy órában. Egy órában.
2: A végső lökést az a karakter adta meg, amely Bram Stoker 1897-es klasszikusának, a Drakulának a főhőse. Vagy 20 éve olvastam a könyvet, folytatja Sommers. A regényben Van Helsing nagyjából 60 éves és Ébrahim a keresztneve. Ez a figura számtalan filmben szerepel, de sohasem központi karakterként. Kitaláltam így hát, hogy az én Van Helsingem modern akcióhős, és elneveztem Danielnek, később pedig ő lett Stoker hősének az öccse. Ez a hős fejvadászként dolgozik egy titkos szervezet. Olyan bérgyilkos, akinek a gonosz elpusztítása a feladata, márpedig Dracula grófnál jobb főellenséget elképzelni sem lehet. Van Helsinget is természetesen megfelelő motivációs háttérrel láttam el. Úgy képzeltem el, hogy nem tudja, kicsoda is ő valójában és mi dolga van a világban. Semmire sem emlékszik a múltjából, és hiába ő a hős, rá is vadásznak. Szörnyeket öldös, miközben az emberek egyre kevésbé hisznek már a létezésükben, ugyanis ne felejtsük el, a 19. század végén vagyunk, amikor a világ kezd mind racionálisabb lenni. Például, amikor Van Helsing megöl egy farkasembert, a szörny azonnal visszaváltozik emberré, amint elpusztult. Szegény Van Helsing pedig ott áll egy diszkrét öreg úr holteste mellett. Emiatt aztán az emberek súlyosan félreértik, kicsoda ő és mit csinál. No, ennyi fért mai egy óra hosszás műsorunkban itt a Movie and Musicban. Remélem mindenkinek érdekes és fantasztikus információkkal tudtam szolgálni. Az elmúlt egy óra hosszában a Movie and Music műsorvezetőjét, Gera Zsoltot hallották. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb is.
1: Filmzenék egy órában az önök kedvéért.
3: Az önök kedvéért.

Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Éjszaka mentették fel tisztségéből a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan, nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. 2026 év első negyedévében 1433 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából. A rendőrségi drónok átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben. Ez az 1433 alkalmat figyelembe véve 439 üzemórát jelent. Az országos rendőrkapitányság közölte, a rendőrség jelenleg 129 pilóta nélküli repülőeszközzel rendelkezik, amiket különböző szakterületeken használnak, ám maguk a készülék nem kategorizálhatók felhasználás szerint. Azt is elárulták, hogy a drónok bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyítik számukra a jogsértések dokumentálását. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves Széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a város polgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki tó vízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. A pozsonyi parlament a múlt héten elfogadta a közúti közlekedésről szóló törvény átfogó módosítását. A legtöbb figyelmet az új gyalogos szabályok kapták. A zebrán tilos lesz a figyelmet elvonó mobiltelefonozás. A cél az, hogy az átkelés közben a gyalogos folyamatosan tisztában legyen a közlekedési helyzettel. A telefonálás kérése egyelőre nem teljesen egyértelmű. Újdonság az is, hogy a közútakon nem lehet majd olyan elektromos vagy segédmotoros rollerekkel közlekedni, amelyek 25 km/h-nál nagyobb sebesség elérésére képesek. Ma általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Feltámad a szél, amelyet erős, néhol akár viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Június 10-e, szerda. A fővárosban tart a felújítása a második kerületben a Széher úton. Mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út között. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé. Nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Szakaszos útszűkületen kell áthajtani mától a 8. kerületben az Illés utcában, a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert csatornát javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a Műegyetem rakparton, a Petőfi híd felé a Bartók Béla út után ma 7 órától 17 óráig veszélytelenítés miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként egy sáv járható. Péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Folytatódik az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után. A középső sávot lezárták.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható. Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
4: Köszöntöm Önöket, én Tóth Mihály Nikulett vagyok, eltelt egy újabb hét, ez már a Koktél. Ebben az órában nem sokára szó lesz arról, hogy 5 éven belül várható a hívoltás. Ezen túl, tudják, a kultúrának is áldozunk néhány percet, könyvajánlóval is várom Önöket. Arról is szó lesz, hogy több ezer halált okoz évente az antibiotikum, mi is a teendő, az majd nem sokára kiderül. Ebben az órában még szó lesz arról, hogy a gazdag férfiak elhíznak. Hogy ez így van, nem végeztek egy tanulmányt, és ennek a végeredményt ismertetném Önökkel. Tehát ez vár Önökre a következő egy órában. Én fogom Önöknek kevergetni, kavargatni, kocsvasztani a jobbnál jobb koktélokat, de hogyha a mai menünkre még kíváncsiak, akkor előjáróban elmondanám Önöknek, hogy a következő egy órában szó lesz arról, hogy milyen egészségtelen téli öltözködési bakik is vannak, mert hogy télen bizony nagyon meg lehet fázni. Mint hallják, én is meg vagyok fázva, ám bár én nem öltözködési bakit vétettem el, úgy gondolom, hanem egyszerűen nem tudtam megszokni, hogy a panel 28 fok után itt az új helyemben csak 20-21 fok van. Na de hát ez ne szegje kedvüket. A következő zene alatt fogyasszunk el közösen egy melegítő koktélt, de csak is azért, hogy mindenki meggyógyuljon, aki beteg, vagy aki éppen nem beteg, az megerősítse az immunrendszerét. Ahogy ígértem, most egy lazító, ráhangoló zene érkezik itt a koktélben, utána pedig arról lesz szó, hogy 5 éven belül várható a hívoltás.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre! Hobbirádió.hu.
5: A rádiót. Műsorajánló.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
2: UK. Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobbi Rádióban.
7: UK Fever Show.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobbi Rádió.

Én úgy gondolom, hogy sosem árultam zsákba macskát, így már most tudhatják, hogy arról lesz szó, hogy 5 éven belül várható a hívoltás. Valószínű, hogy 5 éven belül kifejlesztésre kerül a HIV-fertőzés kezelésére való vakcina, mondta az orvosi Nobel-díjas doktor nemrég. Úgy vélem, pár éven belül ez már lehetséges lesz, nyilatkozta a francia orvos, karöltve egy másik francia orvossal. A két francia tudós megosztva kapták meg az idei orvosi Nobel-díjat az AIDS vírusának felfedezéséért. A díj másik felét egy német tudós kapta a méhnyakrák okának megtalálásáért. Az AIDS kutatási és megelőzési világ alapítvány 76 éves igazgatója elmondta, hogy munkatársai már egy évtizede dolgoznak egy ilyen oltó anyagon, de azt nem fejtette ki, miért gondolja úgy, hogy 4-5 éven belül meg lehet a szer. Természetesen az a dolgunk, hogy találjunk egy kiegészítő kezelést a fertőzés kiirtására, mondta a doktor. Én azt gondolom, hogy itt Európában azért tudunk ellene védekezni, mert a HIV fertőzés ellen. Afrikában vannak komolyabb gondok, de azt gondolom egy-egy világ összefogással talán ezt is kicsit visszább lehetne szorítani. Ember, ugye az is jó lenne, hogy a több millió AIDS fertőzött valamilyen módon meggyógyuljon. Azt is tudjuk, hogy nem magában az AIDS vírusban, illetve a HIV fertőzésben halnak bele ezek a betegek, hanem abban, hogy nagyon-nagyon legyengíti a szervezetüket ez a vírus, és valamilyen betegségben fognak meghalni. Én azt kívánom, hogy tényleg igaz legyen ez, hogy 5 éven belül meg lehet a HIV fertőzötteket gyógyítani. Amíg ezen gondolkodnak, már is pörgetem a jobbnál jobb zenéket itt a Koktélban, utána pedig pár percet áldozunk a kultúrának, ugyanis könyvajánlóval érkezek vissza.

0: Itt a Koktélban jobbnál jobb és hasznosabbnál hasznosabb információkat tudhatnak meg. Most a következő pár percben a könyvajánlónkat hallják. Kerstin Gier Halálom után felbontandók című regényéről lesz szó. Kerstin Gier könyve tipikus női regény, melyben sikeresen ötvöz egy kényes tabu témát egy napjainkban játszódó történettel. Mindezt szarkasztikus, jó humorral tálalva, miközben olyan örök témák, mint a család, barátság, házasság és hűség is terítékre kerülnek. Megéri élni. Vegyük bátran kezünkbe a sorsunkat. Vállaljuk fel az életünket, és nem mások elvárásainak akarjuk megfelelni, üzeni olvasóinak az író. Pedig főhőse, Gary úgy érzi, hogy az élete vakvágányra került. Teljesen kilátástalannak látja a jövőjét, hiszen még mindig szingli, váratlanul elveszítette az állását is, és senkire sem számíthat. Kétségbe esésében úgy dönt, hogy véget vet az életének, de elhatározza, hogy előbb búcsú levelet küld a rokonainak, barátainak, ismerőseinek, és végre szembesíti őket az igazsággal, azaz fellebbenti a fájtlat a képmutató viselkedésükről. Egy váratlan esemény következtében az alapos előkészítés és tervezés ellenére Gary terve azonban meghiúsult, és ekkor elszabadul a pokol, hiszen a levelei már eljutottak a címzettekhez. Viszont ez a véletlen vagy netán karmikus esemény új, izgalmas fordulatot hoz Gary életébe, és erről szól, ez a Halálom után felbontandó Kerstin Gier által írt könyv. Ez volt a könyvajánlónk itt a Koktélban, nem sokára arról lesz szó, hogy több ezer halált okoz évente az antibiotikum.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Azt gondolom, hogy a következő információ itt a koktélban elég meglepő lesz, ugyanis az a cikk címe, hogy több ezer halált okoz évente az antibiotikum. Az állami média arról számolt be, hogy Kínában az antibiotikumok túl gyakori felírása, valamint az ezekkel való visszaélés felelős a betegekben fellépő mellékhatások következtében mintegy 80 ezer ember haláláért évente. A becsült adatot úgy kapták meg, hogy az orvos szakértő 200 ezer beteg 2005-ben bekövetkezett halálának körülményeit vizsgálták meg, és arra a következtetésre jutottak, hogy a halálesetek 40%-át az antibiotikumokkal való visszaélés okozta. Tavaly a kórházi betegek körülbelül 74%-ának és a járó betegek 21%-ának írtak fel antibiotikumot, ami jóval meghaladja más országokban jellemző arányt. Az egészségügyi minisztérium jelentése szerint az antibiotikum túlzott alkalmazása gyógyszerrezisztens baktériumtörzsek kialakulását eredményezheti. A túlhasználat fő oka az, hogy a kórházak nagyobb bevételhez jutnak a felírt receptek révén, mivel az antibiotikumok viszonylag sokba kerülnek. Az országos felmérés szerint 124 kórházban ezek a gyógyszerek tették ki a gyógyszer eladások 26%-át 2004-ben. Néhány beteg, sőt még az orvosok is csodaszernek tartják az antibiotikumot, és gyakran még kisebb betegségek ellen is alkalmazzák, nyilatkozta az egészségügyi minisztérium munkatársa az egyik napilapnak. Sok orvos nincs is tisztában az ilyen gyógyszerek alapvető alkalmazási szabályaival. Azt gondolom, hogy akkor Kínába el kellene menni egy kicsit oktatni az orvosokat, vagy pedig tovább képzést kellene alkalmazni náluk, hogy valóban nem biztos, hogy jó a szervezetnek, sőt, nagyon káros a sok antibiotikum fogyasztása. Nem arany szabály, de egy évben maximum 2 fajta antibiotikumot lehet felírni. Sokszor a szülők azt gondolják, hogy ez az orvos nem is ért az orvosláshoz, mert hogy nem ír fel antibiotikumot, pedig a vírusok ellen nem is jó az antibiotikum, csak a bizonyos baktériumok ellen, és hogyha vírusos megbetegedésről van szó a gyermeknél, akkor felesleges antibiotikumot szedni, főleg azért, mert a bélflórát tönkreteszi, illetve mert az immunrendszer gyöngíti. Ezt jó, hogyha a kedves szülők tudják, és nem biztos, hogy mindig az orvost kell hibáztatni, és mint ahogy az elmúlt percekben hallották, Kínában a sok antibiotikum fogyasztás miatt évente mintegy 80 ezer ember halálát okozza ez a úgymond csodaszer, ami nem biztos, hogy csodaszer. Ezen el lehet gondolkodni, főképpen azért, mert most érkeznek a jobbnál jobb zenék, utána pedig arra keressük a magyarázatot, hogy vajon a gazdag férfiak elhíznak-e, vagy ha igen, akkor ennek mi az oka?
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Reklám.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Ez egy érdekes kérdés, amire most keressük a magyarázatot itt a koktélban, hogy a gazdag férfiak elhíznak. A módosabb férfiak kétszer akkora gyakorisággal híznak el, mint az alacsonyabb jövedelműek. A nők esetében azonban a vastagabb pénztárca nem feltétlenül jár együtt a nagyobb derékbőséggel, állítják a kanadai statisztikák. A 2004-es kanadai közegészségügyi felmérésből származó elemzés szerint a férfiak 65%-a, a nők 53%-a túlsúlyos. Habár a gazdagabb férfiak gyakrabban híznak el, több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, mint a szerényebb körülmények közt élők, a hosszú munkával töltött órák pedig megszakítják némi testedzés kedvéért, jelentette a kanadai újság. A szakértők szerint a probléma egyik oka az, hogy a gazdagabb férfiak gyakrabban járnak étterembe. Azok, akik gyakran étkeznek ilyen helyen, több kalóriát vesznek magukhoz és magasabb a testtömegindexük, mint azoknak, akik otthon főznek, írták a szakértők. A testkép érzékelés lehet az oka annak, hogy a tehetősebb hölgyek nem híznak el jobban, mint a szegényebb társaik. A nők hajlamosabbak fogyókúrázni, tornázni, a testsúlyukkal foglalkozni. A férfiak nem ennyire hiúak, mondták a kutatók, nyilatkozta az Albertai Egyetem professzora, aki az elhízás kutatásával és kezelésével is foglalkozik. Azt gondolom, hogy valóban mi nők egy kicsit hiúbbak vagyunk e téren, legalábbis jobban odafigyelünk, hogy mikor mit kellene enni, 6 óra után nem eszünk, és igen, mi járunk a gyermekekért az óvodába, a bölcsödébe, az iskolába, inkább elmegyünk biciklivel értük, csak ne kelljen tömegközlekedésre szállni, vagy ha a tömegközlekedést választjuk, akkor valamilyen csoda folytán azért napi 15 percet biztos, hogy leülünk tornázni, jobb esetben pedig eljárunk valamilyen fitness terembe, csak azért, hogy a kedves párunknak még évek múlva is ugyanúgy tetszünk, mint annak idején. A férfiak pedig úgy vannak vele, hogy akkor tetszettek nekünk, akkor biztos most is kizartunk mellettük, de azt gondolom, hogy a szerelem a szeretet nem biztos, hogy a külsőségekre ad, de valljuk be őszintén, hogy mi nők szeretünk a párunknak tetszeni, és szeretjük, hogyha bókolnak nekünk, úgyhogy tessék férfiak bókolni a kedvesüknek, és nem csak akkor kell bókolni, amikor finomat főzött otthon az asszony, akkor is, hogyha elment kozmetikushoz, vagy megcsináltatta a frizuráját, vagy éppen csak egy szerelmes pillanatban ránéznek, drágám, te minden nap csak szépülsz, vagy valamilyen hasonló bókkal biztos, hogy le lehet venni a hölgyeket a lábukról, és azt gondolom, a kapcsolatuknak is jót tesz, nem kell hazudni természetesen, de azt gondolom, hogy mi nők mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kedvesünknek tetszünk.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Műsorajánló.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
11: Redikül. Szerdán 16 órától.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
11: Hallottál már erről a rádióról?
12: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
13: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ennyi fért bele a mai koktél első órájába, de nehogy elszaladjanak, elmenjenek valahova, hisz nem sokára a koktél második órájában olyan 5 egészségtelen téli öltözködési bakit fogok mondani, amitől garantált mondjuk a megbetegedés. Szó lesz a csípőnadrágról, a miniszoknyáról, a műszálas sapkáról, a fedetlen nyakról, valamint a műszálas zokniról. És még lehetne azért sorolni azokat a ruhadarabokat, illetve bakikat, amit így télen főleg a fiatalok elkövetnek, de azt gondolom, hogy ez a legötfőbb olyan, amitől tuti, hogy megbetegszünk. Úgyhogy ne menjenek sehová, hogyha kíváncsiak arra, hogy milyen 5 bakit nem szabad elkövetni így a téli öltözködés terén, és azt gondolom, azért a mai fiatalok pedig ezeket nem is tudják.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Kamureklám.
3: Gyere ide, kisfiam, gyere ide. Mit szeretnék karácsonyra kapni?
4: Egy librezbetétet.
3: Librezbe? Minek szeretnéd azt
4: kapni? Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
2: Kamureklámot hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Kamu reklám.
1: Partizóna söröző és diszkóbár. Gyulán az Aranysas mellett a Komló, mi ez? A Kossuth utcán. Partizóna söröző. Gyulán, mi ez? Partizóna... Ezen a héten... Hát nem hallok semmit.
2: Kiski a füle.
1: Ezen a héten a gyulai... Milyen diszkó ez? Ha ön szereti a funky muzsikát... Nem is azt akartam mondani. Ha ön szereti a fekete muzsikát... Ezt akartam mondani pedig. Leírom már, mit akarok mondani. Ez célszerűnek tűnik. Adjál meg golyóst. Ha ön szereti a feketét... Ezt a műsort a PEB...
3: 2000 film közül választ ki a legjobbat, vidd haza, nézd meg, és utána kezdheted az egészet előről. Kezdheted előről, mi?
1: Most is kezdheted előről. Mire ezt felvesszük? Astra videótéka. Gyulán a Kossuth. De ugye, nem lehet dolgozni, érted? Ne röhögíts egy folytában.
3: És én akar haza, nem megy haza.
1: Te sietsz, érted?
3: Nem megy haza.
2: Hát te honnan tudod, hogy röhögök?
1: Hát látlak, érted? Hát, folyamatosan röhögsz, érted? Így nem lehet dolgozni. Biztos, hogy el fogsz menni dolgozni valami non-stop ABC-be előbb-utóbb. Kiruglak. Vállaljuk gyári autó... Vállaljuk gyári... Mi van? Az autó, amely már nevében...
4: Nem látok már.
1: Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentis 323-as szedán típusra... Na, ezt újra. Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentis 323... Ne rögj már. Na, szóval. Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentis 323 szedán típusra... Mi van? Ezt nem értem. Na, még egyszer neki megyünk azért. Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentiméteres 323-as...
3: Figyelj, itt az elején is volt valami, ami...
1: Nem lehet a Trabant, 323-as Trabantot hirdetni? Az 1300 köbcentis 323-as szedán típusra... Itt állt meg a tudomány.
2: Ez... Na, mondja.
1: Ne gondolkozzon sokáig. Meglátom már az 1300 köbcentit. Röhögök, mint az állat. Na, ne gondolkozzon, csak nyugodtan. Tehát. Itt végünk van, öregem. Innen haza nem megyünk éjfélig. Több komolyságot. Innen nem megyünk tovább. Ez tuti. Leveszem az akó, az is sem már rábízat a rögést. Na, ne gondolkozzon sokáig. Spekuláljon, csak nyugodtan. Spekulálja. Nem tudok rád nézni, érted, fordul.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés és gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. Magyar Péter január végi még európai parlamenti képviselőként benyújtott vagyonnyilatkozatában 3,4 millió forintos hitelkártya tartozás szerepelt, valamint magánszemélyeknek 5,8 millió forinttal tartozott. Most országgyűlési képviselőként leadott nyilatkozatában már nincsenek benne ezek a tételek. A Varga Judittól történő válása után Magyar Péter élet egy 2014-ben vásárolt 7926 négyzetméteres balatonhegyei kivett beépítetlen terület is. Januárban azonban még nem szerepelt a nyilatkozatában, hogy az ingatlan jogi jellege társasház. Nyilatkozatából az is kiderül, hogy miniszterelnökként kap rendszeres adóköteles jövedelmet, a pártelnöki tisztségért azonban továbbra sem részesül díjazásban. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában, immár a lakosság jelentős része a mindennapi betevőn is kénytelen spórolni. Miközben a háztartások az alapvető kiadásaikat vágják vissza, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a pozsonyi kormány eddig bemutatott gazdasági intézkedései hatástalanok, és nem fogják növelni az emberek vásárló erejét. Az AKO ügynökség kutatása alapján a lakosság több mint 40%-a már az élelmiszer vásárláson is kénytelen spórolni. A válaszadók csak nem fele visszafogta a ruhát és cipővásárlásra fordított kiadásait. Hasonló arányban mondtak le a szabadidős programokról, míg több mint 43% a nyaralási költségeket csökkentette. Amszterdamban a turisztikai adók növelésére készülnek, ahol jelenleg is Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adóját kell kifizetniük. A szállásdíj után 12%-ot, míg az egynapos vendégeknek 15 eurót. Az új városvezetés ezt tovább emelné. A jelenlegi 12%-os adómérték jövőre 16%-ra nőne, majd évente 1%-ponttal emelkedne, amíg 2030-ra nem éri el a 20%-ot. Ma általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Feltámad a szél, amelyet erős, néhol akár viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Rádió.
2: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
3: Ez már a Koktél második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolett vagyok, és ahogy ígértem, ebben az órában olyan öt egészségtelen téli öltözködési bakiról lesz szó, amelynek következménye biztosan a megfázás, illetve a megbetegedés valamilyen formája. Azt gondolom, hogy a mai fiatalok inkább divatosan öltözködnek, mint hogy egészségesen, és ez a probléma, mert hogy nevezzük problémának azt, hogyha télen ki van a hasa, vagy éppen olyan kis miniszoknyát vesz fel, hogy éppen takarja, amit takarnia kell. Ennek bizony nem most lesznek következményei, vagy éppen idézőjelben egy kis megfázás lesz a következménye, de mondjuk a felfázásnak, illetve a csontok kihűlésének, a vesebajnak azért évek múlva isszuk meg a levét, és nem hiába mondják szüleink, nagyszüleink, hogy majd megtudod, hogy milyen, ha fáj a derekad. Most ezt próbálom elkerülni, mármint hogyha ezt figyelembe veszik, ezt az öt öltözködési bakit, akkor ezeket talán el lehet kerülni. Persze ez sem kötelező betartani, de én azt gondolom, hogy ha ezeket az alapvető szabályokat betartjuk, akkor kevesebbek leszünk betegek, és később nem fog fájni a derekunk, illetve a felfázásnak bizonyos tünetei később nem fognak előjönni, mert hogy lányok, hölgyek, nők, asszonyok vegyék figyelembe, hogy a felfázásnak igen-igen súlyos következményei lehetnek, és aki már volt felfázva, tudja, hogy milyen kínok kínjával jár ez a betegség. Oké, hogy most kivillantjuk a hasunkat, fázik a derekunk, ezt nem veszük figyelembe, de 20-30 év múlva, amikor már görnyedten fog fájni a derekunk, akkor eszünkbe fog jutni, hogy bizony, lehet, hogy nem kellett volna úgy öltözködni. Senki felett nem török pálcát, én azért vagyok, hogy ezt az öt öltözködési tippet elmondjam önöknek, és megpróbáljam az életüket jobbá varázsolni egy kicsit, vagy éppen megóvni önöket a betegségektől. Nem is szaporítanám tovább a szót, érkezzenek a zenék, utána belecsapunk ebbe az öt egészségtelen téli öltözködési bakiba.
2: Koktél felrázva és jól kikeverve.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Műsorajánló.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: És ahogy ígértem, itt a koktél második órájában már is megtudhatják az első olyan téli öltözködési bakit, aminek a következménye igen-igen betegség lehet. Oda van a csípőnadrágokért, és imádja a falatnyi miniszoknyákat is, pedig ezek a ruhadarabok télen nagyon veszélyesek lehetnek, ha nem figyel oda az öltözködésére, csúnya betegségeket szedhet össze. Megpróbálom bemutatni a tél legveszélyesebb ruhadarabjait. A derekat teljesen szabadon hagyó csípőnadrágok, leheletnyi miniszoknyák, trendi, ám annál egészségtelenebb műből csizmák, ezek azok a ruhadarabok, amiket mindenképpen el kell kerülnie a télen. A divatot általában nem a praktikussági szempontok irányítják, és az esetek többségében nem is a hideg elleni védelem a cél. Ha nem szeretné, ha egész télen a megfázástól, felfázástól és különféle bőr problémáktól szenvedne, akkor hallgasson a józan eszére, és óvakodjon az alábbi ruhadaraboktól. Az első, ahogy említettem, a csípőnadrág. A fejüket csóváló, morgolódó édesanyák és nagymamák tanácsaira néha érdemes odafigyelni. Ők nem maradiságból ítélik el a csípőnadrágot. A derekat és az alhas teljesen szabadon hagyó csípőnadrág valóban veszélyes viselet. Ha a téli hidegben hordja, könnyen felfázhat, súlyosabb esetben pedig vese és petefészek gyulladást is kaphat. Bár a csípőnadrág az utóbbi évek egyik alapdarabja lett, sokan elfelejtik, hogy ez a fazon csak a keskeny csípőjű, vékony derekú és lapos hasú lányoknak áll igazán jól. A csípőnadrág fölött dudorodó párnácskáknál és a kibudjanó úszógumiknál pedig nincs is lehangolóbb látvány, mondják ezt a férfiak. Ehhez kapcsolódóan némi tippet szeretnék adni önöknek, ha ragaszkodik a csípőnadrághoz, akkor azt télen csak hosszított fazonú pulcsival viselje. A csípő fazon egyébként lassan visszavonulót fúj, ma már az is nagyon trendi, ha 80-as éveket idéző magasító derekú nacit hord, és ebben az esetben a felfázást, illetve a derék megfázást el lehet kerülni. Nem sokára azokról a falatnyi miniszoknyákról lesz szó itt a koktélban, de csak is néhány zene után.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kedves hölgyek és urak, sajnos el kell, hogy keserítsem önöket, hogy télen a miniszoknya használata egyszerűen szinte tilos. Egy alapos felfázásra miniszoknyával is nagy eséllyel pályázhat. Akármilyen szexi is a combja és a feneket éppen csak eltakaró falatnyi kis szoknya, feledkezzen meg róla tavaszig, rejtse el jól a szekrényen legalján. Néhány tipp: miniszoknya helyett viselje inkább az idei trend egyik legszexisebb darabját, a ceruza szoknyát. Ennek nem csak a dereka magasított, de általában a térd felett vagy alatt végződik, így minden érzékeny testrészt véd a hideg ellen. Már csak a megfelelő színű, lehetőleg vastag harisnyát és csizmát kell kiválasztania hozzá, és már is szexis lehet, és még felfáznia sem kell.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobbi Rádió.
3: Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi és a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
9: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Itt a Koktélban tovább folytatjuk azokat az öltözködési pakikat, aminek a következménye a biztos megbetegedés. Ilyen például a műszálas sapka. A januári mínuszokban elengedhetetlen, hogy a fejét, a füleit és a haját védje valami a hidegtől. De ha sapkát húz, fel kell készülnie arra, hogy zsírosodni és kortásodni fog a haja. Néhány tipp ennek elkerülése érdekében. Fontos, hogy természetes anyagból készüljön, például pamutból ez a sapka, jól szellőző sapkát választon a műszálas anyagúak helyett. A sapkát mindig vegye le akkor, ha fűtött helységben tartózkodik. Ne viselje tehát autóban, üzletközpontban vagy boltokban. Ez is segít abban, hogy elkerülje a zsírosodást, a kortásodást, így a viszkető fejbőr. Azt gondolom, némi odafigyeléssel sok-sok bajt tudunk megelőzni. Nem sokára, néhány zene után itt a Koktélban a fedetlen nyakról lesz szó.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Igen, itt a Koktélban még mindig arról az öt téli öltözködési bakiról beszélünk, aminek a következménye biztos megbetegedés. Eddig szó volt a csípőnadrágról, a miniszoknyáról, illetve a műszálas sapkáról, most a fedetlen nyakról szólni néhány szót. Egész télen nyitott kabátban fedetlen nyakkal szaladgál, hiszen önnek úgyis nagyon ellenálló a szervezete. Igen ám, csak hogy a hiányos öltözeten, míg az erős immunrendszer sem segít, ha nem akarja az évet egy csúnya torokgyulladással kezdeni, akkor egy meleg sálat mindenképpen tekerjen a nyakára. És néhány tipp ezzel kapcsolatban, a kabáton éppen csak átdobott kendőcskék persze nem sokat érnek ilyenkor. Válaszol inkább trendy kötött sálat vagy egy elegáns kacsmérból készült kendőt, és találjon ki olyan csomózási technikát, amelyen nem csak a nyakát védheti a hidegtől, de az öltözékét is feldobhatja. Ezzel kapcsolatban segítségül hívhatja akár az internetet, akár a divat lapokat. Úgy gondolom, hogy az interneten, illetve a lapokban biztos talál ilyen csomózási technikákat, és már is, ha őre néznek, akkor azt mondják, hogy milyen csinos ma reggel is.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Műsorajánló.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
1: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: És még mielőtt elköszönnék önöktől, meg kell említeni az 5. öltözködési baki télen, amit el lehet követni, ilyen a műszálas zokni. Ahogyan a műszálas anyagból készült sapkákban, úgy a műszálas zokniban és harisnyában sem tud lélegezni a láb, az így keletkező nedves meleg környezet viszont éppen ideális a lábgomba számára. A lábgomba egy veszélytelen, ám rendkívül kellemetlen betegség, hiszen a bőr hámlásán túl viszkető, égető érzéssel, sokszor pedig a bőr fájdalmas kirepedésével is jár. A gombásodásnak könnyen elejét veheti, ha odafigyel arra, hogy milyen alsó neműt választ. Csak is természetes anyagból készült zoknit vásároljon. Néhány tipp ezzel kapcsolatban. A zokni mellett a cipő minősége is nagyon fontos. Hogy szellőzni tudjon, lehetőleg ne viselje minden nap ugyanazt a lábbelit. A hétköznapokra pedig mindenképpen bőrcipőt vásároljon. Akármilyen csinosak legyenek a műbőr csizmák is és a cipők, a lába sínli meg majd, ha egész nap ilyenekben topog. Ennyi volt a koktél második órája. Én Tóth Mihály Nikolett köszönöm az elmúlt 2x60 perc megtisztelő figyelmét. Remélem, hogy most már nem követnek el téli öltözködési bakit, illetve remélem, hogy ezen túl is sok hasznos információval lettek gazdagabbak. Velem legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra!
1: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.
2: Milyen lopak van? Hobbi rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Ma éjjel táncolunk, ez a táncol szép, a hőtén táncra fel.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
4: Ma meg a szombat délután.
2: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Egészségedre.
8: Egészségedre.
9: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
10: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.
11: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre!
7: Egészségedre!
0: Egészségedre!
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
8: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Küldött jelenthet a fővárosi önkormányzat, robbanás történt a Debreceni Egyetem kémia épületében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni, mondta a főpolgármester egy szakmai fórumon kedden Budapesten. Karácsony Gergely a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján arról beszélt, nincs kétsége afelül, hogy van politikai szándék arra, hogy ezen ne következzen be. Emlékeztetett rá, a magyar államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár, és a jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák, vagy más megoldás születne a kérdésben. A főpolgármester arról is beszélt, a Budapestre az elmúlt években nehezedő pénzügyi nyomás brutális volt, mi ezer sebből vérzünk. A főváros cégeinél az alapinfrastruktúrában brutális adósságot hordoznak, de úgy döntöttek, a pénzügyi problémák miatt a közszolgáltatásokat nem csökkentik. Meglepetéssel fogadták az elemzők az infláció májusi lefékeződését a várt gyorsulás helyett. Döntően az erős forint hatásával magyarázták a fejleményt, amely zöld utat ad a jegybank monetáris tanácsának a következő kamatcsökkentéshez. A Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedési üteme, az áprilisi több mint 2%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emelt az Integritás hatóság elnökében. Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A főügyészség azt írta, hogy a bejelentés alapján indult ügyben a nyomozó ügyészek először 2025. januárjában hallgatták ki gyanúsítottként Bíró Ferenc Pált, valamint feleségét. A bíróságra ez év június 5-én benyújtott vádirat szerint Bíró Ferenc Pál elnök azután, hogy az Integritás hatóság két gépkocsi vezetővel biztosított számára egy szolgálati személyautót, továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró hatóság által fizetett bérletét. Annak használatát ugyanakkor teljesen átengedte feleségének, aki nem csak jogosulatlanul használta az autót, de azt a hatóság számlájának terhére tankolta, ezzel mintegy 21 millió forintos költséget okozva a hatóságnak. Felújítási munkálatok közben robbanás történt a Debreceni Egyetem kémia épületében, amelynek következtében jelenleg szünetel az áramellátás az épületben, írja a HAON. A lap információi szerint az egyetem Neptun rendszere a következő üzenetet küldte a hallgatóknak. A kémia épület felújítási munkálatai során elektromos robbanás történt egy szerelés alatt álló transzformátor egységben. A baleset során az egyedi gyártású transzformátor egység gyakorlatilag megsemmisült, ezért jelenleg az épület egészében szünetel az elektromos áramellátás. Ma általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Feltámad a szél, amelyet erős, néhol akár viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 10-én Gréta és Margit nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Gréta a Margaréta Margit nevek becézéséből önállósult. Ünnepelnek a Gréták még június 10-én kívül január 28-án és február 22-én is. Becézése Gréti, Grétike, Grétus. Jeles viselői a névnek Gréta Garbo, svéd filmszínésznő, és ön, kedves Gréta. Szintén ezen a napon köszöntjük Margit nevű kedves hallgatóinkat. A görög eredetű latin Margaréta régi magyaros formájából ered a név. Jelentése gyöngy. A Margit név energikus, becsvágyó, akaratos és igen szabadlelkű jellem kialakításában játszik szerepet. Becézése Margitka, Margó, Margóka, Manyi, Macus, Gitta, Gittácska, Gittus, Gréti, Grétike, Margita és Margarita. Jeles viselői a névnek Bangó Margit, énekesnő, Dajka Margit, színésznő, Földesi Margit, színésznő, Kafka Margit, író, költő, valamint ön, kedves Margit. Ezen a napon köszönhetik még Bács, Bardó, Diana, Gitta és Peggy nevű kedves ismerőseiket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 10-én. Üdvözlöm Önöket! Ma is készültem Önöknek néhány érdekességgel. 1625-tel kezdünk, június 10-én született Apáczai Csere János író, természettudós, tanító, filozófus, egy szóval polihisztor. A 19. század közepével folytatjuk. 1858. június 10-én Londonban 84 éves korában meghalt Robert Brown, angol botanikus, aki felfedezte a sejtmagot, mint a sejt lényeges részét, a róla elnevezett molekulamozgást, valamint megállapításokat tett a tűlevelő növények életmódjára vonatkozóan. A 20. század elejével folytatjuk, és most már itt is maradunk ebben a században. 1915. június 10-én megszületett Saul Bellow, amerikai irodalmi Nobel-díjas író. 1921-el folytatjuk, június 10-én Korfun megszületett Fülöp brit herceg, II. Erzsébet királynő férje. 1934 óta él Angliában, 1947-ben lemondott a görög és dán trónigényéről, brit állampolgárságot kapott és felvette az Edinburghi hercegi címet. 1957 óta az Egyesült Királyság hercege. Lépjünk előre egy évet, 1922. június 10-én Frances Gumm néven megszületett Judy Garland, amerikai énekes színésznő. Ismertebb filmjei: az Óza csodák csodája, a Tavasz a Broadway-n, a Találkozunk Szent Louisban és a Húsvéti parádé. Megint csak egy évet lépünk előre, 1923. június 10-én az akkori csehszlovákiai falu Slatinában megszületett Robert Maxwell, brit sajtómágnás, lapkiadó, egyebek mellett a Magyar Hírlap és az Esti Hírlap kiadója, valamint filmproducer. Most kereken 20 évet ugrunk, 1943. június 10-én Bíró László József Argentinában szabadalmaztatta a véglegesített technológiájuk ma is használt golyóstollat. 10 évet ugrunk, 1953. június 10-én Budapesten megszületett Csákányi Eszter, Jászai Mari díjas színművésznő. Zongorázni és balettezni tanult, 1972-től a Nemzeti Színház stúdiósaként dolgozott, 1975 óta a Kaposvári Csiki Gergely Színház tagja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót.

0: Üzenet Sámuel első könyve második részéből.
1: Azért így szól az Úr, Izraelnek Istene, jó lehet megmondottam, hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké én előttem jár, de most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Támasztok azonban magamnak hűséges papot, ki kedvem és akaratom szerint cselekszik, és építek néki állandó házat, és az én felkentem előtt fog járni mindenkor.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. június 10-e szerda. Evangélium Szent Máté könyvéből 5. fejezet 17-től 19. vers. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vészel a törvényből egy ibetű sem, sőt egy vessző sem, amíg mindenben nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Elmélkedés. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Ez a kijelentés tisztán és határozottan helyezi el Jézust a kinyilatkoztatás és az üdvtörténet folyamatában. Nem megszüntetni, hanem beteljesíteni akarja az ószövetségi törvényt.

0: törvény, amelyet Isten adott Mózesnek, valamint a proféták tanítása nem vált feleslegessé Jézus eljövetelével, hanem új értelmet nyer általa. Könnyen gondolhatnánk, hogy a szeretet parancsa egyszerűsíti vagy felülírja a 10 parancsolatot és a régi törvényeket. De Jézus nem töröl el egyetlen előírást sem, hanem a parancsok lényegére irányítja a figyelmünket. A törvények megtartása nem lehet öncélú, hanem ez a szeretet útja, amely az Istenhez vezet. A legkisebb parancs is fontos, mondja Jézus. Ez figyelmeztetés azok számára, akik igénytelenek a lelki dolgokkal kapcsolatban. Sokszor érezzük a keresztény élet szabályait nehéznek vagy korlátozónak, de ha Krisztus szemével nézünk rájuk, felfedezzük, hogy minden parancs mögött a szeretet áll, és minden tiltás mögött az életvédelme. Jézus személyében testet öltött az irgalom, az igazságosság, a tisztaság, a hűség és a bizalom. A keresztény ember nem egy kőtáblát szorongat a kezében, amire ránéz, ha eltéved az élet útvesztőjében, hanem egy élő személyt követ Jézus Krisztust. Az ő tanítványának lenni azt jelenti, hogy a szeretet logikáját követjük, azaz sosem elégszünk meg a minimummal, hanem mindig a szeretet teljességére törekszünk. A keresztény nem a szabályok embere, hanem a szeretet embere, aki nem eltörli, hanem betölti a törvényt, mert megérti annak lelkét. És ez a lélek Krisztus, mert ő maga a törvény teljessége, a testélet szeretet. Uram Jézus Krisztus, te nem azért jöttél, hogy eltöröld a törvényt, hanem hogy beteljesítsd a szeretet által. Taníts meg engem is úgy élni, hogy ne a betűt kövessem, hanem a Szentlélek útmutatása szerint cselekedjek. Segíts, hogy ne elégedjek meg a minimum teljesítésével, hanem legyek kész önzetlenül adakozni, szolgálni, szeretni, megbocsátani. Add, hogy életem a te tanításodat tükrözze, és így másokat is hozzád vezessek. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Szivárvány.
6: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
8: Tudta ön az, hogy Bolívia tartja a kormányváltások világrekordját? 1825-ös függetlenné válása óta több mint 200 kormány volt hatalmon. Olaszország is jól áll, 1945 óta 57 kormány és 22 miniszterelnök váltotta egymást.
6: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Elkezdték helyreállítani a normális hétköznapokat, jelentette ki a miniszterelnök. Megkezdődött a Tisza virágzás, a kérészrajzás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök kedden napi rendelőt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva a kormányfő hangsúlyozta, a Szuverenitásvédelmi Hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a törvényhozás napirendjén, a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, hogy az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. A kormánytagok közül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik a legnagyobb megtakarítással értékpapírban és részvényekben. Több ingatlanja van, Budapest második kerületében egy több mint 1000 négyzetméteres beépítetlen terület, Balatongyörökön egy bontandó ház és egy 2200 négyzetméteres kert, valamint a spanyolországi Malagában egy 340 négyzetméteres üdülő részbeni tulajdonosa. Nagy értékű gépkocsiként egy 2013-ban vásárolt Maserati Gran Turismo-t és egy 2023-ban szerzett Teslát tüntetett fel. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj. A nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Jogerősen 15 év fegyházbüntetéssel sújtotta a pécsi ítélőtábla kedden azt a férfit, aki brutális módon végzett feleségével egy somogyi faluban tavaly májusban. Tájékoztatta a táblabíróság az MTI-t. A pécsi ítélőtábla közleményében azt írta, a férfi és felesége rendszeresen italoztak, gyakoriak voltak köztük a veszekedések, többször kölcsönösen bántalmazták is egymást. Tavaly május 6-án már a délelőtti órákban italoztak és veszekedni kezdtek. A vita hevében a nő megütötte a férfit, majd kiment az udvarra. A vádlott követte és megütötte a feleségét. Az eleső nőt a férfi megrúgta, megtaposta, egy csákány fejjel és egy késsel bántalmazta, majd autóval elmenekült. A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe. Ma általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Feltámad a szél, amelyet erős, néhol akár viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Diakónia. Ritkán használt szó, talán sokan nem is tudjuk, mit jelent. Nemrég olvastam egy tanulmányt, amely a szociális munka és a diakónia hasonlóságáról szólt. Ezt a fogalmat jártam körbe Szombathelyen. Mit is jelent a diakónia? Beszélgető társam.
4: Gregersen Labossa György, evangélikus lelkész vagyok, és a Magyarország Evangélikus Egyház Országos Diakónia Bizottságának a elnöke is. Hát az egyháznak a diakóniájáért vagyok felelős, mármint az Evangélikus Egyházért, és hát közben gyülekezeti lelkészként tevékenykedem itt Szombathelyen 1996 óta. És hát a szombathelyi gyülekezet életében nagyon fontos esemény volt 1998-99 és aztán végül 2000-2001, amikor is egy akkori gyülekezeti tagunk felajánlásából az egyházközség vezető testület egy olyan döntést hozhatott, először akkori 100 éves történetében intézményt alapít. És ez pedig egy diakóniai intézmény volt elsősorban. Akkor mégpedig tekintettel arra, hogy a adományozónak ez volt a kívánsága, ez egy idősek bentlakásos otthona volt, ami 2000-re fel is épült itt az evangélikus templom tőszomszédságában. 2001-re kibővült, és gyakorlatilag 2005-től egészen 2004-ig egy 30 főt ellátó, akkor úgy hívták, hogy emelt szintű, ez azt jelentette, hogy egy és két ágyas szobák külön vizes blokkal készültek el, és végezte a szolgálatát. Túróci Zoltán evangélikus püspökről neveztük el, ez ma ugye a Túróci ház. Ez egy fontos lépés volt. A diakónia a evangélikus teológiában. Az valójában a szeretett szolgálat, ez egy nagyon szép görög szó, ami az Új Szövetségből ered. Azt a szeretetet illeti például Pál apostol vele, de az evangéliumokban is, ami az isteni szeretetnek a megnyilvánulása két ember között, vagyis egy megkeresztelt ember, egy Krisztushoz tartozó ember, aki a kegyelemből él, Isten irgalmából él, és megírja a hitét nem csak szavaiban, hanem tetteiben is, az nem mehet el a rászoruló mellett. Ugye ennek egyik legszebb példája az újszövetségi gyülekezetben, tehát az első időkről beszélünk, a pünkösd utáni időkről, összegyűltek a keresztények, énekeltek, hallgatták az apostoli tanítást, imádkoztak, hallgatták a proféciát, és így tovább, és így tovább. És ugye elérkezett az úrvacsorának az időszaka, vagyis az utolsó vacsora mintájára, hogy Krisztus ránk hagyta a szentség, az ő testét és vérét, illetve azt, hogy a Szentlélek által vele való közösséget élhetjük annak ellenére, hogy fizikai valójában már nincsen volt az egyházban jelen, meg a tanítványok között. Igen ám, de akkor feltűnt az, hogy társadalmi különbségek vannak az egyházon belül. Tehát voltak módosabbak, szabadok, és voltak szegényebbek, árvák, özvegyek, ez egy tipikus szegény rétege volt az ókori társadalomnak, és voltak mondjuk még rabszolgák is, viszont Krisztusban mindenki egyenlő, tehát nincsenek társadalmi különbségek. Ezt az egyház úgy próbálja kiegyenlíteni, vagy próbálta kiegyenlíteni, hogy a gazdagabbak gondoskodtak az elesettebbekről, vagy a betegekről. És ebben a minta a fő diakónus ugye maga Krisztus volt, aki találkozott a leprásokkal, meggyógyította, elmondta az irgalmas samaritánusnak a példázatát, a fele barát szeretetről, így tanított, meggyógyította a betegasszonyt, kenyeret adott az éhezőnek, és itt elposzhatom a példákat, vagyis Krisztus a nagy diakónus, a mintája a mindenkori egyháznak, amíg az egyház áll és él, és ebből pedig az következik, hogy az egyház nem tölti be a hivatását a történelemben, hogyha elfeledkezik a rászorulókról. Ezért gyakorlatilag az egyház történetnek végig része, ezt lehet látni kezdettől fogva, hogy a keresztény közösségben a rászorulókat, az éhezőket, a mezíteleneket, a betegeket, a fogságba kerülteket, azokat valamilyen módon a közösség támogatja, ellátja. Egyrészt lelkileg, tehát imádkozik értük, vigasztal, ugye, vigasztalást ad, másrészt pedig az éhezőnek effektíve kenyeret ad, vagy a hontalannak átmenetileg, vagy véglegesen megpróbál tetőt építeni, tehát házat adni, ágyat adni, és így tovább. És ez végighúzódik az ókor, a középkor, az újkor és a legújabb korban is, és hát ennek a szolgálatnak vagyunk mi is a részesei, a diakóniánkkal itt Magyarországon, az Evangélikus Egyházban, de ugyanebben a szolgálati folyamba tartozik bele a Katolikus Egyház karitatív munkája, a Caritas, vagy a Református Egyház diakóniája, vagy a baptista felekezetnek a diakóniája, és még sorolhatnám tovább a példákat, amelyek keresztény alapon végzik a szolgálatukat, tehát hitből, mint egy hálaként. Ez nagyon fontos dolog, és nem egyszerűen irgalomból és emberbaráti szeretetből, vagy valami erkölcsi parancs szerint, ugye erre is van példa, ez is értékes. Gyakorlatilag valaki istenhit nélkül is lehet jótékony, gyűjthet pénzt, segíthet az árvízkárosultaknak, vagy éppen működtethet valamilyen szociális intézményt, hogy az állam is teszi ezt, az államnak is kötelessége, meg a civil világ is kiveszi a részét. Az egyház azonban ezt hitéből fakadóan teszi, a hitének a gyümölcse.
3: Tegyünk vissza erre a hálaszóra. Mit ért ön a hála alatt? És főleg a diakóniával összekapcsolva, a hitből fakadó hála alatt.
4: Nagyon egyszerű, tehát például most viszonylag kora reggel ülünk itt együtt a lelkészi hivatalban. Én körülbelül, hogyha most ránézek az órámra, akkor egy másfél órája ébredtem fel. Akkor ébredtem rá arra, hogy élek, ugye? Mert hogy az elalvásunk, az esti elalvásunk és a reggelünk között egy olyan időszak van, amikor teljesen az Isten kezében vagyunk, valljuk meg őszintén, az is szokták mondani, hogy az alvás az kis halál. Tehát magunkon kívüli helyzetben vagyunk, és egyáltalán nem természetes, hogy újraébredünk, hogy felébredünk. Viszont ha fölébredünk, akkor a keresztény ember rögtön a napját azzal kezdi, hogy ezt megköszöni az Istennek, hogy élhet. És ez persze igaz mindenre, hogy van lábunk, hogy mozoghatunk, hogy van ruhánk, hogy van élelmünk, hogy béke van. Hogy itt most egy rádió műsort készíthetünk, hogy szolgálhatunk, hogy dolgozhatunk, hogy jövedelmet kapunk, hogy van házunk, van családunk, gyermekünk, és minden próba és megpróbáltatás ellenére élünk, ezt az Isten kezéből fogadjuk el. Az Isten tiszteletnek is egy nagyon fontos része, ugye a hálaadás, azért, hogy együtt vagyunk, hogy van egyház, hogy van gyülekezetünk, és az, hogy ha valakinek van, és ebből adhat, azt ugye hálából teszi. Tehát nagyon szép nálunk az offertórium imádság, amit ugye gyűjtéskor mondunk el, tehát az úrvacsora előtti részben, összegyűjtjük ugye az adományokat, ahol elmondjuk azt, hogy a Teremtő Isten ugye megteremtette a világot és fenntartja, és ennek az ő fenntartó gondviselő munkájának vagyok én is a része ideig, óráig, amíg itt vagyok, amíg élek, és ő engem, mint Krisztusban gyermekét, az ő munkájában, a folyamatos teremtő fenntartó munkájában fel akar használni. Egy fontos láncszem vagyok. Még ha nagyon picinek is tűnök a kozmikus magasságból, de mégis egy fontos láncszem vagyok, és a gyülekezet pedig ilyen fontos láncszemeknek a közössége, Krisztus nevében jövünk össze, hálát adunk az Istennek, és amit mi kapunk, és amiből nekünk úgymond adatot, és meggazdagodtunk, legyen ez az egészségünk, legyen ez a tudásunk, a pénzünk, teljesen mindegy, ebből kötelességünk ezt továbbadni azok felé, akiknek viszont átmenetileg, vagy abóvó, tehát kezdettől fogva, vagy éppen az életük egy bizonyos szakaszában kevesebb van. Mert hogy ettől még ő ugyanolyan értékes ember, de bizonyos képességeiben ezért, vagy azért, vagy amazért, ezt nem tudjuk és kár is fejtegetni. Őneki hátránya van, legalábbis a mindennapi életben. Viszont van ezer más olyan dolga, amiben meg ő a gazdagabb, ez meg a másik, abból meg ő tud valamit adni. Tehát ez a hálaadás, ez az egymás megajándékozása, ez a keresztény hitünknek egy nagyon fontos eleme, és a diakónia abszolút ebbe illeszkedik bele. Gyakorlatilag kétféle diakóniáról beszélünk, az önkéntes diakóniáról, ami minden megkeresztelt embernek feladata, tehát hogyha egy evangélikus gyülekezeti tag, most azért mondom, hogy evangélikus, mert ugye magunkéről beszélek elsősorban, él egy utcában, vagy egy faluban, harmadik szomszédban van egy ember, akiről tudja, hogy segítségre szorul. Ráadásul ezt még jelzőrendszeren keresztül valamilyen módon ezt ki is fejti, hogy ő segítségre szorul, aki kutya kötelessége, hogy segítsen. Nem feltétlenül az, hogy minden feladatot magára vállal, mert nem vagyunk alkalmasak, de hogy odafigyel arra az ember, főleg ha még egy gyülekezetből, egy közösségből való, ez az önkéntes diakónia. És vannak beteglátogatóink, idős látogatóink, és sorolhatnám elsősegélynyújtóink, és nagyon sokféle olyan önkéntes diakónia tevékenység végzünk, ami a gyülekezetből indul ki, vagy ahhoz kapcsolódik. És a másik az pedig, amikor egy bizonyos szint után ugye professzionálissá válik a munka, vagy jön egy társadalmi felkérés, mondjuk egy önkormányzattól, vagy egy célcsoporttól, hogy ők szeretnének mondjuk egy intézményt, egy lakóotthont a maguk jobb léte vagy ellátása miatt, és megkeresik az egyházat, mint hogy minket is megkeresett ez az idős hölgy, hogy ő azt szeretné, hogy a vagyona az ne a semmibe menjen el, vagy fölösleges dolgokra, hanem ő és a hozzá hasonló idős emberek az Evangélikus Egyház keretein belül életük utolsó éveire egy biztonságos otthont és ellátást kaphassanak. És ezért ő áldozott. És persze utána még nagyon sokat hozzá kellett tenni másoknak az áldozatával és munkájából, és megvalósult egy intézmény, ami viszont annyiban más, mint az önkéntes diakónia, hogy ott nyilvánvalóan az már állami törvényeknek, szociális törvényeknek, pénzügyi törvényeknek és mindenek megfelelően kell, hogy működjön. Ki képzett munkatársakkal, innentől kezdve ugye a diakónia professzionalizálódik, vagyis nem egyszerűen az önkéntesség és a hitből való lelkesedés vezérel minket, hanem ott már nagyon komoly jogszabályoknak kell megfelelni. Tehát ez a kétféle diakoni tevékenység, amelyik nem egymás mellett, hanem egymást kiegészíti, van jelen az egyházban. És itt Szombathelyen, ebből a 30 fős idős otthonból gyakorlatilag az elmúlt 10-15 20 év alatt kinőtt egy nagy diakóniai központ, így is nevezzük, hogy Szombathely Evangélikus Diakóniai Központ. A fejlődésnek a következő lépcsőfoka az volt 2004-ben. Körbenéztünk, ugye láttuk azt, hogy tele van az idős otthon, óriási az igény, hol tudnánk bővíteni. Ugye 2004-et írunk, hol tudnánk bővülni. Sajnos itt ezen a területen nem tudtunk. Fizikai határok beszűkültek a templom udvarán vagy kertjén, és ekkor jött az, hogy jó, akkor építsünk egyet, egy nagyobbat, egy újabb részleget valahol máshol. De nem akartuk elvinni a város másik végére, mert a templom közelség az egy nagyon fontos dolog a keresztény diakóniában, gyülekezethez való közelség, és akkor jött az ötlet az, hogy hát akkor nézzük meg, hogy lehet-e valamilyen intézményt átvenni. Tehát meglévő intézményt, akkor önkormányzati intézmények voltak, megyei önkormányzati, városi önkormányzati intézmények, és itt találkozott egy igény, vagy a mi fejlődés vágyunk, találkozott gyakorlatilag az akkori Vasmegyei Önkormányzatnak az elgondolásával. Ők viszont szívesen átadtak volna intézményt, egyszerűen gazdasági okokból alapvetően, 2004-ben eléggé rossz gazdasági helyzetben volt az ország. Így alakult ki az a megegyezés a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Szombathely Evangélikus Diakónia, tehát a Túróci Ház és a Vasmegyei Önkormányzat között, hogy a Középhegyi úti egykori egészségügyi gyerekotthont, ami aztán átalakult időseket és súlyos fogyatékosokat ellátó intézményé, ezt átadta az önkormányzat a Magyarországos Egyháznak működtetésre. Ez egy óriási fejlődési lépés volt, mert ugye ott 130 ellátottal bővültünk hirtelen, idősek és súlyos fogyatékosok, tehát a paletta egyrészt bővült 60 időssel, a 30-hoz képest gyakorlatilag, ugye, illetve 60 súlyos fogyatékossal, sőt akkor még többen voltak, körülbelül 130-an voltak az intézményi lakók, egy csomó munkatársal, tehát egy nagy mennyiségi, tehát volumenben egy mennyiségi lépés volt, a minőséget meg hozzá kellett, az 10 évbe tellett, hogy olyan értelemben átalakítsuk, mert ugye ez nem így működik, hogy gomnyomásra egyházi otthonnál lesz egy egyébként állami vagy önkormányzati otthon. Rengeteg munkánk volt benne, egyrészt a szemlélet alakítás, munkatársak és az ellátottak és a hozzátartozók vonatkozásában, másrészt pedig azért egy eléggé lerobbant állapotban lévő intézmény volt. 10 év alatt sikerült oda eljutnunk, hogy legalább a külseje meg az energetikája teljesen megújult, most az a feladat, ugye, hogy a belseje is megújult. Tehát ez volt a következő fontos lépcsőfok, ami az érdekesség volt, hogy abban az időben 2004 és 2012 között, tehát 8 éven keresztül két intézmény párhuzamosan működött, ugyanaz volt a fenntartó, de gazdálkodását tekintve külön intézményvezetők voltak. Tehát volt régi idézőjelben, tehát a Túróci otthon, amit mi alapítottunk, volt az átvett, és végig azon dolgoztunk gyakorlatilag, hogy egyszer elérkezzen az a pillanat, hogy ezt a kettőt egyszerűen racionális érvek alapján összevonjuk. És ez 2011-12-ben valósult meg, amikor is a Túróci ház, a Túróci otthonba, mint az egyház által alapított intézménybe beleolvadt a diakónia, tehát a Johanneum, amit Johanneumnak hívunk, ugye a Kálvária templom mögött, ez a nagy intézmény, és azóta Szombathelyen is diakóniai központként működik. Ez megint egy nagyon fontos pillanat volt, amiért hálát adunk a Jóistennek, mert azért komoly döntések kellett meghozni, de egyértelmű volt, hogy ezzel mind a gazdálkodásunk, mind a szakmai munka és minden egyéb sokkal egységesebb, professzionálisabb volt, tehát nem két intézmény egymással együtt működött, mint hogyha két idegen gazdálkodó szervezet, hanem innentől kezdve egy konyha, itt nagyon sok szegmense van ennek, ugye konyha, takarítás, a dolgozókkal való gazdálkodás, mint a humán erőforrással való gazdálkodás. Ha ezt megtettük, akkor elérkezett a pillanat arra, hogy ha már diakóniai központnak hívjuk, akkor mivel lehet ezt még tovább fejleszteni, túl azon, hogy mindig ugye felújítottunk, meg javítottuk, ami van. És ekkor jött ugye a következő lépés, hogy családi bölcsödéket van. Amikor bejöttek ezek a családi bölcsödék, akkor még úgy hívták, hogy családi napközi, ezeket hoztuk létre, és ebből most 5 működik Szombathelyen. 4 a diakóniai központ területén, tehát a Középhegyi úton, a korábbi szolgálati lakásokat alakítottuk át, egyet kialakítottunk a főépületen belül, és egyet pedig bérlünk a másik utcában, tehát így 5 ilyen működik, tehát 5x7 gyermekkel, ezek ugye pici bölcsődei ellátást jelent. És ez miért fontos? Azért, mert minden bentlakásos intézménynek az a veszélye, legyen ez vakokat ellátó intézmény, legyen ez időseket vagy fogyatékosokat, hogy nagyon egynemű, nagyon homogén a ellátotti csoport, homogénné válik az ellátó munkatársak köre, gondolkodásban értem ezt, hogyha azt akarjuk, hogy az élethez és a mindennapokhoz közel álljon, vagy egyre közelebb kerüljön, az nagyon fontos, hogy megjelenjen ott a mindennapok, és nagyon jó hatással van az idősekre, a fogyatékosokra és a pici egészséges gyerekeknek a jelenléte, ugye, most a bölcsödére gondolok itt elsősorban. Tovább lépés lehetősége volt ugye a 2015 után, amikor az állam kinyilvánította, hogy szeretné az egyházakat még jobban bevonni a szociális ellátórendszerbe, vagyis átadni intézményeket. Azt, amit mi 2004-ben egy kicsit szinte egyedülálló Magyarországon itt megcsináltunk, a Johanneum, tehát a megyei önkormányzattól átvéve az intézményt. Ez 10 évvel később kormányprogrammá nemesült, hogy egy kicsit fellengzősen fogalmazzak, de szó szerint erről van szó, és ez a folyamat a jövőben is zajlik. 2018. január 1-ével a Magyarországi Evangélikus Egyház is a többi egyházzal egyetemben átvett intézményeket, és akkor a Szombathelyi Diakoni Központ egy telephellyel bővült, még

0: ügyenek a sarokba valami gyógyszer hatása alatt, mint sajnos ez sok helyen ez látható. Kulturális tevékenység, egy nagyon izgalmas kihívás. Hát ez volt 18-nak az év első időszakának a nagy feladata, amit hála Istennek a munkatársaimnak köszönhetően is igyekeztünk kézben tartani, és sikerült is előrelépni. A másik pedig, ami elindult most novemberben, szintén hosszú előkészületek után, ez a nevelőszülő hálózat, ami egy régi vágy volt itt a Dunántúlon, hogy legyen egy egyházi evangélikus nevelőszülő hálózat, ami nem bentlakásos intézmény, hanem hogy nevelőszülőket képzünk ki, veszünk fel, és az állam által, az állami úgynevezett tegyeszekből, ott, ahol a családból kiemelt gyerekek, akit nem lehet akár csecsemőkorban már eleve hazaengedni, vagy később olyan helyzet teremtődik, hogy a gyerek veszélyben van, akkor az állam ugye kiemeli, de most nem az a cél, hála Istennek, hogy nevelő otthonokba tegyék, akár átmenetileg is, hanem az, hogy olyan normális körülmények között élő, akár saját gyermekeiket nevelő, vagy korábban nevelt, de már felnőtt gyermekek helyére úgymond, emberek szülők jelentkeznek, és oda kihelyezik gyakorlatilag a nevelőszülő hálózat a gyermekeket, és az a feladatunk, hogy őket támogassuk mindenféle szempontból, hogy ott ezek a gyermekek, ameddig ott vannak, a legkevésbé érezzék azt a különbséget, amit mondjuk egy olyan gyermeknek adatik, aki családba születik, és a szülei nevelhetik, mármint az édesszülők. Tehát ez egy nagyon szép feladat, Dunántúlon már gyakorlatilag ez a hálózat kezd kiépülni, kialakulni. Ez is a Szombathelyi Önkös Diakóniai Központnak a munkája. És mindezt természetesen támogatja egy nagy alapítványunk, van nekünk egy alapítványunk, a Szeretett Szolgálatért Alapítvány, amelyik annak idején a Túróci házat, tehát már a kezdő magot, amiből kinyílt az egész virág, és ő maga építette fel, illetve gyűjtötte az adományokat, most pedig az a feladata, hogy a támogatósokat gyűjtsön civilektől, cégektől, vállalatoktól, és a különböző diakóniai tevékenységünk számára forrás biztosítson. Az egyik ilyen talán látványos szolgálatunk, amit az alapítvány végez, ez a bizonyos Bohóc doktorság, ami a kórházban, a gyerekosztályon zajlik, Sopronban, illetve Szombathelyen, de egyébként az idős otthonban is, meg a fogyatékos otthonban is rendszeresen megjelennek. Ugye ez egy speciális tematika, ami a kórházban lévő, vagy a beteg embereknek a lelki hangulatát és az érzelmi világát egy kicsit gazdagítja az a úgynevezett Bohóc doktorság. Itt Szombathelyen működtetjük mi ezt, meg Sopronban, tehát ez a nyugat-magyarországi területen. Egyébként van erre egy nagy nemzetközi szervezet, akik ismertek, ez a Piros Orr, tehát ők hozzájuk nincs szervezeti kapcsolatunk, csak a feladatot, a szolgálatot hasonlóképpen végezzük, mint az itt szombathelyi színészekkel, bábszínészekkel egyébként, aki meg önkéntesekkel, akik ebben részt vesznek.
1: Lelkész úr, tanítják valahol a diakóniát?
0: Ez egy jó kérdés.
2: Volt egy... lehet tanítani
0: igen.
2: A diakóniát?
0: Igen. Hát bizonyos részét persze. Olyan, mint a pap, mint a lelkészség annak is. Bizonyos részét lehet tanítani, sok mindent meg lehet tanulni. Persze ez minden hivatással így van, de hogyha nincs ott az a plusz, akkor az nehezen megy. Ez a plusz nyilván a diakónia esetében az egyház szeretet, meg az Istennek a szeretete. A Szombathelyi Önkös Diakóniai Központnak per pillanat van kb. 150 alkalmazottja. Nyilvánvalóan nem lehet elvárni, főleg ebben a munkaerő hiányban, amit nagyon szenvedünk, hogy mindenki ilyen elkötelezett katolikus vagy evangélikus református legyen, mert hogy ilyen nincs, ilyen állapot sehol nincsen. Azt viszont el lehet várni, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az emberek azért kenyéradó gazdájuktól valami olyan impulzusokat kapjanak, amelyek azért őket abban elgondolkodtatják, hogy az életünk koordináta rendszerében nem csak viszintesen élünk, hanem függőlegesen is. Most ez nem finoman fogalmaztam, tehát képezzük a dolgozóinkat, igyekszünk számukra olyan alkalmakat is rendszeresen istentiszteletet, áhítatot és itát tartani, ahol ha ők akarják, és a szívüket megnyitják, akkor találkozhatnak azzal a titokkal, vagy azzal a szeretettel, ami az Istentől árad felénk. Amit elkezdtem mondani, gyakorlatilag itt volt egy szerves fejlődés a 19. századtól egészen a 20. század derekáig, pontosabban 1950-es évekig. Ugye ez más kérdés, hogy két háború is volt, de bizonyos értelemben a háború, meg a nyomorúság a diakóniai szolgálatot erősíti, mert ugye az ínség is hirtelen nagyobb. Árvák is itt, ez a szerves fejlődés, ez gyakorlatilag a kommunizmussal megtört. A szerves fejlődés alatt azt értem, hogy nem csak az evangélikus egyház, hanem minden egyház szépen, de lassan, de biztosan, főleg nyugat-európai minták alapján kezdte fölépíteni a kórházait, az idős otthonait, árvaházakat, alapítványokat hoztak létre, és egyre inkább bővült, színesedett a diakóniai szolgálat. Az evangélikus egyházban is. Diakonisszák. És tovább. 48-50-ben egy törés történt, ugye ez a drasztikus, vulgáris ateista hatalom átvette itt az uralmat Magyarországon, és ezzel gyakorlatilag az egyházakat, az oktatásból, mindenből, ami a templomon kívülön kizárta. És a diakóniában is az a szerves fejlődés, ami addig látható volt, az gyakorlatilag derékba tört, kivéve azt a néhány intézményünket, amit meghagyhattak, mert azt mondta, hogy a kommunista párt és a fő ideológusai, hogy na jó, gyerekekkel lefoglalkozzanak az egyházak, a fogyatékosokkal, meg az idősekkel foglalkozhatnak, mert hát az nem szól, ugye a szocializmus

döntésében, ugye ez egy gyönyörű szép dolog volt. Mind a mellett pedig ugye az állam azt mondta, hogy majd ő ezt ellátja, ezt a problémát, és egyébként pedig a szocialista emberkébe nem fért bele a fogyatékos ember. Tehát nem tudott vele mit kezdeni, ezért aztán ilyen gettókat hoztak létre, mint például ez a Középhegyi út intézmény is ilyen volt, mert most az egy dolog, hogy Szombathely legelegánsabb helyén fekszik, ugye, egy ilyen úgynevezett zöldövezetben, de ez régen, a 60-as években, amikor megépült, az erdő közepén volt, a szemétdob felé félúton. Tehát egy városon kívül eső rész, ahova havonta egyszer jöttek látogatni a szülők, elvették sokszor erőszakkal a fogyatékos gyermeket a szülőtől, betették ebbe az otthonba, ott élt az igazgató, egy ilyen kis állam az államban volt, mert hogy el kellett rejteni. A szocialista ember típusban ugye ez nem illett bele, a fogyatékos ember, ezért ezeket eldugták erdőkbe, itt kastélyokba, itt ott, ott. Tehát ezt tudjuk, ebben most nem menjek bele. És az egyházak kiszorultak, tehát ez a szerves fejlődés 40 évig megtört. Most 90-ben, amikor jött a rendszerváltozás, akkor nyilván nem sokkal rá ugye lett szociális törvény is, és ebbe az állam, az akkori kormányzat, ugye az első szabadon választott kormányzat partnerként tekintett az egyházakra, és kérte, hogy egyrészt a meglévő intézményhálózatot azt fejlesszék, másrészt pedig folyamatosan olyan pályázatokat írt ki, amelyekbe az egyházak új intézményeket hozhattak létre. A 90-es évek az gyakorlatilag arról szólt, hogy a meglévő intézményeinket megerősítettük, bővítettük, illetve ott, ahol volt helyi közösség, amik, mint például Szombathelyen, amelyik szeretett volna önálló új intézményt alapítani, akkor erre volt lehetőség. Tehát egy ilyen szép fejlődési ívet írt le, csak ugye ezek a úgynevezett kormányváltások, ezek az nem tettek ennek jót. Ugye hát mi is 2004-ben vettük át a Középhegyi intézményt, ugye ne felejtsük el, ez a 2004, ez a Vegyesi kormány volt, ugye Vegyesi kormány volt, amelyik kimondottan egyházellenes volt. Ezt úgy értem az egyházellenességet, hogy nem óhajtotta az egyházakat abban támogatni, hogy amikor az intézmény rendszerüket modernizálják, fejlesszék. Voltak pályázatok, itt ott, amott el lehetett valamit csípni. Például 2004-ben ennek az intézménynek az átvétele, hogy mi átvettünk egy akkor önkormányzati fenntartású intézményt, ennek komoly politikai visszhangja volt a miniszteri szinten. Tehát a minisztérium nem támogatta ezt, mert attól féltek, hogy elindul egy ilyen folyamat. És ez elkezdték ezt stoppolni, utána behoztak mindenféle olyan törvényt, hogy jó, átveti az egyház, de akkor nem kapják meg a plusz pénzt, x évig, meg az önkormányzatnak kell hozzátenni a pénzt. Tehát egy csomó ilyen féket beraktak, ami egészen 2008-10-ig tartott. Tehát akkor megint volt egy visszarendeződés, akkor ugye mi magunk egy picit a saját belső dolgainkat próbáltuk rendezni, erősíteni azt, ami van. És hát 2010-től pedig ugye van megint egy olyan politikai gondolat az országban, amelyik szeretné az egyházakat még jobban. Most valljuk meg őszintén, függetlenül attól, hogy milyen színű egy politikai vezetés, elemi érdeke az. Ez az európai trend, ez az európai standard, hogy a keresztény közösségeket, a jól működő civil szervezeteket, csak ott rengeteg csalódás volt az elmúlt években, visszaélések voltak, de elsősorban az egyházakat minél inkább a társadalmi szövetbe be kell ágyazni, akár az oktatás területén, akár a szociális területen. Mert hogy az a fajta plusz, amiről beszéltem, ez a fajta diakóniai lelkület, ez azért hozzátesz valamit, meg a jó gazdának a szerepe. Ennek az egész szerves fejlődésnek nyilván részese volt az oktatási rendszerünknek a felépítése is, de erre nem nagyon jutott idő, mert mindig ugye az épületekkel vagyunk elfoglalva, meg azzal, hogy minél szebbek legyünk, modernebbek legyünk, tehát most jött el az idő, illetve most már azért 4-5 éve zajlik egyfajta belső diakónus képzés elsősorban a munkatársainknak, ennek az a cím, hogy keresztényházban dolgozom. Ez egy tréning forma, tehát nem frontálisan, hanem tréning forma. Próbáljuk érzékenyíteni a munkatársainkat, a szakácstól egészen a főnővérig, intézményvezetőig, hogy mit is jelent az, hogy ők nem egy állami intézményben dolgoznak, vagy egy civil fenntartónál, hanem az evangélikus egyház intézményében. Ez egyik. Ami most előttünk áll, és talán ebbe is meg lesz a megfelelő támogatás, hogy a saját vezetőképzésünket és a diakónus képzést posztgraduálisan, illetve nappali a Hittudományi Egyetem önálló szakjaként elindítsuk. Ez az elkövetkezendő 1-2 évnek lesz a feladata, és akkor gyakorlatilag megteremtjük hozzá azt a fajta oktatási hátteret is, amire szükségünk van. Erre mondhatjuk azt, hogy kicsit fordítva ültünk a lovon, de hát ez meg hozzá kell szokni Kelet-Európában, hogy itt soha nem úgy mennek a dolgok, ahogy tervezetten kéne menni, hanem mindig az adandó résbe megpróbáljuk betenni a lábunkat, és onnan tovább lépni, de én most már azért látom az alagút végét, amikor előáll az a viszonylag egyensúlyi helyzet, ami a további fejlődést szolgálja, mert nagyon nagy szükségünk van nekünk jól képzett önkénteseinkre, tehát nem elég a lelkesedés, hanem kell ez a fajta formális önkéntesség, hogy én tudom is, hogy mit akarok, mit csinálok, és ez kell diakóniai, hogyha diakóniába csinálják.

0: fiatalokra, akiket már egy olyan szemléletbe kellene kiképeznünk, ahol ez a diakóniai szemlélet ez jön, tehát kapnak egy teológiai képzést, és szükségünk van olyan dolgozói körre intézményenként, akik tényleg elkötelezett keresztények, és a munkájukat azt nem egyszerűen munkahelyként tekintik, hanem mint elkötelezett keresztény gyülekezeti tag, egyben munkavállalója is az egyháznak. Nem tudom, érthető, ugye? Tehát ez egy speciális minőséget jelent, akik mondjuk egy intézményen belül, akár nővérként, szakácsként, vagy bármilyen módon diakonusként végzik a munkájukat, nem csak egyszerűen evangélikus szakácsként, vagy református nővérként. Most ennek a megteremtéséhez megvannak a modelljeink, a képzési formáink, igazából ezt kell most fölépítenünk, és megteremteni hozzá azt az anyagi bázist, hogy elkezdhessünk tömegesen képezni.
1: Lelkész úr, én nagyon sok sikert kívánok a munkájához. Én nagyon örülök ennek a beszélgetésnek, mert úgy gondolom, hogy egy egészen más oldaláról lehetett bemutatni most az ön munkáját is, az egyház gondolkodását is, és azt is, hogy hogyan is nyit a világ fele. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen.
1: A riportot Kopcsán Dénél Zsuzsa készítette.
2: Műsorajánló.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
6: Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
8: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Most egy régit az új után, jó?
1: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Három évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

Valahol a messze vadnyugaton, csillagfényben szikrázó nyári éjszakán hallottam ezt a dalt, amelyet egy kis, ábrándos szemű, barna lány énekelt.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
7: Retikül, szerdán 16 órától.
8: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Éjszaka mentették fel tisztségéből a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom, a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan, nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupció gyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. 2026 év első negyedévében 1433 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából. A rendőrségi drónok átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben. Ez az 1433 alkalmat figyelembe véve 439 üzemórát jelent. Az országos rendőrkapitányság közölte, a rendőrség jelenleg 129 pilóta nélküli repülőeszközzel rendelkezik, amiket különböző szakterületeken használnak, ám maguk a készülék nem kategorizálhatók felhasználás szerint. Azt is elárulták, hogy a drónok bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyítik számukra a jogsértések dokumentálását. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves Széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a város polgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki tó vízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. A pozsonyi parlament a múlt héten elfogadta a közúti közlekedésről szóló törvény átfogó módosítását. A legtöbb figyelmet az új gyalogos szabályok kapták. A zebrán tilos lesz a figyelmet elvonó mobiltelefonozás. A cél az, hogy az átkerés közben a gyalogos folyamatosan tisztában legyen a közlekedési helyzettel. A telefonálás kérése egyelőre nem teljesen egyértelmű. Újdonság az is, hogy a közútakon nem lehet majd olyan elektromos vagy segédmotoros rollerekkel közlekedni, amelyek 25 km/h-nál nagyobb sebesség elérésére képesek. Ma általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Feltámad a szél, amelyet erős, néhol akár viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, már is indul a zamat. A mai zamat témája pedig sok-sok hófehér felhőcske lesz, vagyis a karfiol lesz a mai alapanyagunk. Nagyon remélem, hogy velem tartanak, és ha van kedvenc karfiolos ételreceptjük, azt megosztják velünk. A zamat Facebook oldalán én Kiskata vagyok, a következő két órát fogjuk együtt tölteni.
5: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
6: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Ez itt a Zamat, benne pedig, ahogy említettem, kis fehér felhőcskékről fogunk beszélgetni, a karfiolokból készítünk ma mindenféle finomságot. Nálunk, Európában különösen népszerű a karfiol, és nem csak azért, mert remek tápanyagforrás, hanem azért is, mert nagy szerepet tölt be az egészséges táplálkozásban, ugyanis jelentős a vitamin tartalma. Ez a kedvelt zöldségféle a Közel-Keletről származik. A görögök és a rómaiak is ismerték, sőt, szívesen fogyasztották. Aztán valahogy az idő múlásával megfeledkeztünk róla, viszont a 16. században ismét előkerült, először Itália területén, aztán Franciaországban a 17. század végén, mégpedig azért terjedt el Franciaországban, mert 15. Lajos nagyon szerette a karfiolos fogásokat. A király egyik kedvenc ételét, aminek egyébként ő maga adott nevet, mi is el fogjuk készíteni a mai Zamatban, nem más ez, mint a dübári szelet. A karfiolnak számos jó tulajdonsága van, először is alacsony az energiatartalma. Úgyhogy mind a diétázók számára, mind a cukorbetegeknek előszeretettel szokták ajánlani. A szénhidrát tartalma is igen csekély, a káposztafélékhez tartozik, és így azokhoz hasonlóan védelmet nyújt egyes betegségekkel szemben. A C-vitamin tartalma is igen jelentős. A fő szezonja így nyár végén, ősz elején van, de tulajdonképpen hála a melegágyi termesztésnek egész évben kapható, illetve fogyasztva is hozzájuthatunk. Azért arra mindenképpen érdemes figyelni, hogy a karfiolt eszünk, hogy magas rostartalma miatt puffasztó hatású. Ugye ez is jellemző a káposztafélékre? A legnépszerűbb elkészítési módja pedig egyrészt ugye a karfiolleves, másrészt a rántott karfiol majonézzel vagy tartármártással, de savanyúságot is készítenek belőle sok háztartásban. A növénynemesítőknek köszönhetően pedig akár iszik, akár nem kapható kék színű karfiol. Is. A kék színű karfiol színét az úgynevezett antocián adja, ami a vörös káposztában és a kék karalábéban is megtalálható. A növénynemesítők ezt az anyagot hozták össze a karfiollal, és így született meg a kék karfiol. Hát mi kékből nem, de fehérből nagyon sok finomságot fogunk készíteni. Hamarosan kezdjük is a receptek sorát, úgyhogy készítsék elő a papírt és a tollat.
1: Hobbyradio.hu.

0: Önök az Amatot hallgatják, benne pedig a karfiola mai alapanyagunk. Hát akkor jöjjön is az első receptünk, egy jó kis karfiol levest fogunk készíteni, hiszen karfiol leves nélkül szerintem nem élet az élet, és nem telhet el a nyár vége sem anélkül, hogy ne együnk. Egy jó kis karfiol levest én jó tejfölösen és egy picit fokhagymáson szeretem. Gyerekkoromban általában úgy osztályoztam a leveseket, hogy volt a fehér leves, a sárga leves és a piros leves. A piros leves egyértelműen ugye a paradicsom leves volt, a sárga leves volt mindenféle húsleves, a fehér leves pedig a tejfölösen vagy tejszínnel készített, akár ragú, akár zöldségleves. Na hát én most egy ilyen fehér karfiollevest hoztam önöknek, amihez egy darab karfiolt fogunk felhasználni, amit kisebb rózsákra szedünk. Ezen kívül 3-4 kisebb burgonya is kell, ezt majd fölkockázzuk, 2-3 sárgarépát felkarikázunk. Hogyha szeretnék, hogy a répakarikák jól mutassanak a levesben, akkor azt javaslom, hogy fogják az egész répát, és hosszában metszenek ki belőle a répa 4 oldalán hosszú csíkokat. Így ékalakban vágják be egy kicsit a répát, és úgy karikázzák föl, így a répakarikák úgy fognak kinézni, mint hogyha kis virágszirmok lennének. Elég nehéz ezt rádión keresztül elmagyarázni, jó lenne, hogyha valahogy meg tudnám mutatni, de bízom benne, hogy a háziasszonyok tudják, hogy mire gondolok, vagy hogyan gondolom. Szóval a 2-3 sárga répán túl szükségünk lesz egy darab fehér répára, ezt is felkarikázzuk majd, illetve egy csokor petrezselyem kell még felaprítva. Használunk 2 gerezt fokhagymát, ezt akár egészben, de akár szintén felaprítva is beletehetik a levesbe, attól függ, hogy mennyire szeretik fokhagymásan. Hogyha csak egy pici ízt szeretnének adni a levesnek, akkor ne nyomják szét, hanem egészbe tegyék bele a fokhagymát. Így is kellemesen belefő az íze, viszont hogyha szeretnék, hogy egy picit intenzívebb legyen a fokhagyma íze, akkor nyugodtan szétnyomhatják, sőt, akár 2 gereznél többet is tehetnek bele, de a végén majd elmondom, hogy lesz igazán jó fokhagymás, mert hogy én ezt a levest úgy szeretem, de hát nem magamból induljak ki, igaz? Kell még 2 darab babérlevél, egy kevés őrölt fehér bors, és ugyancsak egy kevés őrölt szerecsendió, valamint só ízlés szerint, és persze megfelelő mennyiségű víz. Leves betétnek pedig én az eperlevél tésztát ajánlom szerintem. Azzal a legjobb, ja, és egy speciális rántást fogunk hozzá készíteni, ami hagymás rántás lesz, tehát vaj kell hozzá, vagy margarin, egy kevés apróra vágott hagyma, 2 evőkanál liszt, és majd még 2 deci tejföl, vagy tejszín. No hát először is a karfiolt, a burgonyát, a répát, fehér répát szépen előkészítjük. Én úgy szoktam kezdeni, hogy a répát egy kicsit megfuttatom egy nagyon-nagyon kevés olajon, éppen csak annyira, hogy kapjon egy kis kérget, aztán felöntöm vízzel, és mehet bele a többi zöldség. Fűszerezzük, és elkezdjük melegíteni. Amikor forr, akkor megkóstoljuk, hogyha szükséges, akkor még ilyenkor is lehet fűszerezni. Az azonban nagyon fontos, hogyha már forrni kezdett, akkor vegyük egy kicsit lejjebb a lángot, és lassan főzzük. Közben el lehet készíteni a rántást, mégpedig úgy, hogy vajból vagy margarinból, hagymából és lisztből. Szépen megcsináljuk a rántást, aztán levesszük a tűzről, és apránként hozzákeverjük a tejfölt vagy a tejszínt. Aztán a levesből is veszünk ki egy kevés levet, azzal elkeverjük a rántást, és óvatosan, lassan hozzáöntjük a leveshez, jól összekeverjük, és amikor beleöntöttük ezt a keveréket a levesünkbe, akkor dobjuk bele a levestésztát is, majd még 10 percig főzzük, és éppen mielőtt elzárnánk a gázt, beleszorjuk a petrezselymet. Tálaláskor pedig kínáljanak mellé tejfölt. Na és akkor most jön a fokhagyma trükk. Én fokhagymás tejföllel szoktam kínálni ezt a levest, vagyis néhány kanálnyi tejfölt kiszedek a dobozból, abban nyomok 1-2 gereszt fokhagymát, jó alaposan összekeverem, és így mehet az asztalra, aztán mindenki annyit tesz ebből a tejfölből a leveshez, amennyit szeretne, természetesen sima tejfölt is kínálhatunk mellé. Én nagyon szeretem, nekem ez az egyik kedvenc levesem.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk adta a has.

0: Önök az Amatot hallgatják, benne pedig jöjjön a következő recept. Azt hiszem, hogy a rántott karfia receptjével mindenki tisztában van. Ugyanúgy kell készíteni a rántott karfiolt, mint bármilyen más rántott ételt, akár rántott gombát, rántott húst. Előfőzzük, megforgatjuk lisztben, tojásban, zsemlemorzsában és kisütjük. Semmi ördöngösség. A tökéletes rántott karfiol elkészítésének módja azt hiszem valójában a részletekben rejlik. Ugye először is nagyon fontos, hogy megfőzzük a karfiolt még a panírozás előtt. Akár ételízesítős, akár sós vízben kifőzhetjük. Ez az első trükk. Ugye itt már kap egy kis ízt a karfiol, és még egy trükk van itt. Arra tessék nagyon odafigyelni, hogy ne főjön meg teljesen, vagyis roppanós maradjon a karfiol, ahogy mondani szokás, al dente, tehát harapható legyen, mert még ugye sütni is fogjuk. Persze, ugye a sütés nem tart olyan sokáig, tehát legyen megfőve a karfiol, de ne legyen túlfőve. Ez nagyon fontos. Természetesen nem egészben tesszük bele a vízbe, hanem rózsáira szedve úgy főzzük meg, aztán szűrővel kiszedjük, és akkor itt megint csak jön egy trükk. Én úgy szoktam csinálni, hogy előveszek egy nagy tálcát, és arra leteszem a karfiol rózsákat, és mindegyiket külön beszórom egy kevés ételízesítővel, úgyhogy lehetőleg minden oldalára jusson. Aztán így hagyom kihűlni. Langyosan vagy hidegen érdemes panírozni, ez a következő trükk. A panírozásnál pedig nagyon figyeljenek arra, hogy mindenhová jusson a tojásból, és így süssék ki forró olajban. Ugye a karfiolt előfőztük, tehát az olajban nem megsütjük, hanem csak hagyjuk, hogy rápiruljon a bunda. Hogyha túlságosan sok időt tölt a forró olajban, akkor könnyen megszívja magát, és akkor nehéz lesz, és nem lesz finom. Viszont nem csak forró olajban süthetik ki, hanem megsüthetik a rántott karfiolt sütőben is. Miután bepanírozták a karfiolokat, szépen elrendezgetik egy tepsiben, amit előzőleg egy kicsit kiolajoztak, és már mehet is az előmelegített sütőbe. Sütéskor az aláöntött olajjal egy picit meg lehet locsolni, de akár meg is forgathatják, mielőtt betolják a tepsit a sütőbe a karfiol rózsákat, és itt is addig hagyják bent, amíg aranybarna nem lesz a prézli a karfiolon. Aztán lehet kivenni, és természetesen majonézzel vagy tartármártással kínálni. Jó étvágyat hozzá!
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Ez itt a Zamat, a mai Zamatban pedig a karfiol az alapanyagunk. Már készítettünk egy jó kis karfiollevest, illetve készítettünk rántott karfiolt. Hát most akkor csináljunk, vagy főzzünk egy jó kis rakott karfiolt. Biztos vagyok benne, hogy önök is kóstolták már a rakott karfiolt. Szerintem az egyik legfinomabb dolog, sőt, vegetáriánus módra is el lehet készíteni, hiszen nem csak hússal lehet megrakni, de akár túróval vagy tojással is. A mi mai rakott karfiolunk hagyományos módra készül. Ehhez egy szép nagy fej karfiolra lesz szükségünk, amit megtisztítunk, rózsáira szedünk, és fölteszünk főni sós vízben. Emellé 40 dekányi darált húst fogunk használni, tulajdonképpen mindegy, milyen húst használnak hozzá, sertést vagy csirkét. Csirkével vagy pulykával talán egy kicsivel hamarabb elkészül. Aztán kell még egy csészényi rizs, egy 15 dekányi füstölt sajt, egy szép nagy fej hagyma, sűrített paradicsom, egy nagy doboz tejföl, só, bors, majoranna, szerecsendió és piros paprika. Ugye szépen fő a rózsáira szedett karfiol a sós vízben, közben egy csészényi rizst kis olajon fehéredésig pirítunk, majd kétszeres vízben, amit sóval vagy ételízesítővel ízesítettünk, felforraljuk, elzárjuk a gázt, lefedjük és egy 15-20 percen keresztül hagyjuk dagadni. Közben egy serpenyőben megpirítjuk a kockára vágott hagymát, ehhez hozzáadjuk a darált húst sóval, borssal, egy kis majorannával és szerecsendióval, valamint piros paprikával ízesítjük. Szokás szerint hozzáadjuk a paradicsomszószt, megpirítjuk, majd felöntjük vízzel és készre főzzük. Aztán nincs más dolgunk, mint összerakni az ételt, előveszünk egy jénai tálat, a megfőtt rizst és a darált húst összekeverjük, a felét a tál aljában elterítjük, erre tesszük a karfiolt, illetve ráöntjük a tejföl felét a tejfölbe. Ne felejtsünk el elkeverni egy tojást is, azt is fűszerezzük meg egy kis szerecsendióval, rátehetjük a következő adag húst a tetejére, mehet a maradék karfiol, a tejföl másik fele, aminek a tetejére oda reszeljük a füstölt sajtot, és már mehet is be a sütőbe. Addig kell sütni, amíg szépen meg nem pirul a tetején a sajt, aztán lehet fogyasztani jó étvágyjal. Egyébként vannak, akik a tetejére nem reszelt sajtot tesznek, hanem megszórják egy kis zsemlemorzsával, azzal is tökéletes. Fogyasszák egészséggel.
1: Hobby Rádió.

A mai zamatban a karfiol az alapanyagunk, szerintem nagyon sokak kedvence a karfiol. Nagyon sokféleképpen elkészíthetjük. Én azért szeretem nagyon, mert számomra semleges íze van, bár meglehetősen jellegzetes karfiol íze van, de tulajdonképpen bármilyen ételhez hozzáadhatjuk, akár köretnek is. Én például nagyon szeretem, csak úgy egyszerűen sós vízben megpárolva bármilyen sült hús vagy grillezett hús mellé fogyasztani, de nagyon szeretem a különböző ételvariációkat is belőle, például rakott karfiol formában vagy karfiol fasértnak elkészítve, erről is lesz még szó, illetve nagyon szeretem a csőben sült karfiolt, no hát ilyet fogunk most készíteni, érdemes lejegyezni ezt a receptet és érdemes kipróbálni, mert tényleg nagyon finom. Ehhez egy szép nagy fej karfiolra van szükségünk, illetve kell 20 dekányi jútúró, 2 deci tejföl, 1 csokor kapor, ugye, hogyha túrót használunk, akkor amellé nagyon illik a kapor, 20 dekányi császárszalonna, 1 kevés vaj, 2 evőkanálnyi liszt, 3 deci tej, 10 deka reszelt sajt, és ízesítésnek még egy kis só, ezek a hozzávalói a töltött karfiolnak, amit majd csőben fogunk megsütni. Igen, tudom, furán hangzik, töltött karfiolt készíteni, nem is lesz ez a szó szoros értelmében vett töltött karfiol, már is mondom, hogy hogyan készül, sós vízben megfőzzük a karfiolt, amit ugye rózsákra szedtünk, és itt is érvényes az, amit a rántott karfiolnál már elmondtam, hogy ne főzzék meg teljesen, tehát roppanós legyen, al dente legyen a karfiol, szépen kiemeljük szűrővel a vízből, és hagyjuk hűlni. Amíg a karfiol hűl, addig a jutúrót összekeverjük a tejföllel, és beletesszük az apróra vágott kaprot is, azzal is jól elkeverjük. Kiválogatjuk a karfiol rózsákat, körülbelül azonos méretű, nagyobb karfiol rózsákból formálunk egy kört egy tepsi közepén, a kör közepét pedig kitöltjük a kevésbé szép vagy apróbb kis karfiol rózsákkal, majd az egészet beborítjuk vékonyra szelt császárszalonnával, és ide öntjük a tejfölös jutúró 2/3-át. Aztán megint rakunk egy kört szép rózsákból, egy kicsit szűkebbet, mint az alsó kör, tehát tulajdonképpen visszaépítjük magát a karfiol fejet, aztán kitöltjük a kör közepét, és megint szalonnát rétegzünk rá, végül rámerjük a maradék tejfölös jutúrót és a maradék karfiolból befejezzük a fej építését. Aztán jöhet a rántás készítése, vajból és lisztből világos rántást készítünk, ezt felöntjük a tejjel, felfőzzük, megsózzuk, beleteszünk 10 deka reszelt sajtot, jó alaposan átkeverjük, és már mehet is a karfiol tetejére, óvatosan, nehogy szétcsusszanak a karfiol rózsák, aztán betesszük a forró sütőbe, és közepes lángon pirosra sütjük a töltött csőben sült karfiolunkat. Ehhez is jó étvágyat kívánok!

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Ez a zamat, benne pedig korábban említettem, hogy fogunk készíteni még a mai adásban karfiol fasírtot is, hát eljött az ideje, hogy megfőzzük, illetve megsüssük ezt a finomságot is. De még mielőtt elmondanám a receptet, hadd meséljem el, hogy nem tudom, tudták-e, de még abban a korban, amikor 15. Lajos kezdte felfedezni a karfiolt magának, nem voltak ám ekkorák ezek a zöldségek, éppen hogy teniszlabda méretűek voltak. Aztán a termesztési kísérletezgetésnek köszönhetően érte el a mai nagyságát, ugye nem ritkán futballlabda méretű egy fej karfiol. Vásárláskor törekedjünk arra, hogy hófehér, lehetőleg minden folttól és hibától mentes példányt vegyünk, az állaga legyen tömör, a levelei pedig legyenek zöldek és frissek. Na és akkor lássuk, hogyan készül ebből a szép hófehér rózsákból álló tömör karfiolból a karfiol fasírt. Egy közepes fejnyit válasszunk belőle, ehhez két vékonyabb szelet kenyér, kettő tojás, egy csokor petrezselyemzöld, só, bors, ételíze és olaj szükségeltetik. Ugye, hogy legyen miben kisütni a fasírtokat. Vegetáriánusoknak egyébként nagy szeretettel ajánlom ezt a finomságot, de ne csak vegetáriánusok próbálják ki, hiszen mindenkinek biztos vagyok benne, hogy nagyon fog ízleni. A karfiolt először is szokás szerint rózsáira szedjük, megmossuk és sós vízben puhára főzzük. Hogyha megpuhult, akkor leszűrjük, és burgonyatörővel összetörjük. Most nem baj, hogy egy kicsit jobban megfőzzük. Aztán miután összetörtük, hozzáadjuk ízlés szerint a sót, a borsot, az ételízesítőt, illetve a két tojást, és a vízbe áztatott, kinyomkodott kenyeret, vagyis fasírtot készítünk belőle. Jó alaposan összedolgozzuk, hogyha túlságosan lágynak találják a masszát, akkor nyugodtan lehet az állagán javítani egy kevés zsemlemorzsával. Aztán olajat hevítünk, és egy evőkarál segítségével a serpenyőbe halmozzuk a masszát. Aki ügyes, az törekedhet arra, hogy nagyjából kör alakúak legyenek a karfiol fasírtok, és szép pirosra sütjük mindkét oldalukat. Ne használjanak túl sok olajat, viszont ha az fogytán van, akkor nyugodtan pótolják. Aztán fogyasszák jó étvánnyal, akár magában, akár bármilyen főzelékkel.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Az amat mai témája a karfiol, és nem tudom, kóstolták-e már a karfiol pudingot, de ne gondoljanak édességre, ez itt még nem a desszert helye. Már is mondom, hogy hogyan lehet karfiol pudingot főzni. Megfőzzük és lecsepegtetjük a karfiolt, aztán egy botmixerrel összetörjük és hozzákeverünk két tojás sárgáját, illetve egy felvert egész tojást. Ezt elkeverjük 2 deci tejszínnel, megízesítjük egy kis szerecsendióval, aztán beleöntjük egy kisebb serpenyőbe vagy jénaitába, aminél van egy nagyobb serpenyünk vagy jénaitálunk, amibe vizet öntünk, ugye ez a gőzben sütés. Tehát nagylábas benne víz, bele a kislábas, amiben a keverékünk van, és így toljuk be a sütőbe. Egy 25-30 percig sütjük közepes hőfokon, aztán már lehet is tálalni paradicsomöntettel. Hát ez a karfiol puding, érdemes ezt is kipróbálni. Most jönnek a hírek, utána folytatjuk a recepteket.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdély Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
0: Az amat mai témája a karfiol, és nem tudom, kóstolták-e már a karfiol pudingot. De ne gondoljanak édességre, ez itt még nem a desszert helye. Már is mondom, hogy hogyan lehet karfiol pudingot főzni. Megfőzzük és lecsepegtetjük a karfiolt, aztán egy botmixerrel összetörjük és hozzákeverünk két tojás sárgáját, illetve egy felvert egész tojást. Ezt elkeverjük 2 deci tejszínnel, megízesítjük egy kis szerecsendióval, aztán beleöntjük egy kisebb serpenyőbe vagy jénaitába, aminél van egy nagyobb serpenyünk vagy jénaitálunk, amibe vizet öntünk, ugye ez a gőzben sütés. Tehát nagylábas benne víz, bele a kislábas, amiben a keverékünk van, és így toljuk be a sütőbe. Egy 25-30 percig sütjük közepes hőfokon, aztán már lehet is tálalni paradicsomöntettel. Hát ez a karfiol puding, érdemes ezt is kipróbálni. Most jönnek a hírek, utána folytatjuk a recepteket.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritáshatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés és gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. Magyar Péter január végi még európai parlamenti képviselőként benyújtott vagyonnyilatkozatában 3,4 millió forintos hitelkártya tartozás szerepelt, valamint magánszemélyeknek 5,8 millió forinttal tartozott. Most országgyűlési képviselőként leadott nyilatkozatában már nincsenek benne ezek a tételek. A Varga Judittól történő válása után Magyar Péter élet egy 2014-ben vásárolt 7926 négyzetméteres balatonhegyei kivett beépítetlen terület is. Januárban azonban még nem szerepelt a nyilatkozatában, hogy az ingatlan jogi jellege társasház. Nyilatkozatából az is kiderül, hogy miniszterelnökként kap rendszeres adóköteles jövedelmet, a pártelnöki tisztségért azonban továbbra sem részesül díjazásban. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában, immár a lakosság jelentős része a mindennapi betevőn is kénytelen spórolni. Miközben a háztartások az alapvető kiadásaikat vágják vissza, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a pozsonyi kormány eddig bemutatott gazdasági intézkedései hatástalanok, és nem fogják növelni az emberek vásárló erejét. Az AKO ügynökség kutatása alapján a lakosság több mint 40%-a már az élelmiszer vásárláson is kénytelen spórolni. A válaszadók csak nem fele visszafogta a ruhát és cipővásárlásra fordított kiadásait. Hasonló arányban mondtak le a szabadidős programokról, míg több mint 43% a nyaralási költségeket csökkentette. Amszterdamban a turisztikai adók növelésére készülnek, ahol jelenleg is Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adóját kell kifizetniük. A szállásdíj után 12%-ot, míg az egynapos vendégeknek 15 eurót. Az új városvezetés ezt tovább emelné. A jelenlegi 12%-os adómérték jövőre 16%-ra nőne, majd évente 1%-ponttal emelkedne, amíg 2030-ra nem éri el a 20%-ot. Ma általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Feltámad a szél, amelyet erős, néhol akár viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Önök az Amatot hallgatják, benne pedig még a műsor elején említettem, hogy van egy történelmi, legendás étel, ami Karfiolból készül, és amelynek a nevét 15. Lajos adta állítólag legalábbis, hiszen a király egyik igen kedvelt ágyasa, Dübári gróf felesége volt. A királynak pedig állítólag a Karfiol fodrairól Dübári asszonyság testalkata jutott eszébe, hát így adta a Dübári szeletnek ezt a nevet. Már is mondom, hogy hogyan tudjuk odahaza elkészíteni ezt az egyébként igen finom és nagyon egyszerű ételt. 4 szelet kicsontozott sertéskarajra van szükségünk hozzá, ugye a Dübári szelet általában sertésből van, de nyugodtan használhatnak akár csirkemellfilét is hozzá. Só, szerecsendió, liszt a hús kisütéséhez, illetve még a rántáshoz is körülbelül 8 dekányi és ugyanannyi vaj, vagyis 8 deka liszt és 8 deka vaj. 6 deci tej, fél deci tejszín, 2 tojás sárgája, plusz még körülbelül 2 deka vaj és egy kisebb fej karfiol, valamint reszelt sajt. Tetszőlegesen a tetejére pedig egy kevés zsemlemorzsa. Szerintem a hozzávalókból már nagyon sokan kitalálták, bár aki ismeri a dübári szeletet, az eleve tudja, hogy ez egy hús karfiollal lefedve és besamelmártással leöntve. És most, hogy ezt elárultam, szerintem el sem kell mondanom, hogy hogyan készül, nagyon könnyű kitalálni. Ugye a kicsontozott sertéskarajt vagy a csirkemellfilét megmossuk, a széreit egy kicsit bevagdossuk, a csirkének nem, de a sertésnek mindenképpen, kiklofoljuk vékonyra, a csirkét megint csak nem, de a sertést. Igen, megsózzuk lisztben, megforgatjuk, és egy kevés olajon pirosra sütjük. Közben 8 deka lisztből és ugyanannyi vajból világos rántást készítünk, majd feleresztjük 6 deci tejjel, ízesítjük sóval, egy kis reszelt szerecsendióval és sűrű mártást főzünk belőle. Levesszük a tűzről és hagyjuk hűlni, majd amikor már hűlt, akkor keverjük hozzá a fél deci tejszínnel elegyített 2 tojás sárgáját, belemorzsolunk még körülbelül 2 deka vajat, hogy lágy legyen, aztán előveszünk egy tepsit, vékonyan kivajazzuk, egy keveset beleöntünk a tepsibe a mártásunkból, erre fektetjük a hús szeleteket, és mindegyiknek a tetejére karfiol kerül, természetesen ez alkalommal is a rózsáira szedett karfiolt sós vízben megfőzzük egy kicsit. Na és miután ott van a karfiol a húson, a maradék mártást ráöntjük. A tetejét, hogyha ízlésünk úgy kívánja, megszorhatjuk egy kis reszelt sajttal, és meghinthetjük egy kevés zsemlemorzsával, majd így toljuk be a sütőbe, és szép pirosra sütjük. Aztán elfogyasztjuk jó étvágyjal. És hogy milyen bort kínáljunk mellé, no hát hamarosan az is kiderül, hiszen megérkezett a stúdióba Kolozsvári András, aki ez alkalommal is hozott nekünk kortyolnivalót.
4: Hobbi rádió.
0: Műsorajánló.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobbi Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Ez itt a Zamat, és megérkezett a stúdióba Kolozsvári András. Szeretettel köszöntelek, mit hoztál ma nekünk?
1: Én is szeretettel köszöntelek, Kata, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, hogy mit hozhattam volna.
0: Bort.
1: Talált.
0: Na de miért? Van egy jó kis dübari sertés szeletünk.
1: De finom.
0: És úgy gondoltuk, hogy emellé választunk valami kellemes bort. Gondolom könnyű az étel, a bor is valószínű könnyű lesz.
1: Hát csak te hiszed, hogy könnyű. Hát azért rakjuk össze ott az a besamel mártát. Az a sajt a tetején.
0: Na jó, meg eleve
1: tejszín,
0: a sertés.
1: Tehát itt azért a zsírok nagyon topzódnak, nagyon finom, tehát nincs tényleg egy ilyen nagyon nehéz hatása valóban, azért ez egy laktató étel.
0: Tehát akkor a borválasztásunknak is ezt kell figyelembe venni, hogyha magas a zsírtartalma az ételnek, itt pedig ugye azért eléggé el van látva akkor ezek szerint zsírokkal, tehát akkor magas lesz a bor alkoholtartalma is. Jól gondolom? Vagy jól emlékszem? Jól tanultam? Jól vizsgázunk?
1: Igazából nekem tök felesleges bejönnöm ide a stúdióba hozzá, tehát minden tudsz a szakmáról.
0: De minden héten tanulok valami jó újat.
1: Hát a válaszom igen.
0: Jó!
1: Jól mondtad. Tehát egy olyan bort hoztam, illetve hát olyan bort javaslok választani az étel mellé, ami valóban kicsit magasabb alkoholtartalommal rendelkezik, nagyobb a teste, az extrakt tartalma magasabb, illetve az az ideális technológia, amit mi szerényen franciául batonás technológiának szoktunk nevezni, ez finom seprő felkeverést jelent. A hordóban érlelődik a bor, akkor ilyen finom seprő homokszerűen leülepszik a hordó aljára, és a borász így hetente kétszer-háromszor felszokta keverni egy ilyen kampós bottal, és újra átjárja a finom seprő a bort, és még finomabb zamatok oldódnak ki belőle, de igazából vajas, ízű, textúrájúvá válik a bor, hasonló egy kicsit a besamel mártás ízéhez.
0: pont ez jutott eszembe, hogy hát persze, hát besamellel készül az étel.
1: Bizony, és erre a technológiára nagyon kiváló a Chardonnay, vagy akár a szürke barát.
0: És melyik tájegységről, melyik
1: borvidékről? Eger jöhet szóba, illetve Egyek, ahol nagyon finom batonás technológiával készült Chardonnay-kat, vagy szürke barátokat kóstoltam.
0: Tehát akkor emellé valamilyen Chardonnay-t fogyasszunk, viszont nem úszod meg ennyivel, mert ugye a mai alapanyagunk elsősorban a karfiol. Hogyha mondjuk csak egy egyszerű rántott karfiolt készítünk, egy kevés ételézesítővel vagy sóval, milyen irányba induljunk el borválasztás felé?
1: Hát mindenképpen fehér bornál maradunk továbbra is. Lehet, hogy ennél az ételnél egy kicsit könnyebb bort néznék. Biztos, hogy jó választás egy Sauvignon Blanc. Nagyon jó lehet egy Pinot Blanc, de meg kell nézni. Lehet, hogy egy Bianca, egy Kövidinka, egy Ezerjó is remek választás lehet. Meg kell nézni. Most hazamegyek is, tehát kipróbálom, és akkor egy Betszó küldök egy SMS-t.
0: Jó. Oké. Hát akkor kísérletezünk, én is amondó vagyok, hogy készítsünk egy kis rántott karfiolt, és akkor próbálgassuk mellé a fehér borokat. De azért csak mértékkel. András, köszönjük szépen.
1: Én köszönöm.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Kamu reklám.
1: Két halott beszélget.
2: Hé, hull a ház! Na, ne bomolj!
0: Kamu reklámot hallottak. Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Amnak odahaza, egyrészt a látvány miatt, mert tényleg nagyon szép, de az íze is fenséges, és borzasztó egyszerű, úgyhogy az, aki még soha nem járt a konyhában, és azt sem tudja, merre van a fakanál, még az is el tudja készíteni. A brokkoliból is és a karfiolból is kisebb-kisebb fejet válasszunk ehhez az ételhez, szépen rózsáira szedjük a karfiolt, a brokkolit igazából elég, hogyha csak kettőbe törik, és egy kicsit előfőzzük a zöldségeket. Aztán előveszünk, hát én egy jénai tál tetejét szoktam ehhez használni. De hogyha van otthon kisebb serpenyőjük, amit be lehet tenni a sütőbe is, akkor azt is használhatják. Ezeket a kis rózsákra szedett karfiolokat és brokkolikat, amik megfőttek ugye a sós vízben, ügyesen elhelyezgetjük a kör alakú kis edényünkben, serpenyünkben, majd meglocsolgatjuk egy tojássárgájával elkevert, ízlés szerint ízesített tejföllel. Én majorannát szoktam beletenni, van, amikor keverek egy kis mustárt is a tejfölbe, azzal is nagyon finom, persze lehet ízesíteni szerecsendióval, vagy akár egyszerűen csak ételízesítő vagy sóval, szóval ezzel szépen meglocsolgatjuk a zöldségeket, a tetejére pedig jó vastagon sajtot reszelünk. Nagyon jó, hogyha vegyesen használnak sima sajtot és füstölt sajtot, aztán betoljuk az egészet a sütőbe, és addig sütjük, amíg a tetején meg nem pirul a sajt, két személyes könnyű vacsorának tökéletes. Próbálják ki!
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Ez itt továbbra is a Zamat, benne pedig a Közel-Keletről származó karfiol a mai alapanyagunk. És most azért hangsúlyoztam, hogy a Közel-Keletről származik a karfiol, mert egy kimondottan indiai receptet hoztam önöknek. A tradicionális indiai ételek egyik fő jellegzetessége, hogy nem tartalmaznak húst, ugye a legtöbb indiai étel zöldségekből készül, illetve nagyon jellegzetes fűszereket használnak az indiai konyhában. Ehhez az ételhez például korianderre, római köményre, friss gyömbérre, kurkumára van szükségünk, illetve lehet használni egy-két csilit is, de ezt akár ki is hagyhatják, bár az adja meg igazán az erejét, mert hogy az indiai ételek általában erősek is. A fűszereken kívül tulajdonképpen nem is nagyon van szükségünk másra. Ja, hát természetesen a karfiolra, egy kevés olajra, illetve kell még só és egy kevés citromlé. Ez a recept nem úgy kezdődik, mint ahogy eddig megszoktuk, bár igaz, hogy rózsáira szedjük a karfiolt, de ez alkalommal nem főzzük elő, hanem egyszerűen csak megmossuk, és oda készítjük magunk mellé, akár csak a fűszereket, minden kis fűszert kikészítünk, és legyen kéznél egy kevés forró víz is. Aztán előveszünk egy lapos, lehetőleg tapadásmentes serpenyőt, beleteszünk egy-két evőkanál olajat, és megpirítjuk ebben az olajban a koriandert és a római köményt. 5 perc elegendő, hogy ezek a fűszerek megpiruljanak, ezután hozzáadjuk az apróra vágott gyömbért és a csilit. Együtt még 1 percig pirítjuk, ezután belekeverjük a kurkumát és a sót. Sóból csak egy nagyon keveset használjanak. Végül beleforgatjuk a karfiolt, és addig keverjük, rázogatjuk, amíg a karfiolt mindenhol éri ez a fűszeres szaft. Na ezután öntünk alá egy kevés forró vizet, és kislángon, fedő alatt puhára pároljuk a karfiolt, hogyha kell, akkor mindig öntsenek alá egy kevés vizet. Körülbelül 20-25 perc alatt elkészül az étel. Hogyha megpuhult a karfiol, vegyük le a fedőt, és hogyha maradt még víz az ételünk alatt, akkor azt nagy lángon fedő nélkül párologtassuk el. Végül citromlével ízesítjük, és már tehetjük is az asztalra.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Zamatban már is kinyitjuk a fűszertárunkat. A mai adásban nagyon sokszor használtuk a szerecsendiót. Éppen ezért ma ezzel a fűszerrel fogunk megismerkedni. A szerecsendió egy indonéz szigetről, Bandáról származik. Az időszámításunk előtti első században is használták, de valahogy a középkor fedezte föl igazán ezt az ellenállhatatlan ízt. Egyébként azt, hogy már időszámításunk előtt ismert volt ez az indonéz fűszer itt Európában is, Plinius írásai igazolják, aki többek között arról is ír, hogy a római utcákat bizonyos alkalmakkor szerecsendió füsttel illatosították az ókorban. Egyébként Indiában a mai napig előfordul, hogy füstölőkbe is tesznek szerecsendiót. Igazából nem tartozik a gyógynövények közé, de azért lehet például gyomorgörcsök ellen alkalmazni, illetve a középkorban megpróbálták vele kezelni a pestist is. Hogy mekkora sikerrel, hát ezt nem tudnám megmondani. Az viszont biztos, hogy kis mennyiségben kimondottan jótékony hatással van a vérnyomásra. A szerecsendió olaj pedig oldja a stresszt és javítja a szellemi képességet. Állítólag álmokat is elő lehet idézni a szerecsendió olajának segítségével. Ezen kívül az olajat magát masszázs során is lehet használni, enyhíti az ízületi gyulladásokat, és remek gyógyír az izomfájdalmakra. Tehát például, hogyha egy kiadós edzés után szeretnék megmasszírozni, vagy megmasszíroztatni a lábukat, akkor nyugodtan használjanak szerecsendiós olajat. Egyébként mostanában a gyógyszeripar helyett inkább a kozmetikai ipar használja a szerecsendiót, mégpedig parfüm alapanyagként, illetve illóolajok alapanyagaként. Fűszerként is gyakran előkerül, Indiában például a garam masala keverék egyik fő összetevője, az európai konyhában pedig általában a krumplis ételek ízesítésére használják, de gyakran fűszereznek vele kolbászt is, illetve nagyon illik a bárányokhoz. És persze a zöldséges ételeknek is remek kiegészítője, például a spenót, a káposzta, a padlizsán, a sütőtök és a besamel mártás elengedhetetlen fűszere, de mint láthattuk, a karfiolhoz is kiválóan illik. A reszelt változat helyett, hogyha tehetik, teljes diót szerezzenek, a szerecsendió ugyanis frissen reszelve a legjobb, a kis diókat pedig jól záródó üvegben, hűvös, sötét helyen tárolják. A reszeléséhez pedig speciális kislyukú reszelőt szoktak használni. Egyébként állítólag a meg nem bontott dió 30 évig is megőrzi az aromáját, ha jól tárolják.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Ez volt már a Zamat. Én nagyon köszönöm, hogy velem főztek. Remélem, hogy a jövő héten is együtt kötünk kötényt, és vesszük elő a fakanalat, és osonunk be a konyhába mindenféle finomságot készíteni. Addig is egyenek jókat. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Viszont hallásra.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
4: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega.
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Retikül. Szerdán 16 órától.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Rádió.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Csődöt jelenthet a fővárosi önkormányzat, robbanás történt a Debreceni Egyetem kémia épületében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni, mondta a főpolgármester egy szakmai fórumon kedden Budapesten. Karácsony Gergely a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján arról beszélt, nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. Emlékeztetett rá, a magyar államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár, és a jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák, vagy más megoldás születne a kérdésben. A főpolgármester arról is beszélt, a Budapestre az elmúlt években nehezedő pénzügyi nyomás brutális volt, mi ezer sebből vérzünk. A főváros cégeinél az alapinfrastruktúrában brutális adósságot hordoznak, de úgy döntöttek, a pénzügyi problémák miatt a közszolgáltatásokat nem csökkentik. Meglepetéssel fogadták az elemzők az infláció májusi lefékeződését a várt gyorsulás helyett. Döntően az erős forint hatásával magyarázták a fejleményt, amely zöld utat ad a jegybank monetáris tanácsának a következő kamatcsökkentéshez. A Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedési üteme az áprilisi több mint 2%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével, Bíró Ferenc Pállal szemben a Központi Nyomozó Főügyészség a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A főügyészség azt írta, hogy a bejelentés alapján indult ügyben a nyomozó ügyészek először 2025. januárjában hallgatták ki gyanúsítottként Bíró Ferenc Pált, valamint feleségét. A bíróságra ez év június 5-én benyújtott vádirat szerint Bíró Ferenc Pál elnök azután, hogy az Integritás Hatóság két gépkocsi vezetővel biztosított számára egy szolgálati személyautót, továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró hatóság által fizetett bérletét. Annak használatát ugyanakkor teljesen átengedte feleségének, aki nem csak jogosulatlanul használta az autót, de azt a hatóság számlájának terhére tankolta, ezzel mintegy 21 millió forintos költséget okozva a hatóságnak. Felújítási munkálatok közben robbanás történt a Debreceni Egyetem kémia épületében, amelynek következtében jelenleg szünetel az áramellátás az épületben, írja a HAON. Alapinformációi szerint az egyetem Neptun rendszere a következő üzenetet küldte a hallgatóknak. A kémia épület felújítási munkálatai során elektromos robbanás történt egy szerelés alatt álló transzformátor egységben. A baleset során az egyedi gyártású transzformátor egység gyakorlatilag megsemmisült, ezért jelenleg az épület egészében szünetel az elektromos áramellátás. Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: Kezdődik a retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Jakab Enikő vagyok, a Retikül című női magazinnal. Nagyon sok mindent hoztam ma is a retikülönben, például azt, hogy hogyan bronzosítsunk egy szempillantás alatt, aztán a vékony nők három titka, és még sok-sok minden más, ha velem maradnak, akkor megtudhatják, hogy még mi mindent hoztam önöknek.
6: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
5: Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Na de nézzük, hogy a változó trendek az egyre gyorsuló divat folytán, hol a hamvas bőr, hol pedig az egészségesen napsütötte arcszína divat. Ennek megfelelően minden tavasszal olvashatunk az újabb önbarnítók vagy szoláriumok hatásairól. Most nézzük a leggyorsabb és a legkevésbé bőrkárosító módszerről, a bronzos minkről. Néhány hasznos tanácsot. A csillogó élettel teli arcbőrt néhány perc alatt is könnyedén elérhetjük. Nem kell hozzá se szoláriumozni, se kenegetni magunkat önbarnítós testápolóval, amitől, ha nem megfelelően használjuk, könnyen sárga lehet a bőrünk. Na de mi kell ehhez? Csupán egy nagyméretű ecset, bronzosító krém, pigment vagy púder, akár bronzosító olaj. Minden nagyobb kozmetikai cég már a tavaszi kollekciójában megjelentette a nyárias üdeszínt. Neked. Nem kell más tenni, csak kitapasztalni, hogy mi a nekünk vagy önnek megfelelő árnyalat, és ügyesen használni a különböző testtájakra. Már a reggeli ébredés és a nappali arckrém használata után is napbarnított színünk lehet néhány lépésben. Amennyiben használ ön alapozót, használja a lehető legvilágosabbat, amely a bőréhez illik, majd vagy a barnák, vagy a barackos korallos színek árnyalatainak arcpirosítóját vigyék fel ecsettel a járomcsontjukra. Ha intenzívebb színt szeretne, használja a barna különböző árnyalatainak pigmentjeit, mely kis dobozban kapható, ezt akár ecsettel, akár már a krémbe keverve is felviheti az arcára. Figyeljen itt arra, hogy a nyak résznek is adjon egy kis színt, főleg ha kivágott blúzt vagy ruhát visel, annál viccesebb nincs, amikor maszkszerűen használják az alapozót. Így az arc és a nyak külön életet él. Nappal is sminkben legyen egy kicsit visszafogott, használja a matt arcbírókat, estére pedig a csillogósabbakat. Nyári szoknyához, estei ruhához a legszexisebb az, amikor fénylő aranybarna bőrön csillognak az ékszerek. A legtökéletesebb hatást úgy érheti el, hogy egy kis testápolót a már említett pigment porral összekever, és zuhanyozás után ezzel keni át a testét. Hagyja egy kicsit száradni, és pár perccel később már fel is öltözhet. Egész este ragyogni fog, anélkül, hogy megfogná a ruháját. Ha a nagy meleg hatására kicsit verejtékezik, előfordulhat, hogy a ruha kap egy kicsit a pigmentekből, de ne aggódjon, kimosható. Van egy kevésbé macerás eljárás is, kapható olyan kifejezetten bronzosító olaj az egyik márkánál, amelyet csak fel kell kenni a testre, és már is csillog. Ha bronzosít, akkor figyeljen arra, hogy vagy a szemet, vagy a száját hangsúlyozza, csak kicsit erősebben, a kettőt semmiképpen sem együtt. Az üdbarna arc már önmagában annyira szép lesz, hogy egy szempillaspirál, enyhe szájfény, esetleg egy kis szemhéjpúder megteszi a kívánt hatást. Barna szemekhez és egyáltalán a bronzos árnyalatokhoz a korallszínű szemhéjpúder kitűnő. Szinte zöld szemeket varázsol, mellőzzék a füstös tekintetet, használjon rózsaszínes barackos árnyalatokat, aranyat és barnát a bronzos sminkhez. Megfigyelhették, hogy ha lebarnult a bőrük, akkor nem feltétlenül szükséges színes körömlakkal kiemelni a kezeket. Elég egy szép japán manikűr, vagy tökéletes összhatást ad, ha barnás, aranyló, bronzos árnyalatú körömlakot választ a sminkjéhez.
0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
2: Hobbi rádió. Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Nézzük a vékony nők három titkát. Ugye az ön környezetében is van olyan nő, aki látszólag erőlködés nélkül őrzi meg az alakját. Nézzük, hogy mik lehetnek a titkai. A vékony nők szeretnek jól lakni, de nem szeretnek torkig lenni. Az evés utáni teltségérzetet 1-10-ig osztályozzuk. A vékony nők általában a 6-7-es szintnél hagyják abba az evést, míg a többiek akár 8-10-ig is elmennek. Legközelebb csak az ön előtt lévő étel felét egye meg, majd tegye le a villát, és határozza meg, hogy a 10-es skálán mennyire van tele. Ha még éhes, egyen egy keveset, de amikor még van körülbelül 5-6 falatnya tányérján, ismételje meg a műveletet. Aztán azt mondják, hogy a vékony nők a szokások rabjai. Változatosan táplálkozni nagyon is ajánlatos, ám a legtöbb vékony nő étrendje, bár minden szükséges tápanyagot tartalmaz, viszonylag állandó. A szakértők szerint ugyanis a túl nagy változatosság túlevésre

0: akkor épp kiváltója a düh, a magányosság és a fáradtság. A haragot remekül oltja a testi erő kifejtés, például a futás. Ha magányosnak érzi magát, hívja fel a barátait vagy a családtagjait. Ha pedig egyszerűen fáradt, evés helyett aludjon.
1: Retikül. Csak csajoknak! Csak csajoknak!
2: Hobbi Rádió!

0: Van abban, ahogyan gondolkodsz, ezt Marcus Aurelius mondta, és én hiszek neki. Na de hogyan működik mindez a gyakorlatban? Hát például egy tipp, ültessen növényeket, akár a konyhapulton, az ablakpárkányon, vagy a kertben teszi, mindenképpen csodálatos dolog egy kis kert. Lenyűgöző élmény látni ugyanis, ahogy az ön által ültetett és gondozott kis növénykék fejlődnek. Ezzel búcsúzom önöktől, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Jakab Enikőt és a Retikőt hallották. Viszont hallásra!
1: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Na de nézzük, hogy a színek versenyét idén a barna árnyalatai nyerték a szemsminkben. Nézzük a megérdemelt győzelmük valamennyi titkát. Nem kérdés, és hogy a halvány pezsgő színtől az egészen mély csokoládéig a barna minden árnyalata természetes. A végtelen skálán egészen biztosan meglelik. Ön is a stílusához passzolót nem is kell olyan sokáig keresnie. Remekül mutat önmagában is, de gond nélkül tudja más szemfesték színekkel is kombinálni. Kevés színről mondható el, hogy 10 éves és 60-as egyaránt bátran használhatja, de a barna ilyenek köszönhetően meg annyi árnyalatának. A sötét és lilás tónusokat már a 40-es években is csak óvatosan használják, de a sejmes bézs az egész életét végig kísérheti. A sárgás okkerekkel is legyen óvatos. Itt nem az évei száma, hanem a bőrszíne a döntő. Sárgás bőrön ugyanis nem tudnak olyan jól érvényesülni. A fekete szemceruzát az évek számának előre haladtával. Le kell cserélni barnára, vagy trükközzenek vele ügyesen. A megszokott fekete vonalra satírozzon fölcínt, esetleg egy kicsi aranyos vagy lágy rezes barnát is, már is fiatalosabb lesz a tekintete. Gyakran előfordul, hogy egy dolgos hétköznap pihentető színházi programmal vagy elegáns éttermi vacsorával zárul, amely előtt nem tud hazamenni. Na ilyenkor nem csak a ruhával, hanem a sminkkel is gondok lehetnek, hisz az esti látványos smink nem való egy délelőtti megbeszélésre. Igen, bizony ilyenkor is jól jön a barna, hiszen egy visszafogott barna szemsmink este picit sötétebb és fényesebb barnával átcsatírozva és kiegészítve percek alatt alkalmivá tehet. Jöhet hozzá egy rúzs, könnyed világos barna vagy határozott sötét bogyószín, egy leheletnyivel erősebb bronzosító simítás az orcákra, és már kész is az esti smink. Akár a katonásan egyszerű, akár a szendelányos stílus híve, nem hiányozhat a neszeszeréből egy barnás szemfesték paletta. Az előbbinél inkább a kézenfekvő keki irányába keresgélje a megfelelő árnyalatot, míg az utóbbinál a homokszín biztos a nyerő választás. A tarka-barka ruhákhoz is remekül mutat a barna szemsmink, hiszen kiemeli a tekintetet, de nem kell értelmetlen versenyre a ruháján megjelenő színekkel. A fekete, az arany és a bronz magától értetődő kiegészítője a barna árnyalatait szinte korlátok nélkül párosíthatja más színekkel is. Nem csak a ruhán, a szemén is isteni lesz a türkiszkékkel. Egy füstös mink barnával és csipetnyi lilával lenyűgöző, de macskásra is teheti a tekintetét. A barnákat élénk palackzölddel kombinálja. A világos homokszínek remekül mutatnak halvány rózsaszínek társaságában. A naturhatású barna szemsmink, persze ez a többire is igaz, megfelelő körítést érdemel. A szempilla spirál itt is kötelező, és bár időről időre próbálnak minket a sminkesek ettől eltéríteni, én mégiscsak a feketére, na jó esetleg a nagyon sötét barnára vagy lilára beszélem rá önöket. A hűsítő szemkörnyék ápolók stifjét a duzzanatok ellen lehet bevetni, míg a mimikai izmokat ellazító golyós szemkörnyék ápolókat a kisebb-nagyobb ráncok is imitására vessék be. A szemkörüli karikákat, pici bőrhibákat is palástolni kell. Rengeteg sok ilyen készítményt lehet kapni, megújult és akár színezett változatban is. Egészen jól fednek, persze ne legyenek illúzióink, ez nem korrektor. Ha korrektorra vágyik, akkor érdemes kipróbálni egy pár naturkozmetikai termékcsaládból. A szivacsos korrektorokat ásványi eredetű pigmenteket tartalmaznak, és a fedésen túl gyönyörű sejmes fényt is adnak. A szivacsos applikátorral a festéket először a kéz fejére tekenje rá, innen vigye fel pöttyökben a szem körüli bőrre, és finoman paskolja bele.
0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Kedves hallgatók, ezzel megköszönöm már a megtisztelő figyelmüket. Legyen nagyon szép a napjuk, az egész hetük. Viszont hallásra.
0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: 2018. augusztus 10-11-i hétvégéje Bosokon a Verstől és a zenétől volt hangos. Beszélgető társam.
4: Nagy Krisztina vagyok, a Rózsa Bors műhely énekese.
3: Rózsa Bors, hogyan alakult?
4: Rózsa Bors műhely verszzenésítésekkel foglalkozunk. Igazából a csapat úgy alakult, hogy a gitárossal, aki Dala József és egyben a versek megzenésítője, tehát ő találja ki a versek ritmusát, ütemét, dallamát. Vele már régebb óta zenélünk, közel 10 éve ismerjük egymást. Népdalokkal kezdtünk, népdalfeldolgozásokkal. Abból is adódóan, hogy több mint 10 évig énekeltem a Gencsapátiban működő Vasi Népdal stúdióban, aminek a vezetője Tanai Erzsébet népdalénekes ifjú népművész. Ebből kifolyólag én népdalokkal foglalkoztam, és aztán, hogy miért is kanyarodtunk el a versek irányába, vagy minek okán, volt egy fellépésünk Oladon, talán egy novell novellaíró pályázatnak az eredményhirdetésén, és hát oda természetesen népdalokat vittünk, és hát a zsűri elnöke volt egy kőszegi költő, akit úgy hívnak, hogy Tóth Árpád Ferenc, és aztán természetesen nagyon megtetszett az ő értékelése, hogy méltatta a pályázatra beérkezett a novellákat és irodalmi alkotásokat, és aztán a rendezvény után beszélgettünk vele, és éppen volt nála verses kötet, a Hajszálrepedések című felnőtteknek szóló verses kötete, amit a kezünkbe nyomott ajándékként, majd mi azt hazavittük, és hát a gitáros, aki már azóta most a párom is egyben, elég hamar, így 2-3 hét alatt megzenésített a kötetből több mint 20 verset, és hát ennek kapcsán kezdtünk el a népdalok világából a versek felé fordulni. Több helyen is előadtuk a Hajszálrepedések anyagát, ezeknek a verseknek a témája a szerelemről szól, a költészetről, istenes versek is vannak a kötetbe, és aztán újabb lépés vagy szerencsés véletlennek köszönhetően dolgozhattunk egy anyagon is, amit Árpi a tavalyi évben kezdett el összeállítani, egy újabb verses kötet, aminek a címe a Dőzsöl az égen a hold, ez estéli verseket és versdalokat tartalmaz, és az a lehetőségünk adódott, hogy emellé a verses kötet mellé készíthettünk egy CD mellékletet, amin 19 vers megzenésítés található, és hát közben, miközben készült az anyag, gondolkoztunk el azon, hogy hát milyen jó volna ezt a duót, a gitárének duót bővíteni, illetve már a lemezre is úgy rögzíteni ezeket a versdalokat, hogy egy kicsit teltebb hangzásunk legyen, és hát elkezdtünk keresgélni zenészeket Szombathelyen, illetve a megyében.
3: Hogyan jött létre ez a hétvége?
4: Ennek is van egy előzménye. Tavalyi évben az a megtiszteltetésért bennünket, hogy meghívást kaptunk a Kasztanel a egészséges középkorúakért egyesület születésnapi rendezvényére. Róluk annyit kell tudni, hogy 2007-ben alakult ez a civil szervezet, egyébként Szombathelyi székhelyű. Az egyesület tagjai itt tanítottak, az akkor még Bezsenyi Dániel főiskolán, majd a Seken. Ez egy olyan közösség volt, hogy összejöttek túrázni, baráti közösség, és kerestek maguknak egy olyan helyet, ahol a céljaikat, ami főként egészségfejlesztéssel kapcsolatos, megvalósíthassák, és hát eljutottak Bozsokra. Bozsokon találtak egy olyan régi egyházi épületet, amit nem használt senki, se romos volt, és hát elkezdtek annak utána járni, hogy miként lehetne ez az övüké. És aztán sikerült felújítaniuk a házat egy líder pályázatból, egyébként az egyházi az épület, és megkapták azóta használatra, és hát kialakítottak egy olyan épületegyüttest, ami Kneipház néven vonult be a köztudatba.
3: Merre van ez a ház Bosokon?
4: A Sibrik kastély bizonyára mindenki ismeri. A Sibrik kastély felé vezető úton van, és a templom előtti épület együttesről van szó, ahol ez a ház található. Az az érdekessége ennek a háznak, hogy a hátsó kertjén keresztül folyik az Aranypatak, és mikor a fesztiválban gondolkoztunk, akkor igazából innét adódott, hogy ha már ez lesz a fesztivál helyszíne, akkor legyen Aranypatak versfesztivál, és aztán, hogy hogyha átsétálunk a keskeny kis pallón, ami az Aranypatakon átvezet, akkor egy kis gyümölcsös kertbe jutunk, ahol főként szilvafák, illetve nagy diófa is található, és a szilvafák árnyékában egy régi műemlék toronyrom is található. Mi, amikor szeptemberben felléptünk ezen a helyszínen, mi a toronyrom előtt léptünk fel, és nagyon megtetszett a kellemes családias hangulatú helyszín a zenekarnak, és hát elkezdtünk beszélgetni arról az egyesület tagjaival, hogy mi volna, hogyha itt valamilyen rendezvényt, akkor még nem tudtuk, hogy mit, de hogy szerveznénk, és hát ők is nyitottak voltak rá, mert ők is gondolkodtak hasonlóban, és aztán ugye ez a tavalyi év szeptemberében volt, idén, március-áprilisban adódott egy pályázati lehetőség, ugye a munkámból kifolyólag is mindig figyelem a forrásokat, hogy a civil szervezeteknek milyen lehetőségei nyílnak meg, és hát a Magyar Művészeti Akadémia pályázati felhívására, az irodalmi tagozatra beadtunk egy pályázatot, mégpedig a Versfesztiválra. Május végén derült ki, hogy nyertes a pályázatunk, így már ugye biztosított volt az anyagi forrásunk, és így kezdtünk bele a fesztivál szervezésébe. Vas megyében, illetve Szombathelyen nem nagyon volt fóruma annak, hogy a kortárs vasi költők valahol találkozzanak, összejöjjenek, és a költészetük bemutatásra kerüljön. Legalábbis az elmúlt időszakban nem, és azt gondoltuk, hogy ez egy hiánypótló rendezvény lehet. Ugye azért azt meg kell említenem, hogy a vers zenének volt egy fóruma, ez a Magyar Énekmondók találkozója volt, ami a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban került megrendezésre, talán az utolsó 2011-ben, és aztán, ahogy átalakult az intézményrendszer, úgy ez a rendezvény meg is szűnt, és hát azt gondoljuk, hogy talán ez a rendezvény annak lehet egyfajta folytatása, illetve ami még a löketet adta abban, hogy igenis ezt érdemes megszervezni, hogy tavalyi év végén jelent meg a Szülőföld könyvkiadó gondozásában az Itthon című verses kötet, ami szintén hiánypótló volt, mert hogy több mint 10 éve nem jelent meg olyan verses kötet, ami a Vas megyében élő és alkotó, szárnyaikat bontogató és már elismert költőket szedi össze egy csokorba. Ezt a kötetet egyébként szintén, mint több mást, Tóth Árpád Ferenc kőszegi költő szerkesztette. Amikor ennek a kötetnek a bemutatója zajlott 2017-ben, akkor is már megfogalmazódott bennünk, illetve az ott jelenlévő kortárs vasi költőkben, hogy igenis jó volna egy fórum, egy rendezvény arra, hogy ők bemutatkozhassanak.
3: Volt sztár vendégetek is.
4: Szerettünk volna egy húzó nevet is a rendezvényre. Ő Varró Dániel volt, szerintem senkinek nem kell talán bemutatni. Ő a mai, talán mondhatom, hogy magyar irodalmi élet, költészeti élet talán legmeghatározóbb alakja, aki fiatalos, néha lendületes, humoros verseivel kápráztatja el a közönséget. Egyébként József Attila díjas költőről van szó. Úgy gondolom, hogy beváltotta azt az elképzelésünket, hogy ez egy jó műsor lehet, mert az ő előadására látogattak ki a legtöbben. Ennek mi nagyon örültünk, és egyébként a Daninak is tetszett nagyon a helyszín, mert tényleg családias volt, kellemes légkör, festői környezet. Úgy gondolom, hogy ez az irodalomnak, a vasi költészetnek ez egy jó helyszíne volt.
3: Adtatok ki egy alkotói pályázatot is.
4: Ez egy versszövegtárgy készítő pályázati felhívás volt, amitől kicsit féltünk, mert ugye a nyárban azért elég nehéz megszólítani akár a diákokat, akár a felnőtteket, vagy a nyugdíjasokat, de azt gondolom, hogy ennek ellenére szép számmal érkeztek be alkotások, mégpedig versek ihlette tárgyakat kellett az alkotóknak készíteni, választhattak, vagy a vasi kortárs költők versei kapcsán ihletett tárgyakat készíthettek, vagy pedig a klasszikus, már elhunyt évfordulós költők verseire készülhettek az alkotások, és az látszódik, hogy a vasi költők közül Devecseri László, Csidás Sándor, Kelemen Zoltán, Balogh József és Tóth Árpád Ferenc versei voltak talán a legjobb ihletadó versek, és hát a klasszikus költők közül pedig Arany János, József Attila, Dzsida Jenő, Vörös Sándor verseire készültek ezek az alkotások. Igazából ennek a pályázatnak az eredmény hirdetése zajlott augusztus 10-én pénteken, illetve egyben kiállítás megnyitója is, és hát a rendezvény ideje alatt volt látogatható ez a kiállítás, illetve még egész augusztusban látogatható a Kneipp házban Bozsokon, hétvégenként, és hogy milyen technikákkal készültek ezek az alkotások, talán még erről mondanék néhány szót, nagyon színes volt. Volt, aki patchwork alkotást nyújtott be, volt, aki fafaragást, volt, aki gyurmából készített alkotást, volt, aki nekem talán a legkreatívabb és legegyedibb volt. Csider Sándor Cseppecske című versére készített egy olyan alkotást, hogy egy dunsztos üvegbe a fedelére belelógatott egy gyöngyökből készült cseppecskét, ami nagyon kedves kis alkotás volt, és a vers szövegét is egy csepp alakú papírra írta fel. Én azt gondolom, hogy mindenki nagyon kreatív volt, és hát ők is örültek, hogy ezeket az alkotásokat nagyon sokan megnézték, mind pénteken, mind pedig a fesztivál főnapján szombaton.
3: Én úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes rendezvényt hoztatok össze. Sokszínű volt, hiszen volt hozzá biciklitúra is, meg gyalogtúra is, tehát az emberek sokféleképpen csatlakozhattak ehhez a rendezvényhez.
4: A kerékpártúra az lezajlódott, viszont a gyalogtúrára nem jelentkezett senki sem, úgyhogy az nem volt, de a kerékpárosok nagyon jól érezték magukat, Szombathelyről indultak, aztán kikerekeztek Rohoncra, majd egy jót ebédeltek Bozsokon az egyik legnépszerűbb vendéglőben, és aztán kiérkeztek a rendezvényre, ahol pedig vers, muzsika, zene és költészet fogadta őket. Az is bizonyítja, hogy erre szükség van, hogy első alkalommal rögtön 15 költő mutatkozott be. 10 zenészünk volt, ebből 6 zenekar, 4 egyszer gitáros szólista, és gyakorlatilag már rögtön 2 helyszínt kellett a Kneipp házon belül kialakítanunk. Az egyik egy verses udvar volt, ahol költői bemutatkozások, interaktív műsorok zajlottak, itt mutatkozott be Bősze Éva, kőszegi költő, Kacler Hilda, Sinkó Adrián, Devecseri László, Nagy Robert, Bognár Alexandra, Rajmon Ádám, Póca András, talán nem hagytam ki senkit sem, illetve hát a műemléktoronyrom előtti szabadtéri fedett színpadon pedig ott zajlottak a verses zenés koncertek, ott pedig Bújtás Ervin, a Háklár Banda, a Pápai illetőségű 701-es csoport, Kelemen Zoltán és Völgyi Attila párosa, Tarisznyások zenekar, és hát mint házigazdaként a mi zenekarunk, a Rózsa Bors Műhely zárta a programok sorát, illetve 6 órakor ezen a színpadon lépett fel Varró Dániel is.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
2: Elkezdték helyreállítani a normális hétköznapokat, jelentette ki a miniszterelnök. Megkezdődött a Tisza virágzás, a kérészrajzás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök kedden napi rendelőt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva a kormányfő hangsúlyozta, a Szuverenitás Védelmi Hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a törvényhozás napirendjén, a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, hogy az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. A kormánytagok közül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik a legnagyobb megtakarítással értékpapírban és részvényekben. Több ingatlanja van, Budapest második kerületében egy több mint 1000 négyzetméteres beépítetlen terület, Balatongyörökön egy bontandó ház és egy 2200 négyzetméteres kert, valamint a spanyolországi Malagában egy 340 négyzetméteres üdülő részbeni tulajdonosa. Nagy értékű gépkocsiként egy 2013-ban vásárolt Maserati Gran Turismo-t és egy 2023-ban szerzett Teslát tüntetett fel. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj. A nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Jogerősen 15 év fegyházbüntetéssel sújtotta a pécsi ítélőtábla kedden azt a férfit, aki brutális módon végzett feleségével egy somogyi faluban tavaly májusban. Tájékoztatta a táblabíróság az MTI-t. A pécsi ítélőtábla közleményében azt írta, a férfi és felesége rendszeresen italoztak, gyakoriak voltak köztük a veszekedések, többször kölcsönösen bántalmazták is egymást. Tavaly május 6-án már a délelőtti órákban italoztak és veszekedni kezdtek. A vita hevében a nő megütötte a férfit, majd kiment az udvarra. A vádlott követte és megütötte a feleségét. Az ereső nőt a férfi megrúgta, megtaposta, egy csákány fejjel és egy késsel bántalmazta, majd autóval elmenekült. A nő a helyszínen belehalt sérüléseivel. Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Köszöntöm hát a régi zene kedvelőit, illetve azokat is, akik most ismerkednének ezzel a stílussal, vagy újra visszataláltak réges-régi kedvenceikhez. Igen, ez itt a nagy generáció, általában az 50-es, 60-as, 70-es és 80-as évek legklasszabb zenéivel, és minden héten egy újabb előadóval, ezen a héten pedig, akit választottunk, ő nem más, mint Jimi Hendrix, a 20. század egyik kiemelkedő zenész legendája. Szó szerint forradalmasította a rockzenét, gitárjátékával új dimenziókat nyitott meg. Sajnos a gitáros tragikusan fiatalon, 28 évesen elhunyt, de zenéjének hatása mind a mai napig érezhető. Meg fogjuk tehát ismerni Jimi Hendrix életét és pályafutását, emellett hallgatunk tőle dalokat, és hát természetesen mások is megjelennek majd itt nálunk. Jó szórakozást a következő 60 perchez!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Kezdjük el akkor a nagy generáció részletes részét, benne pedig Jimi Hendrix pályafutását. James Marshall Hendrix 1942. november 27-én született Seattle városában. Már fiatalon a zenész legendák oldalán gitározott, 1963-tól olyan előadók oldalán bukkant fel, mint B.B. King, Little Richard vagy az Easley Brothers. Jimmy James művész nevén Curtis Knight énekesen játszott New York-i bárokban, míg a One nevű szórakozó helyen felfigyelt rá az Animals basszusgitárosa, aki akkoriban menedzserként dolgozott. Londonban összeállt a klasszikus formáció Noel Redding basszusgitáros és Mitch Mitchell dobos részvételével.

Nagy generáció. A múlt zenéje. A jövő dalainak alapja. Nagy generáció.

amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció, nagy generáció.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Az már kiderült itt a nagy generációban, hogy Jimi Hendrix elég korán megmutatta zenész tehetségét, de hogy mi volt a folytatásban? A Jimi Hendrix Experience a párizsi olimpia színpadán mutatkozott be a nagyértelműnek, és első kislemezük 1967-ben jelent meg Hey Joe címen. A dal az 1967-es év egyik nagy durranása volt Angliában, amit pár hónappal később a Purple Haze követett. A dalok felkerültek a csapat debütáló korongjára is, ami Are You Experienced címmel jelent meg. Hendrix már ekkor kivívja a közönség és a zenei szakemberek csodálatát. A nála

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Azt gondolnánk, hogy ez a formáció nagyon sokáig kitartott, de nem így van. 1969-ben az Experience feloszlott, és helyére a Band of Gypsies lépett Buddy Miles dobos és Billy Cox basszusgitáros részvételével, akik inkább a funky irányába vitték el a hangzást. A csapat megtartotta az 1969-es Woodstocki Fesztivál egyik legemlékezetesebb koncertjét. A Band of Gypsies-szel azonban nem adtak ki stúdiólemezt, csak egy koncertlemezt, ami azonos címen jelent meg. 1970-ben újra összeállt az Experience, azonban rövid idő után újra feloszlott. Végül egy vegyes felállás alakult ki, ahol Mitchell dobolt és Cox basszusgitározott.
2: Clap your hands one more time and sing along with us.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Nem csak a csapat feloszlása és újraalakulása jelentett problémát, hanem felütötték ekkora már a fejüket más gondok is. Életének utolsó évéről számos beszámoló született. A pletykák mellett nyilvánvaló volt Hendrix drogfüggősége, ami gitárjátékára is hatással volt. 1970. szeptember 18-án holtan találták egy londoni szállodaszobában, túladagolta magát. A beszámolók szerint akkor új stúdiólemezen dolgozott, ami utólag First Ray of the New Rising Sun címet kapta. Hendrix rengeteg kiadatlan felvételt készített, amelyek halála után jelentek meg.

0: Jobbi Rádió.
1: Amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció.

Így fejeződött be tehát Jimi Hendrix pályafutása, viszont van itt még egy kis utójáték. A 70-es évek közepétől Ellen Douglas producer vette kezébe a felvételek újrakeverését és kiadását, amit sok rajongó rossz hallással fogadott. Hosszas pereskedés után a felvételek és a jogdíjak 95-re visszajutottak a jogos örököshöz, Hendrix édesapjához. Így zárul tehát a történet itt a nagy generációban, remélem, hogy elveszték az elmúlt 60 percet Jimi Hendrix-szel és sok más remek előadóval. Ez volt a nagy generáció, a mikrofon mögött Erdélyi Mariannal. Jövő héten visszavárjuk Önöket a viszonthallásra.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Éjszaka mentették fel tisztségéből a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom, a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan, nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. 2026 év első negyedévében 1433 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából. A rendőrségi drónok átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben. Ez az 1433 alkalmat figyelembe véve 439 üzemórát jelent. Az országos rendőrkapitányság közölte, a rendőrség jelenleg 129 pilóta nélküli repülőeszközzel rendelkezik, amiket különböző szakterületeken használnak, ám maguk a készülék nem kategorizálhatók felhasználás szerint. Azt is elárulták, hogy a drónok bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyítik számukra a jogsértések dokumentálását. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves Széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a város polgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki tó vízében páratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. A pozsonyi parlament a múlt héten elfogadta a közúti közlekedésről szóló törvény átfogó módosítását. A legtöbb figyelmet az új gyalogos szabályok kapták. A zebrán tilos lesz a figyelmet elvonó mobiltelefonozás. A cél az, hogy az átkelés közben a gyalogos folyamatosan tisztában legyen a közlekedési helyzettel. A telefonálás kérése egyelőre nem teljesen egyértelmű. Újdonság az is, hogy a közutakon nem lehet majd olyan elektromos vagy segédmotoros rollerekkel közlekedni, amelyek 25 km/h-nál nagyobb sebesség elérésére képesek. Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sok felé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Műsorajánló.
3: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
9: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
10: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 10-én Gréta és Margit nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Gréta a Margaréta Margit nevek becézéséből önállósult. Ünnepelnek a Gréták még június 10-én kívül január 28-án és február 22-én is. Becézése Gréti, Grétike, Grétus. Jeles viselői a névnek Gréta Garbo, svéd filmszínésznő, és ön, kedves Gréta. Szintén ezen a napon köszöntjük Margit nevű kedves hallgatóinkat. A görög eredetű latin Margaréta régi magyaros formájából ered a név. Jelentése gyöngy. A Margit név energikus, becsvágyó, akaratos és igen szabadlelkű jellem kialakításában játszik szerepet. Becézése Margitka, Margó, Margóka, Manyi, Macus, Gitta, Gittácska, Gittus, Gréti, Grétike, Margita és Margarita. Jeles viselői a névnek Bangó Margit, énekesnő, Dajka Margit, színésznő, Földesi Margit, színésznő, Kafka Margit, író, költő, valamint ön, kedves Margit. Ezen a napon köszönhetik még Bács, Bardó, Diana, Gitta és Peggy nevű kedves ismerőseiket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 10-én. Üdvözlöm Önöket! Ma is készültem Önöknek néhány érdekességgel. 1625-tel kezdünk, június 10-én született Apáczai Csere János író, természettudós, tanító, filozófus, egy szóval polihisztor. A 19. század közepével folytatjuk. 1858. június 10-én Londonban 84 éves korában meghalt Robert Brown, angol botanikus, aki felfedezte a sejtmagot, mint a sejt lényeges részét, a róla elnevezett molekulamozgást, valamint megállapításokat tett a tűlevelő növények életmódjára vonatkozóan. A 20. század elejével folytatjuk, és most már itt is maradunk ebben a században. 1915. június 10-én megszületett Saul Bellow, amerikai irodalmi Nobel-díjas író. 1921-el folytatjuk, június 10-én Korfun megszületett Fülöp brit herceg, II. Erzsébet királynő férje. 1934 óta él Angliában, 1947-ben lemondott a görög és dán trónigényéről, brit állampolgárságot kapott és felvette az Edinburghi hercegi címet. 1957 óta az Egyesült Királyság hercege. Lépjünk előre egy évet, 1922. június 10-én Frances Gumm néven megszületett Judy Garland, amerikai énekes színésznő. Ismertebb filmjei: az Óza csodák csodája, a Tavasz a Broadway-n, a Találkozunk Szent Louisban és a Húsvéti parádé. Megint csak egy évet lépünk előre, 1923. június 10-én az akkori csehszlovákiai falu Slatinában megszületett Robert Maxwell, brit sajtómágnás, lapkiadó, egyebek mellett a Magyar Hírlap és az Esti Hírlap kiadója, valamint filmproducer. Most kereken 20 évet ugrunk, 1943. június 10-én Bíró László József Argentinában szabadalmaztatta a véglegesített technológiájuk ma is használt golyóstollat. 10 évet ugrunk, 1953. június 10-én Budapesten megszületett Csákányi Eszter, Jászai Mari díja színművésznő. Zongorázni és balettezni tanult, 1972-től a Nemzeti Színház stúdiósaként dolgozott, 1975 óta a Kaposvári Csiki Gergely Színház tagja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió.
3: Fogalmazni mélyedek ki a busztába.
4: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
5: Hobby.

0: Üzenet Sámuel első könyve második részéből.
1: Azért így szól az Úr, Izraelnek Istene, jó lehet megmondottam, hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké én előttem jár, de most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Támasztok azonban magamnak hűséges papot, ki kedvem és akaratom szerint cselekszik, és építek néki állandó házat, és az én felkentem előtt fog járni mindenkor.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: 2026. június 10-e szerda. Evangélium Szent Máté könyvéből 5. fejezet 17-től 19. vers. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vészel a törvényből egy ibetű sem, sőt egy vessző sem,

0: amíg mindenben nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Elmélkedés. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Ez a kijelentés tisztán és határozottan helyezi el Jézust a kinyilatkoztatás és az üdvtörténet folyamatában. Nem megszüntetni, hanem beteljesíteni akarja az ószövetségi törvényt. A törvény, amelyet Isten adott Mózesnek, valamint a próféták tanítása nem vált feleslegessé Jézus eljövetelével, hanem új értelmet nyer általa. Könnyen gondolhatnánk, hogy a szeretet parancsa egyszerűsíti vagy felülírja a 10 parancsolatot és a régi törvényeket. De Jézus nem töröl el egyetlen előírást sem, hanem a parancsok lényegére irányítja a figyelmünket. A törvények megtartása nem lehet öncélú, hanem ez a szeretet útja, amely az Istenhez vezet. A legkisebb parancs is fontos, mondja Jézus. Ez figyelmeztetés azok számára, akik igénytelenek a lelki dolgokkal kapcsolatban. Sokszor érezzük a keresztény élet szabályait nehéznek vagy korlátozónak, de ha Krisztus szemével nézünk rájuk, felfedezzük, hogy minden parancs mögött a szeretet áll, és minden tiltás mögött az életvédelme. Jézus személyében testet öltött az irgalom, az igazságosság, a tisztaság, a hűség és a bizalom. A keresztény ember nem egy kőtáblát szorongat a kezében, amire ránéz, ha eltéved az élet útvesztőjében, hanem egy élő személyt követ Jézus Krisztust. Az ő tanítványának lenni azt jelenti, hogy a szeretet logikáját követjük, azaz sosem elégszünk meg a minimummal, hanem mindig a szeretet teljességére törekszünk. A keresztény nem a szabályok embere, hanem a szeretet embere, aki nem eltörli, hanem betölti a törvényt, mert megérti annak lelkét. És ez a lélek Krisztus, mert ő maga a törvény teljessége, a testélet szeretet. Uram Jézus Krisztus, te nem azért jöttél, hogy eltöröld a törvényt, hanem hogy beteljesítsd a szeretet által. Taníts meg engem is úgy élni, hogy ne a betűt kövessem, hanem a Szentlélek útmutatása szerint cselekedjek. Segíts, hogy ne elégedjek meg a minimum teljesítésével, hanem legyek kész önzetlenül adakozni, szolgálni, szeretni, megbocsátani. Add, hogy életem a te tanításodat tükrözze, és így másokat is hozzád vezessek. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön az, hogy Bolívia tartja a kormányváltások világrekordját? 1825-ös függetlenné válása óta több mint 200 kormány volt hatalmon. Olaszország is jól áll, 1945 óta 57 kormány és 22 miniszterelnök váltotta egymást.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlen kezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. Magyar Péter január végi még európai parlamenti képviselőként benyújtott vagyonnyilatkozatában 3,4 millió forintos hitelkártya tartozás szerepelt, valamint magánszemélyeknek 5,8 millió forinttal tartozott. Most országgyűlési képviselőként leadott nyilatkozatában már nincsenek benne ezek a tételek. A Varga Judittól történő válása után Magyar Péter élet egy 2014-ben vásárolt 7926 négyzetméteres balatonhegyei kivett beépítetlen terület is. Januárban azonban még nem szerepelt a nyilatkozatában, hogy az ingatlan jogi jellege társasház. Nyilatkozatából az is kiderül, hogy miniszterelnökként kap rendszeres adóköteles jövedelmet, a pártelnöki tisztségért azonban továbbra sem részesül díjazásban. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában. Immár a lakosság jelentős része a mindennapi betevőn is kénytelen spórolni. Miközben a háztartások az alapvető kiadásaikat vágják vissza, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a pozsonyi kormány eddig bemutatott gazdasági intézkedései hatástalanok, és nem fogják növelni az emberek vásárlóerejét. Az AKO ügynökség kutatása alapján a lakosság több mint 40%-a már az élelmiszer vásárláson is kénytelen spórolni. A válaszadók csak nem fele visszafogta a ruhát és cipővásárlásra fordított kiadásait. Hasonló arányban mondtak le a szabadidős programokról, még több mint 43% a nyaralási költségeket csökkentette. Amszterdamban a turisztikai adók növelésére készülnek, ahol jelenleg is Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adóját kell kifizetniük. A szállásdíj után 12%-ot, még az egynapos vendégeknek 15 eurót. Az új városvezetés ezt tovább emelné. A jelenlegi 12%-os adómérték jövőre 16%-ra nőne, majd évente 1%-ponttal emelkedne, amíg 2030-ra nem éri el a 20%-ot. Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiség gomoly és fátyolfelhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
2: Hobbiradio.hu.
0: A rádiót! Reklám.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

Szabó Lőrinc. A 26. év. Részletek. A hír. Mozgás, kép, hang. Fagyott, merevedett minden a hírre, s megállt. Valami ős legyen, a ne legyent mondta ki. Bár zokogva még csak a nevedet, aztán pár szó, még az is leplezett, s robbanni kezdtek eresztékei szívnek, anyagnak, störni, porlani, párologni, percek s évezredek, s végül a tény. Villámok s éjszakák gyúltak, fúltak, haltak egymáson át, s menekült, vitt belőlem a világ, visz ma is, visz. Ott vagyok te veled, nem tudom hol, s itt, veled s nélküled, és minden egyre érthetetlenebb. Mert sehol se vagy. Mert sehol se vagy, mindenütt kereslek. Nap, rét, tó, felhő, száz táj a ruhád. Mindig mutat valahol a világ, s mindig elkap. Bár kereső szememnek tévedései is hozzád vezetnek. Úgyhogy fény árnyak, tündér citerák villantják hangod, a szemed, a szád. Csöndes játékait a képzeletnek. Látlak, s nem látlak. Drága nevedet csengi csendülő szívembe szíved, de percenként újra elvesztelek. Csillagokig nyílok szét, s hallgatózom, üldöződ én. Mégis, mint akit ólom húz le, sírodba, magamba csukódom. Nem csak te rólad. Nem csak te rólad. Rég nem csak te rólad van itt szó, kedves. Mint nekem te, sok fájt már, s fáj majd még élőnek halott. Köztük siratlak. Ahogy ma mi, holnap különbek ejtik szemükből a holdat s napot, kezükből szerszámuk szokott örömét, fáradalmát, és ahogy nemzedékenként egész birodalmak hús tűnnek mind, tartalma semmiét legjobban benned tárta fel a vég. Ó, be más volnék, ha lehetne még hozzád, be más, te legönzetlenebb. Rettegve siratok és szeretek, mióta nem vagy minden életet.

0: Kedves gyerekek, ma este Avar István mond mesét nektek.
1: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este egy Móra Ferenc mesét mondok nektek. Ne keresd országban, neve sincs királynak, nagy volt a bánata. Csupa síralom volt éjjele nappala. Hideg lelte, fázott keze lába, sűrű könnye görgött fehér szakállába. Akármit csinálok, reszketek és fázom, a fele országom, aki segít rajtam, attól nem sajnálom. 100 kengyelfutó 101 felé szaladt a hírrel, ne keresd országban. Ki tud orvosságot a király bajáról, hol az a bölcsember, aki jót tanácsol? 1000 bölcs 1001 tanáccsal szolgált, de bizony egytől sem elegedett föl a didergő király. Majd megvette szegényt az Isten hidege, összegén beredett keze lába bele. Bölcsekkel az időt ne lopjuk, azt mondom, kérdezzétek meg az udvari bolondom. De hiszen bölcsebb is volt az udvari bolond 100 bölcsnél, nem hiába végig ésszel volt tele a csörgő sipkája. Hallod-e te, bolond? Kérdezte tőle az udvari orvos. Mit csinálsz te, ha fázol? Én bizony reszketek, komám, vont vállat a bolond. Bolondnak reszketés, jegyezte be az udvari orvos a mindentudó könyvébe. Hát akkor mit kell csinálni, amikor a király fázik? Addig kell fűteni rá, míg melege nem lesz. A királynak fűtés, jegyezte tovább az udvari orvos a könyvébe, s rögtön kiadta a parancsot az udvari fűtőnek, cédrusfával hamar a kandalló tele, urunk királyunknak, attól lesz melege. Akkora volt a kandalló, hogy beillett volna kaszárnyának, olyan tűz lobogott benne, hogy meg lehetett volna nála sütni egy ökörcsordát. Nem ért a semmit a didergő királynak. Fűtsetek, mert megvesz az Isten hidege, már a szakállam is csak úgy reszked bele. Fölséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, jelentette az udvari fűtő, elfogyott a cédrus tüzelőnk az utolsó forgácsig. Vágjátok ki kertem minden ékességét, a szóló szőlőnek aranyvenyigéjét, a mosolygó almát, a csengő barackot, hányjatok a tűzre minden kis harasztot. Kip-kop csattogott a fejsze, rip-rop recsegtek a tündérkert bokrai, fái, pit-pat pattogtak, durrogtak a gajjak a kandallóban, csit-csat, jaj veszékelve csapkodta össze a tenyerét a didergő király. Fűtsetek, mert megvesz az Isten hidege, jaj, már a fogam is csak úgy vacog bele. Én szegény fejemnek irgalom, kegyelem, puszta lett a kertünk, akár a tenyerem, törölgette verejtékes homlokát a fűtő. Széles ez országban, amíg erdőt látok, kandallóm kihűlni, addig ne hagyjátok, húzta össze magán a hermelin bundát a király. Nosza megindultak erre az erdők, a didergő király palotája felé. Sok lakójuk fejét bujdosásnak adta, fészkit 1000 madár jajgatva siratta. Rengeteg fákból egy szál se maradt ott, aranykandallóban mind-mind elparázslott. Didergő királynak, de minden hiába, nyögve gubózik be farkas bőrbundába. Fűtsetek, mert megvesz az Isten hidege, jaj, már az ajkam is csak úgy kékül bele. Az udvari fűtő majd hogy lángot nem vett, de a király előtt ilyetten köhengett. Most állunk már ebből, nincs fűteni miből. Minden háznak vagy nád, vagy fa a teteje, akár nád, akár fa, azt mondom, levele. Egy szempillantás alatt 1000 kéz esett neki a király városában a háztetőknek, tépte horoggal, vágta baltával, bontotta csákánnyal, nyiszálta fűrésszel, akkora volt a por, hogy az ég is kormos lett tőle. Akkora volt a jajgatás, hogy a didergő király meg se hallotta, amikor kicsi lábak végig csaszogtak palotája márvány padlóján. Csak arra ütötte föl a fejét, mikor a fülébe csilingelt valami muzsikáló hangocska. Ény, de rossz bácsi vagy te, király bácsi. Pöttömke kislány volt, lemvirág szemű, riskása fogú. Szeme sírásra állt, nevetésre szája, kíváncsian fordult a király hozzája. Ácsi kislány, ácsi, miért vagyok rossz bácsi? Azért, mert leszedetted a házunk tetejét, pityeredett el a csöpség, de abban a nyomban el is mosolyodott. Ény, de jó meleg van ti nálatok. Hát, uram fia, ahogy a kislány odakuporodik a kandalló mellé, lekívánkozik ám a királyról a farkas bunda. A kislány meg összeütötte a két kis tenyerét, ahogy a hermelin palástot meglátta a király vállán. Ény, király bácsi, de szép kis subád van, ugyan melyik szűcstől vetted a vásárban? De erre már a hermelin palástot is letette a didergő király, de nem is volt már az didergő király, hanem mosolygó király, mikor kinyitotta a palotája ablakát, s lekiáltott az emberekre. Olyan meleg van itt, hogy sok egymagamnak juttatok belőle, aki fázik annak. Hát, egy szempillantás alatt úgy tele lett a király palotája szegény emberrel, hogy a föld is hajlott alattuk. Ki is szorult tőlük a király a konyhára, rájuk is parancsolt mindjárt a kuktákra. Asztalt terítsetek, ökröt süssetek, hordót szaporán csapra üssetek. Így, kedves vendég, még sose járt nálam, mint amikor népem tölti meg a házam. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Móra Ferenc a Didergő király című meséjét Avar István mondta el. A hangfelvétel 2002-ben készült.
1: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

Beszélgetnek kamionosok egymás között. Nőt legfeljebb azok közül foghatsz, mondják, akik ott melegszenek a híd alatt egy festékes dobozba égő gázolajtűznél. 4-5 perc náluk a norma. És mi van, ha valamit hazaviszek a családnak? Gyakran előfordul? Sok a fegyelmezetlen ember, aki elengedi magát. Egy sofőr összeszedett egy... Hazafelé tartva útba ejtett egy ismerős orvost és megmutatta neki. Az orvos le is kezelte, de azt tanácsolta, még legalább 3 hétig ne nyúlj a feleségedhez. Hogy csináljam? A sofőr egészen a lakásáig töprengett rajta, hogyan kellene ezt megoldani, beállít, végnéz a terített asztalon. Leves van? Leves este? Kérdez a felesége. Szóval még leves sincs! Ezzel felborított az asztalt, és játszott a haragost 3 hétig, amíg az ebzállat tartott. Következő téma az ital. Kérdezem tőlük, a vámosok mit szólnak az italhoz? Hát vegyes, hát van köztük jó és van rossz indulatú. Egyszer hoztam egy üveg konyakot a lányom óvónőjének. A határon észreveszi a vámos. Ez micsoda? Szesztes ital elő se fordulhatna kocsijába. Hát tudja, hogy van, egy óvónőnek viszem, aki szokott vigyázni a lányomra, ha később megyünk érte. Na jó van, jöjjön be az irodába, megbeszéljük. A vámos üzemi könyvterjesztő volt, megvétetett velem egy Kína története képekbe 1943 című könyvet, és elengedte a konyakot. Egy másik eset, az alapszit ugyanaz, jövök be, egy másik vámos is talál nálam egy üveget. Szabálytalan, adja ide, beviszem, megsemmisítjük. Ó, ne fáradjon ezzel, őrmester úr, majd én beviszem magának. Beraktam egy zacskóba, és mentem utána, 2 lépés után elejtettem a zacskót, a betonon szilánkokra tört az üveg, a vámosám kiabált. Mit csinált? Hát nem mindegy, hát úgyis megsemmisítették volna. Volt egy sofőr a vállalatnál, állítólag valaha az ávónál szolgált, TS-eket szervezett meg hasonlókat, aztán került át hozzánk. Egyszer kint Ausztriában részegen kiszállt a parkolóhelyről, és elindult szembe a forgalommal. Letarolt vagy 20 személyautót rögtön letartóztatták. Kimentek az ügyébe tőlünk hivatalos emberek, de csak annyit csináltak, hogy elhozták haza a civil ruháját. Mikor szabadlábra helyezték, ott állt egy gatyába. A papok vették magukhoz könyörületből, ellátták ruhával, étellel, de naponta 2-szer misére kellett járnia. Hogy milyen szép zsoltárokat énekelgettem én ottan, mondta nekem aztán. Ugyan, hogy nem törte a szádat a sok internacionálé után. A magyar vámosok mindennél érzékenyebbek arra mondják, hogyha valaki a forinttal próbál manipulálni. Például a horvát főhadnagy direkt erre állt be, forintvadásznak hívják. Ez a horvát egy lélektani fazon, a határon kiválaszt magának egy sofőrt és beül hozzá.

Kínáljon már meg egy cigarettával, mondja pedig nem is dohányzik. Csak látni akarja, remegje a sofőr keze, mikor előkeresi a dobozt. Csak ennyit kérdez. Forint van? Nincs. Na jó. Akkor megkérdezem még egyszer, és figyelmeztetem, ha mégis találok, elkobzom az útlevelét, és bírósági eljárást kezdeményezek ön ellen. Forint van? Itt sincs. Na szálljon ki, szigorított vámvizsgálatot tartok. A Horváth beleszagol a levegőbe, csak úgy fél orjukant a nyomozó kutyák, és mindig megtalálja a forintot a leragasztott gumiszőnyeg alatt, sőt a kávézacba elrejtve is. Egy sofőr csendesen mosolyog. Egyszer azért Horváth mellett is vitek el forintot. Kicsoda, te? Hát nem éppen én, de segítettem az illetőnek. Sopronnal jövünk befelé, egyszer csak odalép hozzám a cigány Béla, és mutatja, hogy a nyakának kötél. Lacikám mondja, hoztam be 20 000 forintot, és itt van a Horváth. Hát hogy lett ilyen hülye? Nem tudtam. A kamionos szakmában 3 dolog nem létezik. A nem tudtam, az azt hittem, meg az elfelejtettem. Segíts nekem, segítek, de csak a 3 gyereked miatt. Add ide a pénzt, és add ide az ékedet. Tudni, Sopronnál az országba befelé lejt az út. Kitámasztva szoktunk megállni. Letettem a pénzt a földre, ráraktam az éket. Na most állj rá kerékkel. Cigány Béla rá is gurult a kocsival, Horváth odajött, bele is szagott a levegőbe, de ezt a pénzt ő se találta meg.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Csődöt jelenthet a fővárosi önkormányzat. Robbanás történt a Debreceni Egyetem kémia épületében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni, mondta a főpolgármester egy szakmai fórumon kedden Budapesten. Karácsony Gergely a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján arról beszélt, nincs kétsége afelül, hogy van politikai szándék arra, hogy ezen ne következzen be. Emlékeztetett rá, a magyar államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár, és a jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák, vagy más megoldás születne a kérdésben. A főpolgármester arról is beszélt, a Budapestre az elmúlt években nehezedő pénzügyi nyomás brutális volt, mi ezer sebből vérzünk. A főváros cégeinél az alapinfrastruktúrában brutális adósságot hordoznak, de úgy döntöttek, a pénzügyi problémák miatt a közszolgáltatásokat nem csökkentik. Meglepetéssel fogadták az elemzők az infláció májusi lefékeződését a várt gyorsulás helyett. Döntően az erős forint hatásával magyarázták a fejleményt, amely zöld utat ad a jegybank monetáris tanácsának a következő kamatcsökkentéshez. A Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedési üteme, az áprilisi több mint 2%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emelt az Integritás hatóság elnökével. Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A főügyészség azt írta, hogy a bejelentés alapján indult ügyben a nyomozó ügyészek először 2025. januárjában hallgatták ki gyanúsítottként Bíró Ferenc Pált, valamint feleségét. A bíróságra ez év június 5-én benyújtott vádirat szerint Bíró Ferenc Pál elnök azután, hogy az Integritás hatóság két gépkocsi vezetővel biztosított számára egy szolgálati személyautót, továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró hatóság által fizetett bérletét. Annak használatát ugyanakkor teljesen átengedte feleségének, aki nem csak jogosulatlanul használta az autót, de azt a hatóság számlájának terhére tankolta, ezzel mintegy 21 millió forintos költséget okozva a hatóságnak. Felújítási munkálatok közben robbanás történt a Debreceni Egyetem kémia épületében, amelynek következtében jelenleg szünetel az áramellátás az épületben, írja a HAON. Alapinformációi szerint az egyetem Neptun rendszere a következő üzenetet küldte a hallgatóknak. A kémia épület felújítási munkálatai során elektromos robbanás történt egy szerelés alatt álló transzformátor egységben. A baleset során az egyedi gyártású transzformátor egység gyakorlatilag megsemmisült, ezért jelenleg az épület egészében szünetel az elektromos áramellátás. Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: A nyár a pihenés örömei mellett sajnos a különböző bőrbetegségeknek is szezonja. A meleg, szárazság, az UV-sugárzás fokozottan igénybe veszi a bőrünket. Melyek a legfontosabb megelőzési lehetőségek? Mit kell tenni, ha a legkisebbre akarjuk csökkenteni a bőrbetegségek kialakulásának kockázatát? Dr. Borosgyevi Márta bőrgyógyászt, kozmetológust, Balázs Zsanett kérdezte.
5: Ilyenkor nyáron milyen megpróbáltatások, milyen hatások érik a bőrünket?
6: Elsősorban ugye az UV-fény az, ami a leginkább próbálnak teszi ki ugye a bőrünket, ezért nagyon fontos ugye a fényvédelem. Mindenkinek a bőrtípusának megfelelő naptejet érdemes használni. Azok, akik ilyen világosabb bőrűek, világosabb szeműek, minimum 30 faktoros naptejet kell, hogy használjanak, illetve ha mediterrán területre utazunk, akkor 50 faktoros naptejet. A kicsit sötétebb bőrűek esetleg alacsonyabb faktorszámokat is használhatnak, de mindenképpen nagyon fontos, hogy akkor is használjunk fényvédőkrémet, hogyha nem kifejezetten napozunk, hanem mondjuk csak az utcán sétálunk, kirándulunk, akkor is arcunkat, karunkat, minden testrészbe kell kenni fényvédőkrémet, mert a bőrünk nem felejt, és az egész életünk során elszenvedett fénykárosodás az fölhalmozódik, és aztán akár évtizedek múlva tud jelentkezni bőrdaganatok formájában.
5: A bőrünk nyáron sem felejt. Melyek azok a betegségek, amik ilyenkor nyáron a bőrünket érinthetik?
6: Ami nagyon fontos, és a leggyakoribb tényleg a nyári időszakban, ez az ótvar, vagyis hát egy felületes bőrfertőzés, ami akár mondjuk egy szúnyogcsípésből is kiindulhat, de bármilyen kis aprósebből is keletkezhet, hiszen felülfertőződik a bőrterület, akár egy szúnyogcsípésnek az elkaparásából is, és aztán ott hólyagos vagy sárgás pörköt tartalmazó tünetek jelennek meg, amik aztán egyre terjednek, és akár az egész testet is érinthetik. Ennek a megelőzésében ugye elsősorban az, hogy például egy szúnyogcsípést is nem érdemes ugye vakarni, vagy olyan készítményeket kell rá használni, ami ugye bár a viszketést csillapítja, hogy ne következzen be ez a dolog, illetve hogyha kisebb esedik, vagy egy seb keletkezik a bőrünkön, akkor azt mindenképpen fertőtleníteni kell, és mondjuk ilyen esetben például strandra, medencevízbe nem érdemes menni, mert sokkal nagyobb az esély, hogy így elfertőződik. A másik ilyen tipikus nyári betegség, illetve nyáron válik láthatóvá az a napgomba, ami egyébként nem igazi fertőzés, mert a bőrnek a saját mikroflórája aktiválódik. Általában a hajas fejbőrön egy Malassezia furfur nevű gomba aktiválódik, és az szóródik le, a gombaspórák megtelepednek a nyakon, háton, mellkason, és ott kezdetben barnás-vörös foltokat váltanak ki, de ezt sokszor nem is veszik észre a páciensek, csak amikor nyáron barnul a bőr, azokon a területeken, ahol a gombás telepek vannak, ott nem fog lebarnulni, tehát ott kifehéredik, és tulajdonképpen ilyen fehér foltok formájában válik láthatóvá. Ez emberről emberre egyébként így nem terjed, igazából a megelőzésben különböző gombaellenes samponoknak a használata javasolt egyébként, illetve gombaellenes kezelésben kell ugye részesíteni a pácienseket. A másik ilyen gombás megbetegedés az a valódi gomba fertőzés. Ezek a különböző testrészeken jelenhetnek meg gyűrűszerű vörös foltok formájában, amik viszont fertőzőek, tehát abszolút emberről emberre való terjedés, illetve tárgyak közvetítésével, akár a törölközővel is saját magát is fertőzheti a páciens, illetve egymásnak is át lehet adni, hogyha valakinek ilyen tünete van, akkor a törölközővel kell cserélni, kimosni magas hőfokon, illetve az adott területet nem szabad törölközővel törölni, én papírtörlőt szoktam javasolni azokra a területekre, hogy ne tudja átvinni a páciens a gombát, és hát természetesen itt is gombaellenes kezelés az, ami javasolt.
5: Doktornő, a csecsemőket hogyan védhetjük, hogyan óvhatjuk az ő bőrüket, hogyan óvjuk ebben a nagy melegben?
6: Őket főleg a fizikai ruházattal lehet védeni. 6 hónapos kortól már lehet fényvédőkrémeket használni, viszont előtte csak a fizikai védelem az, ami lehetséges, és ami a legfontosabb. 6 hónapos kor után viszont őket is ugyanúgy kell kenni fényvédőkrémekkel, akár egy sétáltatás közben, egy babakocsizás közben is, amit ér a napfény, mindenképpen kell kenni fényvédőkrémet, illetve napernyő használata, illetve a fizikai védelem.
5: Sokan szenvednek ekcémától, amely ugyan nem tipikusan nyári bőrbetegség, ám mégis a külső látványossága miatt borzasztó tüneteket okozhat.
6: Igen, általában az ekcémát a napfény egyébként javítja legtöbb esetben, hogyha vannak aktív ekcémás tünetek nyáron, akkor ez például az úszoda szemölcsre viszont hajlamosíthat, hiszen ahol a bőrnek megszakad ez a barrier rétege, ott mindenféle baktérium, gomba is, akár meg a vírusok is megtelepedhetnek, és az úszoda szemölcsöt ezt a pox vírus okozza, ami ezeken az apró kis mikrosérüléseken keresztül bekerül a bőrbe, és ott ilyen apró pici kiemelkedő színes gombos tűfennyi behúzódott közepű kis kiemelkedéseket okoz, amit az adott területen akár nagy számban is előfordulhatnak, és ennek a lappangási ideje 2 héttől akár több hónapig is tarthat, tehát sokszor az úszodaszemölcs nem is nyáron jelentkezik, hanem mondjuk az őszi téli időszakban, és akkor nem is értik a szülők, hogy jelenik ez meg, hiszen most nem voltak előtte úszodába, de még előfordul, hogy nyáron elkapják a gyerekek magát a vírust, és az ott lappang a bőrben, és csak később okozza a bőrtüneteket. Addig is, amíg ott van a szemölcs, addig fertőzi a többi bőrfelületet, illetve maga a kis paciens is fertőző, tehát gyerek közösségbe, hogyha megy, akkor ő is átadhatja a többi gyereknek ezt a bizonyos uszoda szemölcsöt is.
5: Áttekintettük a nyáron előforduló betegségeket, hogyan érdemes összetevőket választani, különböző ápolószereket választani, milyen eszközök, amik egyáltalán nem célszerűek.
6: A lényeg az, hogy az UV-fény, mivel szárítja a bőrünket, mindenképpen érdemes testápolózni mondjuk egy napozás után a bőrünket, hiszen hogyha kiszárad a bőrünk, akkor is hajlamosabb lehet később a különböző bőrbetegségeknek a megjelenésére.
7: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Nagyon szépen köszönöm, hogy természetesen senki nem megy sehová, hoztunk még szép dolgokat. Mosolyod úgy is elér.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Buddy Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
0: Kamu reklám.
2: De hová tűnik a fehér, amikor elolvad a hó?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Világjáró.
0: A Hobbi Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobbi Rádióban.
3: Ma éjjel táncolj, ez a
0: egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
5: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órát. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órát

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Elkezdték helyreállítani a normális hétköznapokat, jelentette ki a miniszterelnök. Megkezdődött a Tisza virágzás, a kérészrajzás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök kedden napi rendelőt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva a kormányfő hangsúlyozta, a Szuverenitásvédelmi Hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a törvényhozás napirendjén, a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, hogy az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. A kormánytagok közül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik a legnagyobb megtakarítással értékpapírban és részvényekben. Több ingatlanja van, Budapest második kerületében egy több mint 1000 négyzetméteres beépítetlen terület, Balatongyörökön egy bontandó ház és egy 2200 négyzetméteres kert, valamint a spanyolországi Malagában egy 340 négyzetméteres üdülő részbeni tulajdonosa. Nagy értékű gépkocsiként egy 2013-ban vásárolt Maserati Gran Turismo-t és egy 2023-ban szerzett Teslát tüntetett fel. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj. A nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Jogerősen 15 év fegyházbüntetéssel sújtotta a pécsi ítélőtábla kedden azt a férfit, aki brutális módon végzett feleségével egy somogyi faluban tavaly májusban. Tájékoztatta a táblabíróság az MTI-t. A pécsi ítélőtábla közleményében azt írta, a férfi és felesége rendszeresen italoztak, gyakoriak voltak köztük a veszekedések, többször kölcsönösen bántalmazták is egymást. Tavaly május 6-án már a délelőtti órákban italoztak és veszekedni kezdtek. A vita hevében a nő megütötte a férfit, majd kiment az udvarra. A vádlott követte és megütötte a feleségét. Az ereső nőt a férfi megrúgta, megtaposta, egy csákány fejjel és egy késsel bántalmazta, majd autóval elmenekült. A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe. Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sok felé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
4: Kellemes szép napot kívánok mindenkinek, elérkezett a Movie and Music következő adása, a mikrofonnál pedig Gera Zsoltot hallják, és ma is egy igen érdekes filmet fogok bemutatni önöknek. Hajdan Ánm időn a természet feletti hozzátartozott a hétköznapok valóságához, abban a korban, amikor a mesemondók értelmes válaszokat adtak arra, ami megmagyarázhatatlan, és amikor mítikus szörnyetegek osontak az éjszakában, élt egy férfi, aki egymaga szembeszállt a sötétség démonaival. A neve nem volt más, mint Van Helsing, Gabriel Van Helsing valójában, akit nem más, mint Hugh Jackman alakított, nem menekülhet a múltja elől, amelyre nem is emlékszik, és halálos küldetést kénytelen teljesíteni. Egy titkos szervezet parancsára le kell győznie a sötétség erőit, bárhol is legyenek a világon, s szolgálatának csupán az a jutalma, hogy ráragasztják a gyilkos nevet. Van Helsing járja hát a földgolyót, magányosan, számkivetve, és őt magát is üldözik azok, akik nem értik küldetése valódi természetét. Remélem mindenki számára érdekessé vált ez az első monológ, és most már kíváncsian várják a részleteket, amelyet nem más, mint maga a rendező fog majd elárulni a filmmel kapcsolatban, ám előtte jöjjön kettő nóta, ők veszik át tőlem a hangot és a szerepet itt a rádióban, utána pedig jövök vissza a részletekkel.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
6: Movie and Music.
7: Filmzenék
6: egy órában.
7: Egy órában.
8: Amikor a komor Erdélybe veti őt Balsosa, olyan földre téved, ahol még kísért a múlt, vagyis a sötét legendás szörnyek uralkodnak, élükön Dracula gróffal, akit nem más, mint Richard Roxburgh alakít, és pont Dracula az, akit Van Helsingnek el kell pusztítania. Anna Valerius, akit nem más, mint Kate Beckinsale alakít, ősi királyi család sarja, amelyet Dracula már csak nem teljes mértékben kiirtott. Anna maga is irgalmat nem ismerő vámpírvadász, aki arra tette fel az életét, hogy megbosszulja ősei halálát, és végig vessen az átoknak, amely családját nemzedékek óta tizedeli. Egyesítve erőjüket, Van Helsing és Anna elindulnak, hogy elpusztítsák Draculát és birodalmát, ám amikor szemtől szemben állnak halhatatlan ellenfelükkel, Van Helsing elképesztő titokra bukkan, és választ kell adni a saját bajos múltjának rejtélye is, na de hogy mi ez a titok, majd csak a zene után fog majd kiderülni.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Filmzenék egy órában az önök kedvéért.
2: Az önök kedvéért.
3: Stephen Sommers, aki olyan világsikereket adott a mozi nézőknek, mint például a Múmia és a Múmia visszatér, ezúttal is fantasztikus és akciódús világot teremtett, ahol a filmtörténet legendás fenevadjai emberükre akadnak a híres szörnyvadász Van Helsing személyében. A Múmia is folytatása páratlan sikerét követően Stephen Sommers hasonló témát keresett, de olyas valamit, ami kalandokban és izgalmakban még korábbi két munkáját is felülmúlhatja. Így öltött alakot az új ötlet, amely lehetőséget adott számára, hogy kibontakoztathassa páratlan mesélő tehetségét, felépíthesse izgalmas karaktereit, és mindezt olyan elsöprő lendületű történetbe ágyazhassa, ami megfelel a mai közönség felturbózott igényeinek.

0: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
1: A barátaim folyton ugrattak, meséli Sommers. Ilyeneket mondtak, haver, megcsináltad a múmiát, mikor jön már végre a Dracula? El is gondolkodtam rajta, de maga az ötlet kevésnek tűnt, és különben is megcsinálták már ezt egy páran. Tovább törtem a fejem, és rájöttem, az lenne csak az igazán nagy szám, ha egy filmben összehozhatnám az Universal Studio összes híres szörnyét. Sommers tehát elhatározta, hogy feléleszti a híres fenevadakat, amelyek nagyját tették az Universalt. Úgy tervezte, hogy miközben tiszteletben tartja egy híres mozis figurák hagyományát, elképesztő látványvilágot teremt köréjük, felhasználja a legújabb digitális trükköket, és olyan elsöprő íramot diktál a történetnek, amelyet a fantasy akciófilm műfajban eddig még soha senki nem tapasztalhatott. Nem írtam meg a szinopszist, hanem rögtön nekiálltam a forgatókönyvnek, mivel nem voltam benne biztos, hogy egyáltalán meg tudok-e birkózni a feladattal, ismerte be a rendező Sommers. Az volt a célom, hogy a szörnyek ne csak úgy együtt hemzsegjenek egy rakáson, hanem komoly kapcsolat legyen közöttük. Olyan összekötő kapcsolatra volt szükségem, amely megfelel a híres karakterek hagyományának, ugyanakkor a sztoriban megállja majd a helyét, különben semmi értelme, hogy a főhős hirtelen nekiáll az összes szörny után kajtatni a filmben, és akárki, akármit mond, kedves hallgatóink, ez hihetetlenül jól jön vissza a képernyőket nézve.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
11: Aztán beugrott az ötlet, mondja a rendező. Mi van, ha Draculának égető szüksége van Dr. Frankenstein szörnyére? Elvégre a híres főgonoszok mindig komoly motivációval vannak ellátva. Az ma már nem elég, hogy Draculának vére van szüksége, mert erre épül az összes könyv, meg a korábbi filmek is. Szóval amikor kitaláltam, hogy mit is akar valójában Dracula, a sztori szépen kezdett összeállni. Sommers belásta magát a legendás karakterek világába, azaz tanulmányozta az Universal Studio híres 30-as, 40-es évek beli filmjeit. Elhatározta, hogy nem csak az eredeti mitológiai kereteket fogja túllépni, de a kreatúrákat is saját elképzelései szerint alakítja majd át. Az a módszerem, hogy fogom ezeket az alapsztorikat és megpróbálom megmagyarázni őket, folytatta a rendező.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
2: Movie and Music.
3: Filmzenék
2: egy órában.
3: Egy órában.
4: A végső lökést az a karakter adta meg, amely Bram Stoker 1897-es klasszikusának, a Drakulának a főhőse. Vagy 20 éve olvastam a könyvet, folytatja Sommers. A regényben Van Helsing nagyjából 60 éves és Ébrahim a keresztneve. Ez a figura számtalan filmmel szerepel, de sohasem központi karakterként. Kitaláltam így hát, hogy az én Van Helsingem modern akcióhős, és elneveztem Danielnek, később pedig ő lett Stoker hősének az öccse. Ez a hős fejvadászként dolgozik egy titkos szervezetnek. Olyan bérgyilkos, akinek a gonosz elpusztítása a feladata, márpedig Dracula grófnál jobb főellenséget elképzelni sem lehet. Van Helsinget is természetesen megfelelő motivációs háttérrel láttam el. Úgy képzeltem el, hogy nem tudja, kicsoda is ő valójában és mi dolga van a világban. Semmire sem emlékszik a múltjából, és hiába ő a hős, rá is vadásznak. Szörnyeket öldös, miközben az emberek egyre kevésbé hisznek már a létezésükben, ugyanis ne felejtsük el, a 19. század végén vagyunk, amikor a világ kezd mind racionálisabb lenni. Például, amikor Van Helsing megöl egy farkasembert, a szörny azonnal visszaváltozik emberré, amint elpusztult. Szegény Van Helsing pedig ott áll egy diszkrét öreg úr holtteste mellett. Emiatt aztán az emberek súlyosan félreértik, kicsoda ő és mit csinál. No, ennyi fért mai egy óra hosszás műsorunkban itt a Movie and Musicban. Remélem mindenkinek érdekes és fantasztikus információkkal tudtam szolgálni. Az elmúlt egy óra hosszában a Movie and Music műsorvezetőjét, Gera Zsoltot hallották. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb is.
3: Filmzenék egy órában az önök kedvéért.
2: Az önök kedvéért.

Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.

0: Éjszaka mentették fel tisztségéből a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barrát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom, a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan. Nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. 2026 év első negyedévében 1433 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából. A rendőrségi drónok átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben. Ez az 1433 alkalmat figyelembe véve 439 üzemórát jelent. Az országos rendőrkapitányság közölte, a rendőrség jelenleg 129 pilóta nélküli repülőeszközzel rendelkezik, amiket különböző szakterületeken használnak, ám maguk a készülék nem kategorizálhatók felhasználás szerint. Azt is elárulták, hogy a drónok bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyítik számukra a jogsértések dokumentálását. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves Széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a város polgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki tó vízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. A pozsonyi parlament a múlt héten elfogadta a közúti közlekedésről szóló törvény átfogó módosítását. A legtöbb figyelmet az új gyalogos szabályok kapták. A zebrán tilos lesz a figyelmet elvonó mobiltelefonozás. A cél az, hogy az átkerés közben a gyalogos folyamatosan tisztában legyen a közlekedési helyzettel. A telefonálás kérése egyelőre nem teljesen egyértelmű. Újdonság az is, hogy a közutakon nem lehet majd olyan elektromos vagy segédmotoros rollerekkel közlekedni, amelyek 25 km/h-nál nagyobb sebesség elérésére képesek. Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
1: Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantom, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
7: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
8: Köszöntöm Önöket, én Tóth Mihály Nikulett vagyok. Eltelt egy újabb hét, ez már a Koktél. Ebben az órában nem sokára szó lesz arról, hogy 5 éven belül várható a hívoltás. Ezen túl, tudják, a kultúrának is áldozunk néhány percet, könyvajánlóval is várom Önöket. Arról is szó lesz, hogy több ezer halált okoz évente az antibiotikum, mi is a teendő, az majd nem sokára kiderül. Ebben az órában még szó lesz arról, hogy a gazdag férfiak elhíznak. Hogy ez így van, nem végeztek egy tanulmányt, és ennek a végeredményt ismertetném Önökkel. Tehát ez vár önökre a következő egy órában. Én fogom önöknek kevergetni, kavargatni, kocsvasztani a jobbnál jobb koktélokat, de hogyha a mai menünkre még kíváncsiak, akkor előjáróban elmondanám önöknek, hogy a következő egy órában szó lesz arról, hogy milyen egészségtelen téli öltözködési bakik is vannak, mert hogy télen bizony nagyon meg lehet fázni. Mint hallják, én is meg vagyok fázva, ám bár én nem öltözködési bakit vétettem el, úgy gondolom, hanem egyszerűen nem tudtam megszokni, hogy a panel 28 fok után itt az új helyemben csak 20-21 fok van. Na de hát ez ne szegje kedvüket. A következő zene alatt fogyasszunk el közösen egy melegítő koktélt, de csak is azért, hogy mindenki meggyógyuljon, aki beteg, vagy aki éppen nem beteg, az megerősítse az immunrendszerét. Ahogy ígértem, most egy lazító, ráhangoló zene érkezik itt a koktélban, utána pedig arról lesz szó, hogy 5 éven belül várható a hívoltás.
7: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
5: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
9: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
7: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
5: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Pénteken 10-től a Hobby Rádióban. Jó szórakozást! Jó szórakozást!
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Life.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
10: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
11: Hagyományaink, értékeink Európában.
12: Ahol az érték a mérték.
13: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.
14: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Én úgy gondolom, hogy sosem árultam zsákba macskát, így már most tudhatják, hogy arról lesz szó, hogy 5 éven belül várható a hívoltás. Valószínű, hogy 5 éven belül kifejlesztésre kerül a HIV-fertőzés kezelésére való vakcina, mondta az orvosi Nobel-díjas doktor nemrég. Úgy vélem, pár éven belül ez már lehetséges lesz, nyilatkozta a francia orvos, karöltve egy másik francia orvossal. A két francia tudós megosztva kapták meg az idei orvosi Nobel-díjat az AIDS vírusának felfedezéséért. A díj másik felét egy német tudós kapta a méhnyakrák okának megtalálásáért. Az AIDS kutatási és megelőzési világ alapítvány 76 éves igazgatója elmondta, hogy munkatársai már egy évtizede dolgoznak egy ilyen oltó anyagon, de azt nem fejtette ki, miért gondolja úgy, hogy 4-5 éven belül meg lehet a szer. Természetesen az a dolgunk, hogy találjunk egy kiegészítő kezelést a fertőzés kiirtására, mondta a doktor. Én azt gondolom, hogy itt Európában azért tudunk ellene védekezni, mert a HIV fertőzés ellen. Afrikában vannak komolyabb gondok, de azt gondolom, egy-egy világ összefogással talán ezt is kicsit visszább lehetne szorítani. Ember, ugye az is jó lenne, hogy a több millió AIDS fertőzött valamilyen módon meggyógyuljon. Azt is tudjuk, hogy nem magában az AIDS vírusban, illetve a HIV fertőzésben halnak bele ezek a betegek, hanem abban, hogy nagyon-nagyon legyengíti a szervezetüket ez a vírus, és valamilyen betegségben fognak meghalni. Én azt kívánom, hogy tényleg igaz legyen ez, hogy 5 éven belül meg lehet a HIV fertőzötteket gyógyítani. Amíg ezen gondolkodnak, már is pörgetem a jobbnál jobb zenéket itt a Koktélban, utána pedig pár percet áldozunk a kultúrának, ugyanis könyvajánlóval érkezek vissza.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Itt a Koktélban jobbnál jobb és hasznosabbnál hasznosabb információkat tudhatnak meg. Most a következő pár percben a könyvajánlónkat hallják. Kerstin Gier Halálom után felbontandók című regényéről lesz szó. Kerstin Gier könyve tipikus női regény, melyben sikeresen ötvöz egy kényes tabu témát egy napjainkban játszódó történettel. Mindezt szarkasztikus, jó humorral tálalva, miközben olyan örök témák, mint a család, barátság, házasság és hűség is terítékre kerülnek. Megéri élni. Vegyük bátran kezünkbe a sorsunkat. Vállaljuk fel az életünket, és nem mások elvárásainak akarjuk megfelelni, üzeni olvasóinak az író. Pedig főhőse, Geri úgy érzi, hogy az élete vakvágányra került. Teljesen kilátástalannak látja a jövőjét, hiszen még mindig szingli, váratlanul elveszítette az állását is, és senkire sem számíthat. Kétségbe esésében úgy dönt, hogy véget vez az életének, de elhatározza, hogy előbb búcsú levelet küld a rokonainak, barátainak, ismerőseinek, és végre szembesíti őket az igazsággal, azaz fellebbenti a fájtlat a képmutató viselkedésükről. Egy váratlan esemény következtében az alapos előkészítés és tervezés ellenére Geri terve azonban meghiúsul, és ekkor elszabadul a pokol, hiszen a levelei már eljutottak a címzettekhez. Viszont ez a véletlen vagy netán karmikus esemény új, izgalmas fordulatot hoz Geri életébe, nos erről szól, ez a Halálom után felbontandó Kerstin Gier által írt könyv. Ez volt a könyvajánlónk itt a Koktélban, nem sokára arról lesz szó, hogy több ezer halált okoz évente az antibiotikum.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél. Hobby Rádió.

0: Azt gondolom, hogy a következő információ itt a Koktélban elég meglepő lesz, ugyanis az a cikk címe, hogy több ezer halált okoz évente az antibiotikum. Az állami média arról számolt be, hogy Kínában az antibiotikumok túl gyakori felírása, valamint az ezekkel való visszaélés felelős a betegekben fellépő mellékhatások következtében mintegy 80 ezer ember haláláért évente. A becsült adatot úgy kapták meg, hogy az orvos szakértő 200 ezer beteg 2005-ben bekövetkezett halálának körülményeit vizsgálták meg, és arra a következtetésre jutottak, hogy a halálesetek 40%-át az antibiotikumokkal való visszaélés okozta. Tavaly a kórházi betegek körülbelül 74%-ának és a járó betegek 21%-ának írtak fel antibiotikumot, ami jóval meghaladja más országokban jellemző arányt. Az egészségügyi minisztérium jelentése szerint az antibiotikum túlzott alkalmazása gyógyszerrezisztens baktériumtörzsek kialakulását eredményezheti. A túlhasználat fő oka az, hogy a kórházak nagyobb bevételhez jutnak a felületi receptek révén, mivel az antibiotikumok viszonylag sokba kerülnek. Az országos felmérés szerint 124 kórházban ezek a gyógyszerek tették ki a gyógyszer eladások 26%-át 2004-ben. Néhány beteg, sőt még az orvosok is csodaszernek tartják az antibiotikumot, és gyakran még kisebb betegségek ellen is alkalmazzák, nyilatkozta az egészségügyi minisztérium munkatársa az egyik napilapnak. Sok orvos nincs is tisztában az ilyen gyógyszerek alapvető alkalmazási szabályaival. Azt gondolom, hogy akkor Kínába el kellene menni egy kicsit oktatni az orvosokat, vagy pedig továbbképzést kellene alkalmazni náluk, hogy valóban nem biztos, hogy jó a szervezetnek, sőt, nagyon káros a sok antibiotikum fogyasztása. Nem arany szabály, de egy évben maximum 2 fajta antibiotikumot lehet felírni. Sokszor a szülők azt gondolják, hogy ez az orvos nem is ért az orvosláshoz, mert hogy nem ír fel antibiotikumot, pedig a vírusok ellen nem is jó az antibiotikum, csak a bizonyos baktériumok ellen, és hogyha vírusos megbetegedésről van szó a gyermeknél, akkor felesleges antibiotikumot szedni, főleg azért, mert a bélflórát tönkreteszi, illetve mert az immunrendszert gyöngíti. Ezt jó, hogyha a kedves szülők tudják, és nem biztos, hogy mindig az orvost kell hibáztatni, és mint ahogy az elmúlt percekben hallották, Kínában a sok antibiotikum fogyasztás miatt évente mintegy 80 ezer ember halálát okozza ez a úgymond csodaszer, ami nem biztos, hogy csodaszer. Ezen el lehet gondolkodni, főképpen azért, mert most érkeznek a jobbnál jobb zenék, utána pedig arra keressük a magyarázatot, hogy vajon a gazdag férfiak elhíznak-e, vagy ha igen, akkor ennek mi az oka?
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
11: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.
12: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ez egy érdekes kérdés, amire most keressük a magyarázatot itt a koktélban, hogy a gazdag férfiak elhíznak. A módosabb férfiak kétszer akkora gyakorisággal híznak el, mint az alacsonyabb jövedelműek. A nők esetében azonban a vastagabb pénztárca nem feltétlenül jár együtt a nagyobb derék bőséggel, állítják a kanadai statisztikák. A 2004-es kanadai közegészségügyi felmérésből származó elemzés szerint a férfiak 65%-a, a nők 53%-a túlsúlyos. Habár a gazdagabb férfiak gyakrabban híznak el, több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, mint a szerények körülmények közt élők, a hosszú munkával töltött órák pedig megszakítják némi testedzés kedvéért, jelentette a kanadai újság. A szakértők szerint a probléma egyik oka az, hogy a gazdagabb férfiak gyakrabban járnak étterembe. Azok, akik gyakran étkeznek ilyen helyen, több kalóriát vesznek magukhoz, és magasabb a testtömegindexük, mint azoknak, akik otthon főznek, írták a szakértők. A testkép érzékelés lehet az oka annak, hogy a tehetősebb hölgyek nem híznak el jobban, mint a szegényebb társaik. A nők hajlamosabbak fogyókúrázni, tornázni, a testsúlyukkal foglalkozni. A férfiak nem ennyire hiúak, mondták a kutatók, nyilatkozta az Albertai Egyetem professzora, aki az elhízás kutatásával és kezelésével is foglalkozik. Azt gondolom, hogy valóban mi nők egy kicsit hiúbbak vagyunk e téren, legalábbis jobban odafigyelünk, hogy mikor mit kellene enni, 6 óra után nem eszünk, és igen, mi járunk a gyermekekért az óvodába, a bölcsödébe, az iskolába, inkább elmegyünk biciklivel értük, csak ne kelljen tömegközlekedésre szállni, vagy ha a tömegközlekedést választjuk, akkor valamilyen csoda folytán azért napi 15 percet biztos, hogy leülünk tornázni, jobb esetben pedig eljárunk valamilyen fitness terembe, csak azért, hogy a kedves párunknak még évek múlva is ugyanúgy tetszünk, mint annak idején. A férfiak pedig úgy vannak vele, hogy akkor tetszettek nekünk, akkor biztos most is kizartunk mellettük, de azt gondolom, hogy a szerelem, a szeretet nem biztos, hogy a külsőségekre ad, de valljuk be őszintén, hogy mi nők szeretünk a párunknak tetszeni, és szeretjük, hogyha bókolnak nekünk, úgyhogy tessék férfiak bókolni a kedvesüknek, és nem csak akkor kell bókolni, amikor finomat főzött otthon az asszony, akkor is, hogyha elment kozmetikushoz, vagy megcsináltatta a frizuráját, vagy éppen csak egy szerelmes pillanatban ránéznek, drágám, te minden nap csak szépülsz, vagy valamilyen hasonló bókkal biztos, hogy le lehet venni a hölgyeket a lábukról, és azt gondolom, a kapcsolatuknak is jót tesz, nem kell hazudni természetesen, de azt gondolom, hogy mi nők mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kedvesünknek tetszünk.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Ennyi fért bele a mai koktél első órájába, de nehogy elszaladjanak, elmenjenek valahova, hisz nem sokára a koktél második órájában olyan 5 egészségtelen téli öltözködési bakit fogok mondani, amitől garantált mondjuk a megbetegedés. Szó lesz a csípőnadrágról, a miniszoknyáról, a műszálas sapkáról, a fedetlen nyakról, valamint a műszálas zokniról. És még lehetne azért sorolni azokat a ruhadarabokat, illetve bakikat, amit így télen főleg a fiatalok elkövetnek, de azt gondolom, hogy ez a legötfőbb olyan, amitől tuti, hogy megbetegszünk. Úgyhogy ne menjenek sehová, hogyha kíváncsiak arra, hogy milyen 5 bakit nem szabad elkövetni így a téli öltözködés terén, és azt gondolom, azért a mai fiatalok pedig ezeket nem is tudják.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Reklám.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritáshatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. Magyar Péter január végi még európai parlamenti képviselőként benyújtott vagyonnyilatkozatában 3,4 millió forintos hitelkártya tartozás szerepelt, valamint magánszemélyeknek 5,8 millió forinttal tartozott. Most országgyűlési képviselőként leadott nyilatkozatában már nincsenek benne ezek a tételek. A Varga Judittól történő válása után Magyar Péter élet egy 2014-ben vásárolt 7926 négyzetméteres balatonhegyei kivett beépítetlen terület is. Januárban azonban még nem szerepelt a nyilatkozatában, hogy az ingatlan jogi jellege társasház. Nyilatkozatából az is kiderül, hogy miniszterelnökként kap rendszeres adóköteles jövedelmet, a pártelnöki tisztségért azonban továbbra sem részesül díjazásban. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában, immár a lakosság jelentős része a mindennapi betevőn is kénytelen spórolni. Miközben a háztartások az alapvető kiadásaikat vágják vissza, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a pozsonyi kormány eddig bemutatott gazdasági intézkedései hatástalanok, és nem fogják növelni az emberek vásárló erejét. Az AKO ügynökség kutatása alapján a lakosság több mint 40%-a már az élelmiszer vásárláson is kénytelen spórolni. A válaszadók csak nem fele visszafogta a ruhát és cipővásárlásra fordított kiadásait. Hasonló arányban mondtak le a szabadidős programokról, míg több mint 43% a nyaralási költségeket csökkentette. Amszterdamban a turisztikai adók növelésére készülnek, ahol jelenleg is Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adóját kell kifizetniük. A szállásdíj után 12%-ot, míg az egynapos vendégeknek 15 eurót. Az új városvezetés ezt tovább emelné. A jelenlegi 12%-os adómérték jövőre 16%-ra nőne, majd évente 1%-ponttal emelkedne, amíg 2030-ra nem éri el a 20%-ot. Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiség gomoly és fátyol felhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt a Hobby Rádióban!
4: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
5: Ez már a Koktél a második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolett vagyok, és ahogy ígértem, ebben az órában olyan öt egészségtelen téli öltözködési bakiról lesz szó, amelynek következménye biztosan a megfázás, illetve a megbetegedés valamilyen formája. Azt gondolom, hogy a mai fiatalok inkább divatosan öltözködnek, mint hogy egészségesen, és ez a probléma, mert hogy nevezzük problémának azt, hogyha télen ki van a hasa, vagy éppen olyan kis miniszoknyát vesz fel, hogy éppen takarja, amit takarnia kell. Ennek bizony nem most lesznek következményei, vagy éppen idézőjelben egy kis megfázás lesz a következménye. de mondjuk a felfázásnak, illetve a csontok kihűlésének, a vesebajnak azért évek múlva isszuk meg a levét, és nem hiába mondják szüleink, nagyszüleink, hogy majd megtudod, hogy milyen, ha fáj a derekad. Most ezt próbálom elkerülni, mármint hogyha ezt figyelembe veszik, ezt az öt öltözködési bakit, akkor ezeket talán el lehet kerülni. Persze ez sem kötelező betartani, de én azt gondolom, hogy ha ezeket az alapvető szabályokat betartjuk, akkor kevesebbek leszünk betegek, és később nem fog fájni a derekunk, illetve a felfázásnak bizonyos tünetei később nem fognak előjönni, mert hogy lányok, hölgyek, nők, asszonyok vegyék figyelembe, hogy a felfázásnak igen-igen súlyos következményei lehetnek, és aki már volt felfázva, tudja, hogy milyen kínok kínjával jár ez a betegség. Oké, hogy most kivillantjuk a hasunkat, fázik a derekunk, ezt nem veszük figyelembe, de 20-30 év múlva, amikor már görnyedten fog fájni a derekunk, akkor eszünkbe fog jutni, hogy bizony, lehet, hogy nem kellett volna úgy öltözködni. Senki felett nem török pálcát, én azért vagyok, hogy ezt az öt öltözködési tippet elmondjam önöknek, és megpróbáljam az életüket jobbá varázsolni egy kicsit, vagy éppen megóvni önöket a betegségektől. Nem is szaporítanám tovább a szót, érkezzenek a zenék, utána belecsapunk ebbe az öt egészségtelen téli öltözködési bakiba.
4: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Műsorajánló.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
4: Omega! Oh. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live. Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
4: Érdekes témák. Érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: És ahogy ígértem, itt a koktél második órájában már is megtudhatják az első olyan téli öltözködési bakit, aminek a következménye igen-igen betegség lehet. Oda van a csípőnadrágokért, és imádja a falatnyi miniszoknyákat is, pedig ezek a ruhadarabok télen nagyon veszélyesek lehetnek, ha nem figyel oda az öltözködésére, csúnya betegségekkel szedhet össze. Megpróbálom bemutatni a tél legveszélyesebb ruhadarabjait. A derekat teljesen szabadon hagyó csípőnadrágok, leheletnyi miniszoknyák, trendi, ám annál egészségtelenebb műből csizmák, ezek azok a ruhadarabok, amiket mindenképpen el kell kerülnie a télen. A divatot általában nem a praktikussági szempontok irányítják, és az esetek többségében nem is a hideg elleni védelem a cél. Ha nem szeretné, ha egész télen a megfázástól, felfázástól és különféle bőr problémáktól szenvedne, akkor hallgasson a józan eszére, és óvakodjon az alábbi ruhadaraboktól. Az első, ahogy említettem, a csípőnadrág. A fejüket csóváló, morgolódó édesanyák és nagymamák tanácsaira néha érdemes odafigyelni. Ők nem maradiságból ítélik el a csípőnadrágot. A derekat és az alhas teljesen szabadon hagyó csípőnadrág valóban veszélyes viselet. Ha a téli hidegben hordja, könnyen felfázhat, súlyosabb esetben pedig vese és petefészek gyulladást is kaphat. Bár a csípőnadrág az utóbbi évek egyik alapdarabja lett, sokan elfelejtik, hogy ez a fazon csak a keskeny csípőjű, vékony derekú és lapos hasú lányoknak áll igazán jól. A csípőnadrág fölött dudorodó párnácskáknál és a kibudjanó úszógumiknál pedig nincs is lehangolóbb látvány, mondják ezt a férfiak. Ehhez kapcsolódóan némi tippet szeretnék adni önöknek, ha ragaszkodik a csípőnadrághoz, akkor azt télen csak hosszított fazonú pulcsival viselje. A csípő fazon egyébként lassan visszavonulót fúj, ma már az is nagyon trendi, ha 80-as éveket idéző magasító derekú nacit hord, és ebben az esetben a felfázást, illetve a derék megfázást el lehet kerülni. Nem sokára azokról a falatnyi miniszoknyákról lesz szó itt a koktélban, de csak is néhány zene után.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobby Rádió.

Kedves hölgyek és urak, sajnos el kell, hogy keserítsem önöket, hogy télen a miniszoknya használata egyszerűen szinte tilos. Egy alapos felfázásra miniszoknyával is nagy eséllyel pályázhat. Akármilyen szexi is a combja és a feneket éppen csak áttakaró falatnyi kis szoknya, feledkezzen meg róla tavaszig, rejtse el jól a szekrényen legalján. Néhány tipp: miniszoknya helyett viselje inkább az idei trend egyik legszexisebb darabját, a ceruza szoknyát. Ennek nem csak a dereka magasított, de általában a tért felett vagy alatt végződik, így minden érzékeny testrészt véd a hideg ellen. Már csak a megfelelő színű, lehetőleg vastag harisnyát és csizmát kell kiválasztania hozzá, és már is szexis lehet, és még felfáznia sem kell.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
7: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 9

0: 13 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Koktélban tovább folytatjuk azokat az öltözködési pakikat, aminek a következménye a biztos megbetegedés. Ilyen például a műszálas sapka. A januári mínuszokban elengedhetetlen, hogy a fejét, a füleit és a haját védje valami a hidegtől. De ha sapkát húz, fel kell készülnie arra, hogy zsírosodni és kortásodni fog a haja. Néhány tipp ennek elkerülése érdekében. Fontos, hogy természetes anyagból készüljön, például pamutból ez a sapka, jól szellőző sapkát választon a műszálas anyagúak helyett. A sapkát mindig vegye le akkor, ha fűtött helységben tartózkodik. Ne viselje tehát autóban, üzletközpontban vagy boltokban. Ez is segít abban, hogy elkerülje a zsírosodást, a kortásodást, így a viszkető fejbőr. Azt gondolom, némi odafigyeléssel sok-sok bajt tudunk megelőzni. Nem sokára néhány zene után itt a Koktélban a fedetlen nyakról lesz szó.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbi rádió.

0: Igen, itt a koktélban még mindig arról az öt téli öltözködési bakiról beszélünk, aminek a következménye biztos megbetegedés. Eddig szó volt a csípőnadrágról, a miniszoknyáról, illetve a műszálas sapkáról, most a fedetlen nyakról szól néhány szót. Egész télen nyitott kabátban fedetlen nyakkal szaladgál, hiszen önnek úgyis nagyon ellenálló a szervezete. Igen ám, csak hogy a hiányos öltözeten, míg az erős immunrendszer sem segít, ha nem akarja, az évet egy csúnya torokgyulladással kezdeni, akkor egy meleg sálat mindenképpen tekerjen a nyakára. És néhány tipp ezzel kapcsolatban, a kabáton éppen csak átdobott kendőcskék persze nem sokat érnek ilyenkor. Válasszon inkább trendy kötött sálat vagy egy elegáns kacsmérból készült kendőt, és találjon ki olyan csomózási technikát, amelyen nem csak a nyakát védheti a hidegtől, de az öltözékét is feldobhatja. Ezzel kapcsolatban segítségül hívhatja akár az internetet, akár a divat lapokat. Úgy gondolom, hogy az interneten, illetve a lapokban biztos talál ilyen csomózási technikákat, és már is, ha őre néznek, akkor azt mondják, hogy milyen csinos ma reggel is.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Műsorajánló.
1: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban. Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: hobbyradio.hu
3: A rádiót!

0: És még mielőtt elköszönnék Önöktől, meg kell említeni az 5. öltözködési baki télen, amit el lehet követni, ilyen a műszálas zokni. Ahogyan a műszálas anyagból készült csapkákban, úgy a műszálas zokniban és harisnyában sem tud lélegezni a láb, az így keletkező nedves meleg környezet viszont éppen ideális a lábgomba számára. A lábgomba egy veszélytelen, ám rendkívül kellemetlen betegség, hiszen a bőr hámlásán túl viszkető, égető érzéssel, sokszor pedig a bőr fájdalmas kirepedésével is jár. A gombásodásnak könnyen elejét veheti, ha odafigyel arra, hogy milyen alsó neműt választ. Csak is természetes anyagból készült zoknit vásároljon. Néhány tipp ezzel kapcsolatban. A zokni mellett a cipő minősége is nagyon fontos. Hogy szellőzni tudjon, lehetőleg ne viselje minden nap ugyanazt a lábbelit, a hétköznapokra pedig mindenképpen bőrcipőt vásároljon. Akármilyen csinosak legyenek a műbőr csizmák is és a cipők, a lába sínli meg majd, ha egész nap ilyenekben topog. Ennyi volt a koktél második órája. Én Tóth Mihály Nikolett köszönöm az elmúlt 2x60 perc megtisztelő figyelmét. Remélem, hogy most már nem követnek el téli öltözködési bakit, illetve remélem, hogy ezen túl is sok hasznos információval lettek gazdagabbak. Velem legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra!
1: Érdekes témák, érdekes emberek.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritáshatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. Magyar Péter január végi még európai parlamenti képviselőként benyújtott vagyonnyilatkozatában 3,4 millió forintos hitelkártya tartozás szerepelt, valamint magánszemélyeknek 5,8 millió forinttal tartozott. Most országgyűlési képviselőként leadott nyilatkozatában már nincsenek benne ezek a tételek. A Varga Judittól történő válása után Magyar Péter élet egy 2014-ben vásárolt 7926 négyzetméteres balatonhegyei kivett beépítetlen terület is. Januárban azonban még nem szerepelt a nyilatkozatában, hogy az ingatlan jogi jellege társasház. Nyilatkozatából az is kiderül, hogy miniszterelnökként kap rendszeres adóköteles jövedelmet, a pártelnöki tisztségért azonban továbbra sem részesül díjazásban. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában, immár a lakosság jelentős része a mindennapi betevőn is kénytelen spórolni. Miközben a háztartások az alapvető kiadásaikat vágják vissza, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a pozsonyi kormány eddig bemutatott gazdasági intézkedései hatástalanok, és nem fogják növelni az emberek vásárló erejét. Az AKO ügynökség kutatása alapján a lakosság több mint 40%-a már az élelmiszer vásárláson is kénytelen spórolni. A válaszadók csak nem fele visszafogta a ruhát, házkodásra és cipővásárlásra fordított kiadásait. Hasonló arányban mondtak le a szabadidős programokról, míg több mint 43% a nyaralási költségeket csökkentette. Amszterdamban a turisztikai adók növelésére készülnek, ahol jelenleg is Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adóját kell kifizetniük. A szállásdíj után 12%-ot, míg az egynapos vendégeknek 15 eurót. Az új városvezetés ezt tovább emelné. A jelenlegi 12%-os adómérték jövőre 16%-ra nőne, majd évente 1%-ponttal emelkedne, amíg 2030-ra nem éri el a 20%-ot. Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiség gomoly és fátyol felhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 11. napján a Barnabásokat köszöntjük névnapjukon. Az Arameusz eredetű név a Biblia szerint ciprusi származású apostol, aki Jeruzsálemben vagyonát az első keresztény gyülekezetnek adja, és az apostoloktól kapja eredeti József neve helyette a Barnabás elnevezést. Ennek a jelentése vigasztalás fia. Becézése a névnek Barna, Barnus, Barnucska, Barnuska, Barnácska, Barni és Barnika. Jeles viselője a névnek Péli Barnabás, énekes és önkedves Barnabás. Ezen a napon ünnepeljük még Amábel, Balló, Barabás, Barna, Etelka, Mábel, Mabella, Paula, Roxana, Rosalinda, Tulipán és Vasília nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 722. június 11-ével kezdünk, Szent Bonifác a sörfőzők és a szabok védőszentjének ünnepe. A szent angol származású német katolikus püspök vértanú, akit 722-ben szentelték püspökké, majd német földön 744-től püspökségeket alapított. Fríz pogányok ölték meg, a legenda szerint halála helyén forrás fakadt. Németország apostolaként tisztelik, ezen kívül Fulda város, valamint a sörfőzők és a szabok védőszentje. 1798-al folytatjuk, június 11-én elfoglalta Napóleon Bonaparte Málta szigetét. A 19. századdal folytatjuk, 1864. június 11-én született Richard Strauss német zeneszerző. Maradunk még a 19. századnál, 1880. június 11-én megszületett Jeanette Rankin amerikai szüfrazsé, politikus, aki a nők jogaiért harcolt. Az első nő volt, aki a kongresszus alkalmazásában állt 1917-től 1919-ig, és az egyetlen tagja, aki ellenezte az első és a második világháborúba való belépést. A 20. század elejével folytatjuk, 1910. június 11-én megszületett New Yorkban Carmine Coppola Oscar-díjas amerikai zeneszerző. Ismertebb filmzenéi, az Apokalipszis most 1-2, a Keresztapa 2, a Tucker az autóbolond és a Vörös vér. Továbbra is 1910. június 11-én járunk, ugyanis ekkor született Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató és búvár is. Folytassuk 1925. június 11-ével, ekkor született Jean-Pierre Cabrol, francia író. 1964-jel folytatjuk, június 15-én született Jean Alesi, Forma 1-es pilóta. És végül, de nem utolsó sorban, 1979. június 11-én meghalt John Wayne, amerikai színész, a western filmek legendás alakja. Legismertebb filmjei a Vonatrablók és a Leghosszabb nap. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 19. fejezetéből.
1: Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.

2026. június 11-e csütörtök, Szent Barnabás apostol ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 7-től 13. vers.

0: hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll. Ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Elmélkedés. A ma ünnepelt Szent Barnabás nem tartozott a 12 apostol közé, mégis apostolnak nevezi őt Szent Lukács az apostolok cselekedeteiben. Ez a cím az ő esetében az életformából fakad. Barnabás az örömhír tanúja lesz szavával és cselekedeteivel egyaránt. A neve is beszédes, vigasztalás fia vagy bátorító. A jeruzsálemi közösségben ő volt az, aki észrevette a jót Pálban, amikor mások még bizalmatlanok voltak iránta. Ő volt az, aki összekötött, nem elválasztott. Amikor a pogányok közé is eljutott az evangélium, Barnabás nem zárkózott el a változástól, hanem elismerte a Szentlélek működését, és elindult Antiókiába, majd missziós útra, amelyre magával vitte Pált is. Nem a saját elképzeléseit kereste, hanem Isten ügyét igyekezett szolgálni. Ahol feszültség volt, ott békét teremtett. Ahol bizonytalanság volt, ott bátorított. Ahol megosztottság uralkodott, ott közösséget épített. A mai evangéliumban Jézus útnak indítja tanítványait, hogy hirdessék, közel van a mennyek országa. Ez a mondat Szent Barnabás életében is testet öltött. Nem csak beszélt róla, hanem jelenvalóvá tette. Missziós lelkületével, türelmével, bizalmával, szeretetével és hűségével. Ma, amikor gyakran gyanakvás és megosztottság tölti be a világot, különösen is szükségünk van Barnabás lelkületére. Arra, hogy újra felfedezzük a bátorítás, a hídépítés és a csendes szolgálat értékét. Barnabás példája arra hív, hogy ne a magunk útját járjuk, hanem Isten útját. Uram, Istenem! Köszönöm Szent Barnabás példáját, aki nem a maga dicsőségét kereste, hanem a te ügyedet szolgálta, szelíden, hűségesen, másokat bátorító lelkülettel. Taníts engem is észrevenni a jót másokban. Add, hogy ne legyek gyors az ítélkezésben, de készséges a bizalomra. Add, hogy szavaimmal és jelenlétemmel én is vigasztalást vihessek oda, ahol fáradtság van. Békét oda, ahol széthúzás uralkodik. Adj alázatot, hogy ne magamat akarjam érvényesíteni, hanem téged képviseljelek a világban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Szingapúrban az új autók forgalmi engedélyért keveset kell fizetni, körülbelül 1500 forint körüli összeget? Azonban, ahogy az autó egyre üregebb lesz, a forgalmi engedélyért is egyre többet kell fizetni, míg 8 éves korában végleg kitiltják az autókat, így küzdve a légszennyezés ellen.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy gesztenyével töltött pulykát fogok készíteni. Kezdjünk is hozzá, mivel a pulyka egy erős combinakkal rendelkezik, ezeket eltávolítjuk. A lábszárcsont külső oldalán, a köröm és a térd között a bőrt hosszában óvatosan behajtjuk. Az inakat erős pecsenyevillával egyenként kifejtjük és kihúzzuk a combból. Ezután vágjuk be a lábakat az inakkal együtt. A pulyka mellcsontját kifejtjük, mivel a hasüregbe fogjuk tölteni a tölteléket. A hasüreg felül éles hegyes késsel kifejtjük a mellcsontot, szorosan a mellhús és a csont között haladva. Elkészítjük ezután a gesztenyés tölteléket. Az előkészített megsütött és meghámozott gesztenyét tejben puhára főzzük. Leszűrjük, lehűtjük. A sertést hús finomra daráljuk, ezután a tejbe áztatott zsemlét kinyomkodjuk. Keverőtálban a vajat és a tojásokat habosra keverjük, hozzáadjuk a sertést húst, a gesztenyét és a kinyomkodott zsemlét. Ízesítjük sóval, fűszerezzük törött borssal és reszelt szerecsendióval. Az egészet jól összedolgozzuk. A pulyka besózott hasüregébe töltjük a tölteléket. Egyenletesen eligazgatjuk, majd erős cérnával bevarjuk. Kívülről besózzuk. A füstölt szalonnából vékony lapokat vágunk, amelyeket zsinengel a pulyka mellére kötözünk, de ne túl szorosan. Vékonyan kizsírozott tepsibe helyezzük a gesztenyével töltött pulykát, olvasztott zsírral megöntözzük, majd középmeleg sütőben puhára sütjük. Sütés közben a saját zsírjával locsolgatjuk. Ha szükséges, egy kevés vizet is öntünk alá. Mielőtt majdnem puhára sülne, a szalonalapokat eltávolítjuk a mellről és pirosra sütjük. A gesztenyével töltött pulykát darabolás előtt legalább 30 percig pihentetni kell, különben széttörnek a pulykák. A fedővel lefedve, langyos helyen zsírjából pecsenyelevet készítünk. A pulykát ezután feldaraboljuk, combjai mellett a bőrt behasítjuk a gerincig. A combok és a gerinc találkozásánál a gerincet átvágjuk, így kapjuk meg a pulyka hátulját és az elejét. Erről levágjuk a gerincrészt és a hátára fektetjük. Az elejét hosszában ketté vágjuk, majd a töltelékkel lefele vágódeszkára fektetjük. Hosszant irányban merőlegesen vagy rézsutosan óvatosan felszeleteljük, körülbelül 1-1,5 cm vastag szeletekre, ügyelve arra, hogy töltelék ne törjön össze. A mellszeleteket a töltelékkel együtt a combot előmelegített tára tálaljuk és a sütésből visszamaradott zsírral visszafényezzük. Mellé tálaljuk a párolt rizst. Külön mártásos csészében saját pecsenyelevet adunk hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ó, szeretnék én lenni a csók
1: király!
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
3: Elkezdték helyreállítani a normális hétköznapokat, jelentette ki a miniszterelnök. Megkezdődött a Tisza virágzás, a kérészrajzás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök kedden napi rendelőt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva a kormányfő hangsúlyozta, a szuverenitás védelmi hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a törvényhozás napirendjén, a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, hogy az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. A kormánytagok közül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik a legnagyobb megtakarítással értékpapírban és részvényekben. Több ingatlanja van, Budapest második kerületében egy több mint 1000 négyzetméteres beépítetlen terület, Balatongyörökön egy bontandó ház és egy 2200 négyzetméteres kert, valamint a spanyolországi Malagában egy 340 négyzetméteres üdülő részbeni tulajdonosa. Nagyértékű gépkocsiként egy 2013-ban vásárolt Maserati Gran Turismo-t és egy 2023-ban szerzett Teslát tüntetett fel. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj. A nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Jogerősen 15 év fegyházbüntetéssel sújtotta a pécsi ítélőtábla kedden azt a férfit, aki brutális módon végzett feleségével egy somogyi faluban tavaly májusban. Tájékoztatta a táblabíróság az MTI-t. A pécsi ítélőtábla közleményében azt írta, a férfi és felesége rendszeresen italoztak, gyakoriak voltak köztük a veszekedések, többször kölcsönösen bántalmazták is egymást. Tavaly május 6-án már a délelőtti órákban italoztak és veszekedni kezdtek. A vita hevében a nő megütötte a férfit, majd kiment az udvarra. A vádlott követte és megütötte a feleségét. Az eleső nőt a férfi megrúgta, megtaposta, egy csákány fejjel és egy késsel bántalmazta, majd autóval elmenekült. A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe. Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
4: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Kamu reklám.
1: 3, 2, 1.
2: Ha egy szinkronúszó megfullad, a többieknek is meg kell?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Komu reklám?
1: Ocsinak, kolompár, kriki! Mi? Vesszük már, mindjárt kész vagyunk, mehetünk már haza mindjárt.
2: Csak Isten!
3: Képet mutassa, én nem tudok most...
0: Komu reklámot hallottak?

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.